Zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, a privát bankárportálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Az Akujjui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A következő fél órában dr. Szarka László geofizikus mérnökkel beszélgetünk. Számos kitüntetés birtokosa a tudományos kutató, aki az MTA rendes tagja, a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjának elnöke. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Miként emlékszik, vagy miként összegzi szakmai pályafutásának elmúlt évtizedeit?
2: Nem tudom, hogy honnan kezdjem, hogyha általános iskolás vagy óvodás koromtól, akkor minden érdekel. Tehát 12-13 éves koromban fordultam kifejezetten a matematika és a fizika irányába. Ez aztán meghatározta későbbi sorsomat, mert matematika-fizika tagozatos gimnáziumban érettségiztem kitűnőre Nyíregyházának Rudi Gyula gimnáziumban. Onnan a Miskolci Egyetemre kerültem geofizikus mérnöknek. Édesapám, aki református lelkész volt, tehát ki nyomozta azt, hogyha maximális pontszámmal jelentkezem az egyetemre, akkor nem kell katonáskodnom, egyetemet rögtön el tudom kezdeni, és hát nem mint hogyha féltem volna a katonaságtól, csak egy indokolatlan egresszíroztatást nem kívántam én sem. Aztán onnan pedig geofizika, tehát egy konkrét tapasztalati tudomány. Úgy volt, hogy a Miskolci Egyetem geofizika tanszéken maradok, de hát azt hozta a sors, hogy Sopronba kerültem az Akadémia Geodézia és Geofizikai Kutatóintézetébe.
1: Egész pályája során Sopronban dolgozott?
2: 1977-től 2010-ig elektromágneses terekkel foglalkoztam, hogy az elektromágneses terek alapján a felszín alatti geológiát hogyan lehet minél jobban megismerni. Ebben volt bauxit kutatás, szénhidrogén kutatás, és volt litoszféra kutatás, tehát annak a vastagságának a meghatározása, úgynevezett magnetotellurikus módszerrel, nagy szerkezeti kérdésekre választ adni. Én megmaradtam az elektromágneses terekkel foglalkozó geofizikai fejlesztéseknél, elméleti fejlesztéseknél módszereket dolgoztunk ki, olyan eljárásokat, amelyekkel a felszín alatti térség leképezése az pontosabb tudott lenni. Tehát kísérleti modellezést végeztem. Nem numerikusat, nem számítógépeset, hanem laboratóriumi eredményt, aminek az eredményei azok konkrétan felhasználhatók voltak a gyakorlati értelmezésben. Ez volt 2010-ig. Aztán hatalmas fordulatot tett a pályám, soha nem gondoltam volna. 2009-ben egy nagy nemzetközi konferenciának voltam a szervezője Sopronban. Valószínűleg túl jó sikerült, mert az akkori akadémiai elnök Pálinkás József magához hívott az Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetésére, ahol beleláttam 46, talán ennyi volt a számuk az akkori akadémiai kutatóintézeteknek és laboratóriumoknak a munkájába. Engem akkor már a klímaváltozás kérdése nagyon érdekelt, mert közben soproni időszakom alatt még az egyetemi oktatásban egy új szakot is bevezettünk, a környezettudományi szakot, amit egy biogeo alapú szaknak gondoltunk, aztán az élet máshogyan hozta. Tehát ez az érdeklődésem a környezet felé megmaradt, és láttam mindegyik intézetben azt, hogy mit adtak le jelentésben, és utána négy szem közt elmondták azt is, hogy mi a valóság. Tehát anélkül, a tapasztalat nélkül a mai megállapításaim erről az egész klíma riogatásról nem biztos, hogy olyan biztosak tudnának lenni, mint így. Na hát 2015-ig voltam az Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetője. Szerintem ez egy nagyon sikeres időszak volt minden nehézségével együtt, és egy évvel azután, ahogy Pálinkás elnöknek lejárt a mandátuma az akadémia élén, én is elkerültem, és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak lettem a főigazgatója. Hát ott kialakult egy olyan kérdés, hogy három földtudományi intézet és egy csillagászati kutatóintézet közös főigazgatója miért csillagász, miért nem földtudománnyal foglalkozó, és hát ebben a helyzetben a pályázatot én nyertem meg, és 3 éven keresztül voltam annak a kutatóközpontnak a főigazgatója, ahová az egykori soproni intézetem is tartozott. 2018 végén megtudtam, hogy nem én leszek a következő igazgató, és akkor egy hajnali órában ráébredtem arra, hogy már betöltöttem az öregségi nyugdíjkorhatárt, kértem Lovász László elnök úrtól, akkor ő volt a munkáltatóm, a munkaviszony közalkalmazotti jogviszony közös megszüntetését december 31-jel, úgyhogy 2019. január 1-től nyugdíjas vagyok.
1: De dolgozott külföldön is.
2: Ez annyira belesimult még a soproni intézeti tevékenység, vagy ezt külön nem említettem. Összesen 1 évet töltöttem le 3 év alatt Párizsban a 11-es egyetemen, ahol professzor associé temporer voltam. Erre én nem pályáztam, gyakran jártam ki Franciaországba, volt élő tudományos kapcsolatunk francia kollégákkal, de az egyik kihasznált egy lehetőséget, hogy kelet-közép-európai kutatókat ilyen ideiglenes álláshelyre meg lehetett hívni, és az egyik évben talán 97. január 2-án vagy 3-án telefonált, hogy neked elsőjétől itt kell dolgoznod. És akkor bepakoltam a Suzuki-ba az asztali számítógépemet, és estére odaértem Párizsba, másnap reggel elkezdtem a tanítást. Fizikus hallgatóknak kellett elektromágneses geofizikát tanítanom, ami nem mindennapi kihívás volt.
1: Szakmai karrierje mellett egyházi szolgálatot is vállalt.
2: Hát ez kötelességem, ha már nem mentem a debreceni református kollégiumba, középiskolába, de akkor már a matematika-fizika vonzásába kerültem. Édesapám, sőt nagyapám is református lelkész volt, Szabolcsból, Szatmárból, Berekből származnak a felmenőim, és Borsodból az egyik nagymamám. Vállaltam, igen. Tulajdonképpen elkerültünk Sopronba, 77-ben, akkor mindjárt 78-ban 3 gyerekünk lett, mert a fiunk után ikerlányaink születtek. Illeszkedésem akkor vált teljes és Sopronba, amikor Vladár Gábor oda jövetelével, ő lett később a pápai református teológiának a rektora. Jó barátok is lettünk, amikor ő lett a soproni református lelkész, akkortól vagyok egyháztag, és körülbelül 1 évvel később pedig presbiter, és megalakítottunk egy civil szervezetet is, még 1995-ben, ami ma is működik, tehát 30 éve most már minden hónapban tartunk egy-egy előadást, és úgy tekintjük ezt a soproni Calvin Kör nevű egyesületet, mint a református egyházközségünknek az előszobáját.
1: 2008-ban volt a Biblia éve. Sopronban szerveztek egy tudományos konferenciát, ahol geológusok és teológusok ültek le egymással. Tehát tulajdonképpen az ég és a föld kutatói.
2: Akkor volt a Földbolygó nemzetközi éve. Volt egy nemzetközi geofizikai év még 1957-ben, amikor a háborús technikai tudományos fejlesztéseket a világ először és közösen használta fel békés célokra. Tehát amit a földfizikáról ismerünk, lényegében onnan tudjuk. Tehát azok ma is élő ismeretek, és ennek az 50. évfordulójára szerveztek egy világméretű rendezvénysorozatot Földbolygó nemzetközi éve címmel. Ez egybe esett Magyarországon a Biblia évével. Akkor jött a gondolat, ezt az előbb említett Vladár Gábor lelkipásztorunkkal megbeszéltük, hogy hát szervezünk egy ilyen konferenciát Sopronban az ég és a földnek a kérdéseiről. Több napos konferencia keretében mindig délután kezdtük, és késő estig tartottak az előadások, és volt egy nagy záróbeszélgetés is. Annyira jó sikerült, hogy amikor a Földbolygó nemzetközi évében Lisszabonban 2009 végén minden országnak ki kellett választani egyetlen egy eseményt, hogy mi volt az a jellemző esemény Magyarországra, akkor Magyarországról, azt hiszem nem is mi választottuk, hanem ők választották ki, hogy erről beszéljünk, és ezt írjuk meg az összefoglaló könyvben. Ennek az a konklúziója, hogy az égvilágon semmi ellentmondás nincs a vallás és a tudomány között, ellentétben azzal, ahogy nekem például néhány általános iskolai meg gimnáziumi tanárom próbálta beállítani. Nem mindenki volt ellenséges, nagyon barátságosak és jók voltak a tanáraim, tisztelettel emlékszem még azokra is, akik másképpen próbálták látni a világot, de ez egy nagy felszabadult közös felismerés volt, hogy tulajdonképpen a vallás és a tudomány egymásnak a komplementerei, kiegészítői. A vallás ott kezdődik, ahol a tudomány véget ér, olyan kérdésre válaszol, amire a tudomány nem tud válaszolni.
1: Említette a klímatudományt. Valójában mindig együtt emlegetik, hogy az ember okozza az éghajlatváltozást. Kérdésem az, hogy mi emberként meg tudjuk teljesen változtatni például az időjárást?
2: Mondjuk egy néhány négyzetméternek az éghajlatát meg tudjuk változtatni, hogyha ültetünk egy fát. Akkor már nem nő alatta a virág, a fű is megritkul. Tehát az azt jelenti, hogy egy adott helynek a jellemző időjárása meg fog változni. Meg tudjuk változtatni egy városnak, különösen egy nagyvárosnak az éghajlatát, ez a városi hőszigetnek a jelensége. Ez 3-4 fokkal is melegebb lehet, mint a nagyvárosokon kívül a vidéken, ahol csak elszórtan vannak házak. Tehát ez a kérdés, hogy a globális átlaghőmérséklet, de most kár, hogy eszembe jutott ez a fogalom, mert hát nagyon-nagyon bizonytalan, és nem is lehet exakt módon megadni, mert az energia mennyiségeket azokat lehet összegezni, de csak úgy önmagában a hőmérséklet változásokat meg nem is szabad összegezni, de hát azért mégis, mivel ezt kitalálták valakik, kénytelen vagyunk használni ezt a paramétert, a globálisan elég jelentéktelenül, tehát gondoljuk azt, hogy 300 Kelvin körül van a hőmérséklet, és ahhoz képest változott meg másfél fokkal. Ez persze, hogyha Celsius fokban mondjuk, akkor nagyobbnak látszik, hogyha 10 Celsius fokra mutatunk, és nem mutatjuk a bizonytalanságokat, akkor még határozottabbnak tűnik. De azért ezek abszolút természetesnek nevezhető változások a természetben, a Földön. Az ember nélkül is bőven voltak ilyen változások, sőt ennél drasztikusabb változások is.
1: Ön korábban nyilatkozta, megalapozatlan, hogy csak a széndioxid kibocsátásra építjük a klíma, vagy építik a klímapolitikát.
2: Igen, hát konkrétan azért megalapozatlan, mert 1992-ben, amikor az ENSZ éghajlatváltozási egyezményét megírták, abba kitaláltak egy új definíciót az éghajlatváltozás fogalmára. Addig nagyjából ugye az éghajlatváltozás az az időjárásnak az átlagos viselkedése, és azt, hogy lehet szépen részletezni, hogy hány évtizedre, meg mindenféle, de az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményében azt mondták, hogy az éghajlatváltozás az nem más, mint az ember légkörösszetétel változtató tevékenységének a hatása. Tehát definíció szinten űzték ki a teljes természetet az éghajlatváltozás mögül. Tehát minden változás, ami természetesen előfordul a földi éghajlatban, állandóan van, hiszen térben és időben állandóan hullámzik, hogyha az úgy tetszett, akkor azt az embernek kezdték el tulajdonítani. Ez volt az úgynevezett attribúció tudománya, hogy kinek, minek tulajdonítják a változást. És hát 1992 óta arra irányítottak minden kutatót, hogy az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény keretein belül gondolkodjanak.
1: Tehát ez egy meghatározott gondolkodásmód lett.
2: Ez egy meghatározott gondolkodásmód lett, és a mai fiatalok kutatókban, akik nem tanultak más, csak azt tanulták, amit az éghajlatváltozási keretegyezmény hát javasolt, hogy itt keressék az éghajlatváltozás okait, akkor természetesen valamiféle magyarázatot igyekeztek találni a gondolkodási, tehát az ideológiai kereten belül.
1: A klímapolitika mennyiben tette magáévá a klímatudományt, hiszen a klímatudomány nagyrészt geofizika, beleértve a naptevékenységi kapcsolatokat.
2: Hát igen, napfizika, földfizika, egyébként sok minden más, de hogy Amerikában, Amerikai Geofizikai Unió, az minden olyan tudományterületet lefed a geofizika megjelöléssel, nap- és földfizika lényegében ez az általános.
1: Említette a klímaegyezményt. A hazai közvélemény előtt nem ismert széleskörűen, hogy miért lépett ki az USA a klímaegyezményből.
2: Azért lépett ki az USA a klímaegyezményből, megalapozott jelentés szerint az éghajlat nem azért változik, nem a széndioxid miatt változik. Ugye a légkörösszetétel változás az egyrészt a széndioxidba, másrészt az aeroszolokba mutatkozik meg, tehát mindent erre tudnak visszavezetni, de hát a természetnek a fantáziája sokkal gazdagabb, úgyhogy az Egyesült Államok lépett először Trump elnök idejében, amikor első elnöksége volt, akkor bejelentette, hogy az Egyesült Államok ki fog lépni az egyezményből, ez meg is történt.
1: Jött meg is szüntette a széndioxid adót.
2: Meg is, igen, és akkor utána Biden alatt megint visszaléptek, Trump elnök másodszori elnökség elején megint bejelentette, és most február azt hiszem 12-én pedig az Egyesült Államok környezetvédelmi ügynökségének a vezetője visszavonta azt az korábbi állítást, 2009-es állítást, amit a környezetvédelmi ügynökség akkori vezetője a törvények megkerülésével tett. Az egyik állítás az volt, hogy a CO2 káros anyag, tehát ma már az Egyesült Államokban a CO2 nem káros anyag. A második, hogy mindennek a gépjármű iparra vonatkozó következtetéseit is semmissé nyilvánították. Tehát a gépjármű ipar miatti széndioxid kibocsátást sem kell most már elítélendőnek venni. Ennek nincs meg Magyarországon a kellő visszhangja.
1: Hazánkban tavaly szeptemberben civil és szakmai szervezetek közös kiáltványban indítottak társadalmi párbeszédet egy új magyar klímatörvény megalkotásáért.
2: Semmiféle klímatörvénnyel nem értek egyet, hiszen az energia és az összes társadalmi kérdést, a mezőgazdasággal kapcsolatosak, vagy a fiatalsággal, a népesedéssel kapcsolatos dolgok, ezeket függetleníteni kellene a klímának a kérdéseitől. Az, hogy itt globális szervezetek klímatörvényeket hozattak nemzetállamokkal, ezt én mindig is elítélendőnek tartottam. Aztán, amikor hallottam erről a zöld kezdeményezésről, hogy szigorítani kell a klímatörvényt, akkor olvastam el igazán, és hát valóban a klímatörvény hát elég rugalmasan fogalmaz, még most is hatályban van a jelenkori, mostani klímatörvény. Zöld szervezetek ezt szigorítani akarnák. Tehát én elhiszem, hogy jót akarnak cselekedni, de hát a cél nem szentesíti az eszközt, és a klímatörvénynek a szigorítása az teljesen értelmetlen. Indítottak most egy mozgalmat, hogy új klímatörvény kell, holott az Alkotmánybíróság csak egyetlen egy pontnak a megváltoztatását kérte. Ehelyett most egy nagy civil mozgalom indult, hogy új klímatörvény legyen. Én hozzászóltam, és hozzászóltunk még jó néhányan ehhez az úgynevezett civil vitához, tehát mi biztosan civilként szólaltunk hozzá, tehát nem mozgalmi szervezetként, és néhány nappal ezelőtt összesítettük is a megállapításainkat, és kiraktuk a professzorok Batthyány Kör Energia munkacsoportnak a weboldalára, hogy abszolút fölösleges. Ez most kormánytól függetlenül egy javaslat a Magyarország mindenkori vezetőinek, hogy legyenek reálisak, és a magyar nép jóléte érdekébe nehogy már egy teljesen szigorú, az európai zöldek által követelt klímatörvényt vezessünk be szükségtelenül.
1: Sok szakember úgy véli, hogy a széntermelés beindítását kellene elsősorban véghez vinni, illetve fel kell gyorsítani az atomerőművi beruházásokat is.
2: Teljesen egyetértek ezzel, és mi a még ma is hivatalban lévő kormányt, tehát mindenféle szinten, nyilvánosan és levelekben is errefelé szerettük volna terelni, gondolok most a professzorok Batthyány körére, mert a világ energia ellátásának 87%-át a szén, a kőolaj és a földgáz adja. Az atom csak körülbelül annyit ad, amennyit a vízenergia ad, de hát tudjuk, hogy milyen ellenpropaganda folyik a világban az atom ellen.
3: Hát főleg Németországban.
2: Óriási potenciál van, tehát képes lenne az atomenergia, az emberiség energia ellátását körülbelül 1000 évre, vagy 1000 éves nagyságrendben megoldani. De ma, amíg még ezek nem épülnek meg, a biztonságos energia ellátás érdekében bizony fosszilis energiákra, szénre, kőolajra és földgázra van szükség. Egyetlen egy megbízható megújuló a vízenergia. Tehát Magyarországon tározókat kellene készíteni, és a vízenergiát alaposan át kellene gondolni. Szénből természeti erőforrásunk jelentős mértékben van, tehát az igazi hazai természeti erőforrás lenne.
3: De a hazai szén vagyon, mint egy fele lignit.
2: Arra kötelez bennünket az Európai Unió, hogy azzal is hagyjunk föl, a lignit alapú energiatermeléssel, talán évvégéig kellene, vagy jövő évig befejeznie. Ez abszolút lehetetlen, mert az utolsó olyan biztos hazai erőforrás, ami fölött mi és csak mi rendelkezünk. És hát ez lenne a legsürgősebb üzenetünk a mindenkori magyar kormánynak, hogy ne engedjék, hogy az Európai Uniónak a lehetetlen akarata érvényesülj.
3: Milyen jövőt lát a professzorok Batthyány körének energetikai munkacsoportja, akár az energiára, akár a klímára vonatkozólag?
2: A megbízható valós energiaforrásokat szorgalmazzuk, arra kell használni. A napi energia kérdésekben mi nem tudunk tanácsot adni, ezt azok a fiatal energiapolitikai szakértők ezt ragyogóan teljesítik, ezt a feladatot. Mi nem ilyen gyors reagálású hadtestek vagyunk, hanem az irányokat, a távlatokat látjuk, hogy egy polgári Magyarország számára a mi véleményünk szerint mi lenne a kívánatos. És csak valódi és megbízható energia forrásokkal kellene számolni. A szélenergiát semmiképpen nem támogatjuk Magyarországon, hiszen hogyha végignézzük az egésznek a befektetési költségét, az élettartamát, akkor egyszerűen nincs mögötte semmiféle olyan energia, nettó energia nyereség, amit mi egy energiaforrástól elképzelünk. Valahol valakik, indiaiak, kínaiak a szén energiatermelést növelik azért, hogy Európának ezt a zöld energia igényét ki tudják elégíteni. De olyan ezeknek az időszakos energiafajtáknak a bevonása, a nagymértékű bevonása egy ország energiaellátásba, mint hogyha egy jól működő kórházi osztályra fölvennénk egy olyan nővért, aki akkor jön be dolgozni, amikor neki jól esik. Amikor bejön dolgozni, akkor elvégzi mind a három másik nővérnek a munkáját, de amikor nem jön be, akkor azonnal kell gondoskodni másik három nővérről. Tehát végeredményben föl kell tartani a régi rendszert is, és az újat is működtetni kell. Tehát ez az Európai Uniós zöld energiapolitika. Ennek aztán semmi értelme. Nincs szükség az új nővérre, tehát megbízható energiaforrásokkal kell kielégíteni az ország energiaellátását.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szarka László geofizikus mérnökkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét. És most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részt kérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatya az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távol levőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni. Vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát, a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbírmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szent áldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez. Az egyház hite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen Szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve, templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen, kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván, ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között, és meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánat készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat a római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szentáldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokrácia.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Diana Krall kanadai jazz énekes, jazz zongorista és zeneszerző felvételeiből válogatunk. Kellemes zene hallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Diana Krall, kanadai jazzénekes, jazzzongorista és zeneszerző felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Turi Sarolta. További kellemes rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 13-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Assisi Szent Ferenc, a boldogságos szűz üdvözlése. Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges mennyei atyának. Ő szentelt meg téged szentséges szerelmes fiával és a vigasztaló szent lélekkel. Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik te benned. Üdvözlégy, te Isten palotája! Üdvözlégy te az ő lakozó sátra, üdvözlégy te az ő lakóháza, üdvözlégy az ő palástja, üdvözlégy te az ő szolgálója, üdvözlégy te az ő anyja. Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a szent élek kegyelméből és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké formáját.

30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a privát bankárportálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.

0: mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szentatya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett

0: érzett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a közönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és plébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt. Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
1: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. A 14. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi, a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást, és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szentatya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 vezetőségi tagjával. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.

0: kHz-es, ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az imacsoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 10-től pedig dicsőítő koncert és agapé kövezik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László a Független Benzinkutak Szövetsége a Pokár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az ukrán hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolajtranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolajvezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék a gomoly felhők ellenére, már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Imola és Szervácz nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Imola újabb keletű magyar névalkotás, eredete egy növény nemzetség, a régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár, vizes terület. Női névként először Jókai Móra alkalmazta a Bálványos Vár című regényében. A Szervácz a latin Szervácius név rövidülése, melynek jelentése megmentett. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1637-ben Richelieu bíboros feltalálta az asztali kést. A bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsora vendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogai közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Parancsot adott, hogy a tűrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos, lekerekített végű kés. 1950-ben először rendeztek Forma 1-es versenyt. A Silverstone-i pályán rendezett verseny több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockászászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki 2 további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze 7 futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Rek Parnell állhatott fel a dobogóra, a pontokat akkoriban az azóta számtalanszor megváltoztatott 9-6-4-3-2-es rendszerben osztották ki. Mindössze 2 ország, Nagy-Britannia és Olaszország rendezhetett minden évben futamot. Az egykori Silverstone-i verseny óta megszakítás nélkül folyik a világbajnokság. 1717-ben megszületett Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig. Gyermekként német-római császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között a német-római. A Habsburg lotaringiai ház ősanyja. Trónján fia, II. József követte. 1898-ban Budapesten megszületett Jendrassik György, gépészmérnök, feltaláló, a magyar gázturbina fejlesztője. Jendrassik György a Charlottenburgi és a Budapesti Műegyetemen végezte tanulmányait, majd a Ganznál kezdett dolgozni. Született meg első találmánya a gyors járatú 4-ütemű, sűrítő nélküli dízelmotor, amelyekkel elindult a hazai vasutak és a Duna, valamint a tengerhajózás dízelesítése. Másik jelentős eredménye a világ első kis 100 lóerős gázturbinája. Gázturbináinak gyártására megalapította a Találmány Kifejlesztő és Értékesítő Kft.-t. Magyarországon is mintegy 20 külföldi országban közel 80 szabadalmat jegyeztetett be, motor- és gázturbinákra vonatkozóan. 1917-ben Szűz Mária megjelent 3 portugál paraszt gyereknek. 1935-ben Carl Mégi szabadalmaztatta a parkolóórát. A parkolóóra meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, amely meghatározott idejű parkolásra jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole Mégi nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel. Problémát jelentett ugyanis, hogy a belvárosban dolgozók össze-vissza parkoltak és nem hagytak helyet a vásárlóknak és látogatóknak. Az első parkolóórát Oklahoma City üzleti negyedében állították fel 1936.

35. július 16-án, más források szerint 19-én. 1939-ben megszületett Sirilla György hosszú távfutó, aki 37 éven át minden évben átúszta a Jeges-Dunát. 1957-től minden évben átúszta a Jeges-Dunát. Sirilla az egészséges életmód élharcosa volt, ehhez szorosan kapcsolódott a számára erőt adó vegetarianizmus. 12 éves kora óta nem evett húst, idővel áttért a teljesen növényi táplálkozásra. Az étrend mellett gyakorolta a vízkúrákat, a szabadban végzett aktív mezítlábaskodást és a pozitív gondolkodást, számtalan könyvben adta közre tanácsait az egészséges életmódról. Az extrém kihívásokat kedvelő Sirilla, aki 1973-ban szerzett testnevelő tanári oklevelet, a futásban is próbára tette magát. 1975 és 1982 között minden évben teljesítette a Balaton körüli szuper hosszú távfutást. 1967-ben 32 nap alatt futotta le a Budapest és Moszkva közötti 2216 kilométeres távolságot. Páratlan teljesítménye nyomán forgatta róla Gazdag Gyula a Hosszú futásodra mindig számíthatunk című dokumentumfilmjét, a mára klasszikussá vált darabban a sportteljesítmény a függetlenség szimbóluma lett. Halála után fia, ifjabb Sirilla György ápolja hagyományát, és azóta ő úszta át a Jeges-Dunát. 1950-ben megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes-zenész. 1966-ban megszületett Tóth Zoltán, zenész, szövegíró, dalszerző, a Republik Együttes alapító tagja, több Republik és Cipőszám szerzője. Hangmérnökként és hangszerelőként is dolgozik. Zeneszerzőként és zenészként közreműködött többek között Halász Judit és Koncs Zsuzsa lemezein is. A Republik Együttesben gitározott és énekelt. 1792-ben megszületett 9. Pius pápa, az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa. 1846-ban kirobbant a mexikói-amerikai háború a Mexikó és Texas közötti határ körüli vita miatt. A háborút 1848. február 2-án a Guadalupe-i hidalgói békeszerződés zárta le, amelynek eredményeként a két állam közötti végleges határ a Rio Grande lett. Mexikó a folyótól északra fekvő valamennyi területi igényéről kénytelen volt lemondani. A mexikói állam közel felét kitevő terület, Kalifornia, Új-Mexikó és Texas, közel 1,2 millió négyzetmérföld, valamint a mai Arizona, Nevada, Utah és Kalifornia teljes, továbbá Colorado és Wyoming állam területe az Egyesült Államokhoz került. Mexikó 15 millió dollár kártérítést kapott a területveszteségekért, valamint az Egyesült Államok az amerikai hitelezőkkel szembeni több mint 3 millió dollárnyi mexikói adósságot is átvállalta. 1891-ben meghalt Becquerel, francia fizikus, aki apjával közösen dolgozta ki a mai napelemek működésének alapját. A fotoelektronos Becquerel jelenséget Becquerelről és apjáról nevezték el. Lényege, hogy az elektrolit oldattal érintkező fém elektród potenciája fényhatására megváltozik. 1839-ben készítették el a világ első fotovoltaikus kísérletét, amikor ezüst kloridot vagy ezüst bromidot használnak a platina elektródák bevonására. Az elektródák megvilágítása után feszültség és áram keletkezett. Napjainkban ez a napelemek működésének alapja. Az első működő napelem elkészültére több mint 100 évet kellett várni, 1941-ben épült meg. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Reklám.
1: Hittanár. Hittanári képzések. Az EGRI Hittudomány

0: Fettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 13-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak és Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Tóth Árpád Elégia egyre ketje bokorhoz című versét Mensáros László mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban a Fatimai Szűzanya ünnepéről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Berek Szászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: szerintem Hanga nagyon szerencsés a tekintetben is, hogy nagy családban nő fel. Ugye? Azt mondta az imént, hogy négy gyermekük van, négy leánygyermekük, a legidősebb 20 éves, a legkisebb pedig 5. Nagy a korkülönbség, úgyhogy azt gondolom, egy kicsit mindig újra kezdték, és nagyon érdekes, hogy ugye Hanga a harmadik gyermek. Ugye 10 éves lesz hamarosan, azt mondta, harmadik osztályos, úgyhogy egy picit vissza tudunk emlékezni a kezdetekre, hogy két egészséges gyermek után jött ő, hogyan emlékszik vissza anyára, mikor tudták meg, hogy ő ilyen szindrómával fog születni?
1: Hát a terhesség alatt nem derült ki. Tehát egészen 9 hónapig mi abban a tudatban éltünk, hogy egy egészséges gyermekünk lesz, annak ellenére, hogy vérvizsgálatot csináltunk, genetikai ultrahangot, mindent. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Jóisten egyszerűen azt akarta, hogy ő így szülessen meg, és minden vizsgálat azt igazolta, hogy ő egészséges lesz. És amikor megszületett, akkor voltak jelek. De mivel ő egy enyhe, mondjuk azt, hogy típusú Down-szindrómával született, ezért nála nem volt egyértelmű, amikor ránézett az ember, hogy ő Down-szindrómás, hanem a gyermekorvos mondta itt a kórházban, akkor még a Semmelweis kórházban született, talán a második napon mondta nekem azt, hogy valami úgy tűnik a kislányon, hogy nem egészen kerek, mert hogy ugye a tipikus Down-szindrómás jegyekből volt egy-kettő, amiket produkált. Nem volt teljes mértékben hipoton, mert ugye a Down-szindrómás gyerekek legtöbbje az, ő nem volt az. Nyújtogatta a nyelvét. Ugye a szemén látszik a Down-szindrómásoknak elsősorban, hogy a szindrómának az elsődleges jele, de egy csecsemőnél, aki ugye még csukott szemmel folyamatosan alszik, ez sem volt egyértelmű. Tehát sok olyan jel volt, ami külsődlegesen, vagy külső jelek alapján nem bizonyította egyértelműen, hogy ő Down-szindrómás, tehát mindenképpen a vérvétel volt az, ami egyértelműen megállapított

0: róla, hogy ő ezzel a szindrómával született. Nekünk abból a szempontból szerencsénk volt, hogy viszonylag hamar, tehát 3 hetesen kiderült, vagy eljutottunk oda, hogy a vérvizsgálat eredménye az megvolt, és kiderült, hogy ő tényleg Down-szindrómával született kislány.
1: De mindenképpen azt gondolom, egy sok hatás lehet.
0: Egyetlen van
1: a fényében, hogy 9 hónapig ez, abban ez a hitben éltek, hogy egy harmadik egészséges kislány.
0: Ez pontosan így van. Tehát ez megmondom őszintén, az első pár hét, amíg ez a bizonyosság, meg tudtuk, hogy tényleg Down-szindróma, ez a folyamatos tagadás volt. Mm. Biztos, hogy nem az én gyerekem. Hát ez nem lehetséges. Hát nézzük meg a fényképeket, hogy hasonlít az előző testvér nővéreire. Most is milyen ügyesen kinyitja a szemét, figyelmi. Tehát, hogy egyszerűen az ember keresi azokat a jeleket, hogy ez biztos, hogy nem így van.
1: Ez a
0: valahol
1: a tudatban,
0: igen, így van. Valahol ott mélyen ott van a tudat, hogy ez így van, de az ember tagadja egyértelműen. És amikor ez bebizonyosodott a 3 hét után, hogy megkaptuk az eredményt, akkor az egy nagyon komoly sok hatás volt. Valamennyire az ember felkészült erre, addigra azért sokat utána olvastunk, próbáltunk mindent megtudni, úgymond a Down-szindrómáról, de az ember a sok információtól csak összezavarodott még jobban, azt kell, hogy mondjam. És ezen egy dolog tudott nekünk segíteni az akkori kétségbeesésünkben, hogy felvettük a kapcsolatot a Down-dada szolgálattal, és rögtön egy anyuka, akinek Down-szindrómás gyereke van, a Szemesné Parti Rita, aki a Down-dada szolgálatnak tulajdonképpen itt a miskolci képviselője, ő azonnal hívott bennünket, és nem csak ő egyébként, hanem ennek a Down-dada szolgálatnak a központi, mondjuk úgy központi igazgatója, vagy aki ezt kitalálta és életre hozta, a Steinbach Éva is személyesen hívott fel bennünket telefonon, és ezek a beszélgetések abban a helyzetben nagyon-nagyon sokat jelentettek. Mm. Azt, hogy ez nem egy tragédia, hogy ezzel együtt lehet élni, hogy ebből van kiút, hogy itt vannak megoldások egyáltalán, és az is van, hogy nem feltétlenül az lesz a végeredmény, amikor az emberek a legrosszabbat feltételezi, mit a gyerek nem fog járni, nem fog beszélni, örökké itt lesz idézőben nyakunkon, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezt érzi ilyenkor a szülő, és ez egy óriási lökés volt, hogy van út, és lehetőséget kaptunk, telefonszámokat kaptunk, merre induljunk el, hogyan tudunk a gyermekünknek a legtöbbet segíteni ahhoz, hogy a legtöbbet mondjuk azt, hogy hozzuk ki belőle.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósáv járható. Szintén az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a külső és a leállósáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag-Tura-Aszód csomópont le is felhajtó ága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalán az M3-as autópályának az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtó ágát lezárták. Helyette az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt telepítenek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút csomópontjainak felújítását végzik. A 13-as és a 20-as kilométer között irányonként csak egy-egy sáv járható. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is felpályás lezárás van érvényben. Még mindig a 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a felső Dobsza és az Abaúj-Szántó közötti utat, a 10-es és a 18-as kilométer között, kerülni a 3-as főút felé lehet. Nógrád vármegyében Acsa és Erdőkürt között építik az utat. A 28-as és a 31-es kilométernél útszűkületen kell áthaladni. A Szurdok-Püspöki Gyöngyös összekötő úton, Szurdok-Püspöki határában átépítik a vasúti átjárót, ezért azt lezárták. Kerülni a 21-es főút Pásztó útvonalon lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy futózápor legfeljebb a keleti, északkeleti határnál alakulhat ki. A nyugati, északnyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Kora reggelre 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, az Alpok alján és az Őrségben lesz a leghidegebb. Délután 15 és 19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol, elsősorban az északnyugati északi határ közelében, főleg az északi középhegység és az Alpokalja térségében fordulhatnak elő. Este nyugat felől újabb csapadék gócok érkezhetnek. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és több felé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős, viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Szombaton felhős idő várható, inkább csak rövidebb napos időszakokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, utóbbi legkisebb eséllyel északnyugaton. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében lehetnek erős széllökések is. Hajnalban 5 és 12, délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap felhős idő valószínű, majd nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő zápor, keleten akár zivatar is. Az északnyugati északi szél többfelé megerősödik. Hajnalban 8 és 13, délután 17 és 24 fok valószínű. Az időjárás most a hideg frontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, de tartós lesz az álmosság érzés is. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. Tart még a pollen szezon, késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, közben pedig fokozatosan elindult a látszárú allergének átmeneti időszaka is. Egyszerre közel 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsit fűféléké országosan közepes szintet érhet el, míg a tölgy, a nyír, a platán, a kőris, a dió, a bükk és a vadgesztenye virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafafélék, a fűz, az ostorfa, a juhar, továbbá a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül már az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. A tavaszi fák, valamint már a pázsit fűfélék pollenjére érzékeny allergiások is fokozódó allergiás tünetekre számíthatnak, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Továbbra is jelen van a levegőben a nyárfaszösz, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollen allergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres levegővel telt allergénfehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akinél ebben az időszakban jelentkeznek pollen allergiás tünetek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelenlévő allergén növények pollen szemei okozhatják ezeket. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollen jelentést hallottak az időkép és a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah.

0: Elég jö egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légisajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
1: Tóth Árpád Elégia egy rekettye bokorhoz című versét Mensáros László mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. a proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szent Atya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a Szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kell bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény, számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó, valóban egyetemes örömforrás. de sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. A 14. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken Mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Szent Atya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa, a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáne csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus szavai türelemről tanúskodnak. A tanítványok szeretnék tudni a teljes igazságot, szeretnék érteni a világot, a szenvedést, a küldetésük felelősségét. De Jézus megállítja őket. Most még nem tudnátok elviselni mindezt. Isten nem önti ránk egyszerre az igazság teljességét, hanem fokozatosan tanít bennünket, ahogy a szívünk megérik rá. A Szentlélek kísér bennünket az isteni igazság fokozatos megismerésének útján. Úgy dolgozik bennünk, mint a jó kertész. Öntöz, metszeget, várja a gyümölcs megérését, de nem siettet. A keresztény embernek is ezt a türelmes figyelmet kell elsajátítania, nyitott szívvel várni Isten lelkének útmutatását. A Szentlélek az isteni belső élet részeseként az Atya és a Fiú közösségébe vezet be minket. Amikor a lélek szól, valójában Jézust halljuk. Amikor a lélek megvilágosít, az Atya szeretetét ismerjük fel. A keresztény ember a lélek által vezetett tanítvány, aki hallgat Isten szavára. A Szentlélek egyaránt működik az egyházban és az egyes hívőkben is, amikor imádkozunk, amikor döntünk, amikor tanúságot teszünk. A lélek nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem Jézusra. Ahol ő működik, ott Krisztus dicsősége ragyog fel, a kereszt, a feltámadás és a szeretet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház énekes könyv 550-es, a Szent Vagy Uram 86-os, a Szent Vagy Uram 116-os, valamint a Fatimai ének hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. Az Éneklő Egyház énekes könyv 550-es, a Szent Vagy Uram 86-os, a Szent Vagy Uram 116-os, végül pedig a Fatimai ének csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgatókat. A mai reggeli szentmisénket az adakozó szándékára elhunyt Nagy Lajos és Cseh Margit szülőkért és fiúkért, Józsefért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a szent titkokat.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Budapesten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
1: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
2: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 13-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Holló Zsófiával, az Összhang Egyesület önkéntesével beszélgetünk a Születés Hete programsorozat apropóján. 9 órától hírek, majd kezdődik a Múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Bálta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
7: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, aki valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
6: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Napról Napra című összeállításunkban az idén 101 éves Mustos Aladárné Jutka nénivel beszélget életéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most pedig következzen rövid ajánlunk, melyben Jutka néni egyik kedvenc Horácius idézetét mondja el.
8: Tavaszi szél a fagyot, a tavasztóa üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
9: Ez kedves annak.
8: Igen.

0: szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította. Úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
1: 10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Ajánlunkban dr. Hadnagy József igazgató szólal meg.
2: Van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek.
1: Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától híreket mondunk, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk. A mai adás alcíme az is lehetne, hogy örök téma a cukor. Erről is még sok más érdekes, közérdekű ismeretekről is beszélget Vaszili József, cukrász, közgazdász feltalálóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
3: A cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. Ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét.
1: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Tóth Árpád Elégia egy rekettye bokorhoz című művét Mensáros László mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyni asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően a fatimai szűzanya ünnepéről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című műsorunk, melyben Móricz Zsigmond Hétkrajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
4: Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ma reggeli műsorunk vendégét, Holló Zsófiát, az Összhang Egyesület önkéntesét, akivel az elkezdődött születés hetéről fogunk beszélgetni. 9-én indultak a programok, és ugye egészen 17-ig tartanak, nagyon sokrétű programokról van szó, és egy nagyon fontos kezdeményezésről beszélhetünk, hiszen itt olyan dolgokról van szó, ami alapvetően meghatározza egy édesanya jóllétét, miben létét, hiszen a szülés és a születés az fontos a babának és fontos a mamának is. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
5: Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Csatoljunk vissza egy kicsit a korábbi évekre, hogy azóta, hogy te részt veszel ebben a programban, milyen változások történtek?
5: Igazából a programnak a fő váza az nagyon-nagyon régóta ugyanaz már, tehát vagy a bábafás kirándulással indulunk, vagy pedig a bábafás kirándulás előtti napon hoppábori tart nálunk egy anyalánya workshopot. Ez évek óta nagy népszerűségnek örvend, tehát most szombaton például olyan sokan voltak, hogy kitehettük volna telt háztáblát, tehát már kényelmesen nem tudtunk volna több embert leültetni. Ez hatalmas boldogság nekünk, mert a bori mindig egy olyan témával jön, tehát ez a testtudatosságnak a kialakítása, hogyan tudjuk ezt segíteni a kislányainknál, hogy ők már egy egészséges testképpel rendelkezzenek, és tudásuk legyen arról, hogy hogyan működik a testük, miért úgy működik, ahogy, hogy mikor ugye ezek a változások bekövetkeznek a testükben, ők már ennek a tudásnak a birtokában legyenek. És Tehát ugye az én generációm is igaz, hogy nem vagyok még annyira idős, de azért nem egy ilyen útravalót kaptunk, amikor elindult
6: abszolút,
5: a női válásunk.
6: Igen, ezt akartam most megkérdezni tőled, hogy akkor tulajdonképpen ez a program, ez anya-lánya együtt érkezik erre a programra, és ott hallgatnak valamit, vagy anya hazaviszi az információt?
5: Ez úgy van felépítve, hogy délelőtt az édesanyáknak tart, Bodi egy ilyen két-két és fél órás programot, és délután pedig a kislányoknak, szintén az egy két-két és fél óra úgy szintén, és a legvégén a kislányok programjának a végére visszajönnek az anyukák, és akkor együtt zárják a programot. Tehát külön-külön megkapják a kis útravalóikat mind a ketten. Az anyukák azt, hogy hogyan érdemes a kislányaikhoz közelíteni ezzel a témával. A kislányoknak pedig az ő kis nyelvükön magyarázza el Bori ezeket a történéseket, meg ilyen holdkarkötőt fűznek, tehát ilyen nagyon kis kedves dolgokat csinálnak, hogy jobban megértsék ugye a ciklikusságukat. És a végén pedig van ez a közös anyalánya kis szeánsz, ami nagyon megható szokott lenni. Nagyon szeretik minden évben ezt a programot.
6: Említetted a fát, és ugye ez visszatér velem egyébként a születés hetében. Mi a szerepe ennek a fának?
5: Hát ugye két fa köré rendeződik a program, igen. A bábafa, ő fönt van a bükkben. Bélapát falváról szoktunk indulni a Tenekesi háztól, és a Giritka kápolnát érintve sétálunk fel a bábafához, aztán pedig vissza, tehát ez egy 12 kilométeres túra, és kisgyerekek is tudják teljesíteni, akár hordozóba az anyukájuk hátán, vagy hogyha már nagyobbak, akkor a saját lábukon is, ilyen kis megállókat is beépítünk, ahol lehet egy kicsit pihenni, eszegetni, iszogatni, piknikezni, és akkor a bábafánál tartunk ott is egy kis szertartást, megemlékezünk a fáról, tehát ez a fa már nem az a fa, amiről a nevét kapta, de korábban, hát jó régen, pár száz éve történt ott egy eset, hogy egy nő ott szült meg, egy anya ott adott életet a gyermekének ennél a fánál, vagyis ennek a fának az elődjénél, mert ez már nem az a fa. Az a fa ugye már
6: ezt
5: már
6: ugye
5: régi
6: ti
5: történet volt.
6: Az összhang.
5: A büki bába fát azt nem.
6: Azt nem.
5: Tehát ezt a néphagyomány tartja róla, hogy ez a bábafa, ez is egy bábafa, de nyilván ez már ugye a korából adódóan nem lehet az a bábafa, aminél az ominózus szülés megtörtént. A mi életfánk az itt van az érsekkertben, az érsekkerti tó mellett, egy gyönyörű fűzfa. Sajnos ez sem az a fa már, amit legelőször ültettek az alapítók, mert az a kis fa az a sajnos elpusztult, de ez a második fa, ez viszont már nagyon szép. Tehát meggyökeresedett, megtalálta a helyét, gyönyörű lombkoronája lett már, és kapott nevet is tavaly. Kapott egy kis emléktáblát is, Ilanka lett a neve, és akkor így szoktuk zárni az érsekkertben a programunkat, a születésheti programsorozatot minden évben, vasárnap.
6: Térjünk ki arra is, hogy miért ezt a nevet kapta maga a fa.
5: Ugye az Összhang Egyesületet hárman alapították, Fejtnyik Rajcsik Ilona, aki most is az elnökasszonyunk, ő perinatális szaktanácsadó és jógaoktató, és még sok minden. A Hasiló Anna Mária, aki szintén szülésznő is IBCSC, tehát szoptatási tanácsadó, illetve Tolnai Katalin, aki mentálhigiénés szakember, és hármójuk nevéből, az Ilonából, az Anna Máriából és a Katalinból lett az Ilanka.
6: Ilanka, hát, ez igen. Nagyon fontos, hogy mindig szerepe is van a fáknak, ugye most elmondtad, hogy megvolt már a kezdő program.
5: Kezdő program, igen.
6: És ugye lesz egy záró program is majd, és igen. Akkor lesz majd szerepe ennek a fának.
5: Igen, igen, a záró program az mindig az érsekkertben van.
6: Milyen szempontból fontos itt a záró program? Tehát, hogy ott összegyűjjetek, mi történik itt?
5: Hát ott igazából közösen lezárjuk a születéshetét, örülünk annak, hogy jól sikerült a programsorozat, megbeszéljük ugye a tapasztalatokat, szokott lenni egy kis körtánc, van, hogy jönnek zenészek, akik tudnak ehhez zenét is szolgáltatni, tehát ott egy ilyen kis örömünnepet tartunk. A születéshete az mindig egy ünnep nekünk is, tehát jó sok munkával jár, tehát van azért a háttérben rengeteg szervezési feladat, meg azért a lebonyolítása is nem kis szervezést igényel, főleg úgy, hogy mi az önkéntesek, mindenki ugye család mellett van, aki már munka mellett csinálja, tehát így nehéz összeszervezni, hogy mindig legyen ott valaki akkor, amikor kell. De eddig még hál' Istennek mindig sikerült megoldani, tehát az érsekkertben pedig megünnepeljük, hogy jól lement a hét, és összegezzük a tapasztalatokat is. Az már igazából jutalomjáték ünnep a végére.
6: Na de nagyon előre szaladtam, hiszen az már a vége lesz, és még most itt vannak a programok. Említsünk meg néhányat, hogy mi az, amiről még nem maradtunk le.
5: Hát például szerda délelőtt lesz egy nagyon izgalmas beszélgetés fent az Összhangban Pap Ágnes mentálhigiénés szakemberrel. Ott arról lesz szó, hogy a hozott mintáink hogyan befolyásolják az anyaságunk kialakulását. Akkor csütörtök délelőtt Montva Judit szülésznő fog szintén egy programot tartani az Összhangban. Kapcsolódás lesz ennek, ugye az egész hétnek most a fő motívuma a kapcsolódás. Tehát ő is ezt fogja kibontani egy más aspektusból, az ő programjának az a cím, hogy kapcsolódás az élet kezdetén, tehát hogy miért fontos, meg hogyan tudunk az újszülöttünkkel, akár a szoptatáson keresztül kapcsolódni. Tehát ott arról lesz szó, hogy a szoptatás az mennyire komplex folyamat, tehát hogy nem csak arról szól, hogy megetettem a babámat, hanem mi minden más történik még akkor, mondjuk az anyuka lelkében is, hormonrendszerében. Péntek délelőtt Alagyikása Fanni, ő pszichológus, gyerekpszichológus, őnek is egy nagyon jó kis programja lesz. Ő is így az anyaság, az egyensúlyteremtés, igen, tehát hogy hogyan tudunk egyensúlyba kerülni anyaként, ugye számtalan teendőink végzése kapcsán, munkában, magánéletben, gyereknevelésben, sok-sok feladataink között hogyan tudjuk magunkat megtalálni és egyensúlyba hozni. Hogy én inkább az összhangos programokkal vagyok képben, mivel hogy ott vagyok önkéntes, de lesz még számtalan más program, tehát az iránytű központnak is lesz programja, lesz művészetterápia, tehát ilyen alkotással egybekötött művészeti foglalkozás is lesz, akkor a Mélyvirág központban is lesz több program, kranioszakrális terápia, baba-mama jóga, sok minden, tehát érdemes a programjainkat átböngészni, és nem csak várandósoknak, meg kisbabásoknak, tehát kicsit a születés hetéről mindenkinek az ugrik be, hogy ó, hát nem vagyok várandós, hát akkor meg se nézem a programokat, mert biztos nem lesz semmi olyan, holott ez már évek óta nem igaz, tehát mindig úgy válogatjuk össze a programokat, hogy azért mindenki találjon benne olyat, akinek már nagyobbak a gyerekei, amiben tud kapcsolódni, tud azonosulni, ami neki fontos lehet éppen abban az életszakaszában. De délutáni programjaink is vannak például, délután 5-től is a pszichológusaink, ők tartanak délutáni foglalkozásokat is, és a témákat is pont úgy igyekezett Ilike ütemezni, hogy ugye a nagyobb gyermekkel rendelkezők már dolgoznak nagy részt, és hogy az őket célzó programok pedig délután vannak, amikor már talán munka után ők is el tudnak jönni és becsatlakozni.

0: Mit látsz, hogy mennyire érdeklődőek az édesanyák a programok iránt? Mennyire lett népszerűbb, vagy egyre népszerűbb az évek alatt?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis amikor indult a születés hete tizen sok évvel ezelőtt, itt Itegerben nálunk, Pesten meg még régebben, akkor még nem volt ennyi online lehetőség, mint manapság. És akkor csak a személyes kapcsolódással lehetett ugye információkhoz jutni, vagy esetleg könyvet vásároltak, tehát akkor még az internet is ugye kezdetleges fázisában volt, ugye napjainkban meg eljutottunk odáig, hogy már nagyon-nagyon sok lehetőség van online is, mondjuk elmenni egy szülésfelkészítőre, szoptatásfelkészítőre, női körök szerveződnek, akkor vannak ilyen komplex programok, amikre ugye be lehet fizetni, és akkor ott válogatott az ember, hogy melyik modult veszi meg, meg melyiket hallgatja meg, tehát most már ilyen felvételről is lehet előadásokat hallgatni. Tehát az információt azt igazából be tudja szerezni az ember már máshonnan is. Ami viszont szerintünk pótolhatatlan, az a személyes kapcsolódás. Azt, hogy tényleg offline tudjunk kapcsolódni olyan szakemberekkel, hasonló életszakaszban lévő és hasonló szemléletmódú anyatárs, tehát a személyes találkozásnak a varázsát azt nem tudja semmi sem pótolni. Tehát össze tud szedni az ember egy csomó-csomó információt, tényleg nagyon sok helyről, és most már azt is mondhatom, hogy a hiteles információkat sem kell nagyon vadászni, mert aki nagyon akarja, az már tud találni. Tehát az internet korában, meg ugye a mesterséges intelligencia korában, hogyha jól beírom neki, hogy mit szeretnék, akkor ő nagyon szépen össze fogja nekem szedni az információkat. Viszont, hogy nekem legyen egy olyan kis köröm, egy olyan kis anyaköröm, ahová én mondjuk a kisbabámmal be tudok csatlakozni, és személyesen tudunk találkozni alkalmanként, tehát azt akármilyen online felkészítő is van, ezt nem tudja pótolni.
0: És hát a másik, amit mondtál, nagyon fontos, hogy oké, hogy a kapcsolódások meglegyenek, és a személyes találkozásoknak nagyon nagy a vonzereje. De hogy az információk között megtalálni a hiteleset, azért az melós.
1: Melós, igen.
0: És hát nem biztos, hogy ebbe futunk bele. Tehát itt pedig igen. Ugye nyilván szakemberek arcukat, nevüket vállalva jönnek, és próbálnak segíteni.
1: Így van, így van. És egyébként azok a történetek a legszebbek, és nagyon sok ilyet tudnék mondani, akár a saját életemből is, de tényleg nagyon sokan jönnek úgy vissza, hogy ők itt találtak olyan barátokra az összhangban, de amikor babavárás kapcsán eljöttek mondjuk a születés hetére, vagy elkezdtek hozzánk járni az összhangba, Ilikéhez kismama jógára, vagy akár a klubjainkra, a hordozós klubra, vagy összhangklubra, hogy ők itt összebarátkoztak, és az a barátság ez azóta évek óta elkíséri őket, és ilyen kis baráti társaságok szövődtek össze, és most például szombaton ugye Hoppá Borinak a workshopján, ahová olyan anyukákat vártunk, akiknek már 9 és 12 év közötti kislányuk van. Tehát sokan úgy jöttek vissza, hogy hát ők ide jártak még az összhangba, Ilikéhez kismama jógára, és hogy mennyire jó visszaemlékezni arra, amit ők itt kaptak útravalónak. Tehát nem csak az információk, hanem ez a szemléletmód, hogy van egy hely, ahová mindig visszatérhetnek, ahol olyan szakembereket találnak, akik hitelesek, és ahová jó jönni, és ahol tudják, hogy biztonság vannak egy olyan térben, ahol jó érzésekkel fogadják őket, tehát nyugodtan hozhatják a babájukat, a nagyobb gyerekeiket, tehát egy ilyen kis szeretetteljes térbe érkeznek, és ez olyan jó, olyan szívmelengető, hogy így emlékeznek ránk még sok-sok év után is.
0: És muszáj valahol azt is megemlíteni, hogy ez az időszak mondjuk, amikor újszülöttel vagyunk otthon, azért ez egy nagyon magányos időszak.
1: Igen.
0: Tehát ez már nem az az idő, amikor körülvesznek minket a különböző női rokonok, és akkor ellátnak, és segítenek, és megfogják a babát. Azért az ott egy magányos időszak, tehát nyilván nagyon fontos az, hogy ők emberi kapcsolatokat találnak ilyenkor.
1: Igen, igen, meg a sorstársakkal beszélgethetnek. Tehát, hogy sokszor már az is sokat lendít az embernek a lelki állapotán, ha úgy kimaszkodhatja magát, hogy már megint fogzik a gyerek, és már megint nem alszunk, és már megint, és akkor nem azt kapja, hogy jó, hát csináld ezt, csináld azt, mert akkor majd jobb lesz, hanem csak annyit, hogy hát nálunk is ugyanez van, és akkor pacsi. Tehát megbeszéljük, hogy igen, mi is ebben vagyunk, és ez tényleg nehéz, és sokszor már az, hogy elismerik az embernek ezt az időszakját, meg az érzéseit, hogy igen, ez most ilyen, és ez nehéz, de én is ebben vagyok, ez nagyon sokat tud segíteni rajta, hogy igen, ne érezze magát annyira egyedül ebben a helyzetben, meg ne érezze azt, hogy valamit rosszul csinál, és hogy ő most valamit elront, mert hogyha másképp csinálná, akkor többet aludnának, vagy kevesebbet sírna a gyerek, tehát, hogy
0: a kéretlen jó tanár. tanácsok.
1: Igen, igen, tehát azt mi nem osztogatunk.
0: És hát visszacsatolva egy kicsit ahhoz a gondolathoz, hogy akkor visszatérőek ezek az emberek, vagy hát egy részük, ugye visszatérő a programokra.
1: Igen. Igen, meg ugye az a legnagyobb ajándék, hogy ajánlanak tovább minket, hogyha valaki babát vár a környezetükbe, hát menjetek az összhangba, és akkor ott majd jó lesz nektek. Tehát nyilván ugye mi nekünk is fel kellett venni a ritmust, tehát van honlapunk, van Facebook oldalunk, igyekszünk napra készen tartani, fönt van minden esemény, de a legtöbben azért úgy jönnek, hogy hallottak már mástól rólunk is, más valaki ajánlott minket. Tehát még mindig a szájhagyomány útján történő ajánlás a legerősebb, de nem lehet csak erre hagyatkozni, tehát muszáj láthatónak lenni az online térben, mert tényleg annyira sok információ van már, hogyha ha nem lennénk láthatóak, akkor az már kevés lenne, hogy csak vagyunk online jelenlét nélkül. Akkor egyszerűen nem jutnál az információ, hogy mi vagyunk még mindig, és milyen jó kis programjaink vannak. Tehát nehéz egyébként, mert ez is egy nagy változás ahhoz képest, mint ami régen volt, hogy most már több fronton kell helytállni. Tehát nem elég az, hogy az ember oda megy, és akkor meghirdet és megcsinál és lebonyolít egy programot, hanem ezt már ugye az online térben is elő kell készíteni, hetekkel előtte létrehozni az eseményt, utána időközönként posztolgatni, hogyha nem jön annyi reakció rá, akkor utána mondjuk egy hirdetést elindítani, ami mondjuk már pénzbe került, tehát egy csomó olyan kihívás van itt ebben az online világban, amivel így nehéz azért felvenni a lépést, de muszáj.
0: Hányan szervezitek ezt a programot, és mennyi idővel előtte kell elkezdeni, hogy tényleg egy kalap alá tudjátok venni?
1: Hát a munkának az oroszlán részét azt Ilike végzi, Fejtnék Rajcsik Ilona az elnökünk, tehát ő nála futnak össze a szálak, ő szokta februárban már kiküldeni a kérést a korábbi társszervezőinknek is, illetve hogyha valaki jelzi, hogy szeretne becsatlakozni, akkor neki is az információkat, hogy meddig várja a programokat, az idősávokat, hogy mikor tudják megtartani, és akkor ő rakja össze végül is a programot úgy, hogy jó legyen. Tehát a lebonyolításban pedig ugye a társszervezetek is bekapcsolódnak, tehát van akinek a saját helyszínén van a programja, van, aki behozza hozzánk. Tehát az összhangban lévő programoknak a lebonyolításában ez se egy egyszerű kérdés, mert ugye többen vannak, akik többet tudnak egy kicsit segíteni, mondjuk én is még otthon vagyok a harmadik gyerekemmel, tehát nekem belefér ez az életem, vagy picit többet segítsek. Van, aki már dolgozik, de ő is besegít egy kicsit, van, aki babát vár, de ő is besegít egy kicsit, tehát így mindenki beleteszi azt a kis munkát, amit éppen tud. De hál' Istennek eddig még mindig volt valahogy, tehát úgy mindig összejött annyi önkéntes munka, hogy sikerült a programot lebonyolítani, de Ilike mindig azt mondja, hogy mindenki annyit tegyen bele, amennyit tud, tehát amennyi még kényelmes, tehát nem kell senkinek megszakadni, hanem amit éppen tud vállalni, azt tegye bele, de nincsen kényszer senki felé, hogy ó, hát most akkor ezt meg kell csinálni, és most jönnöd kell, hanem úgy szépen önszerveződően össze szokott ez állni. Mondjuk ebben meg nagy segítség, hogy van egy online belső felületünk, ahol tudunk kommunikálni és mindent leszervezni, mert ha ez nem lenne, akkor nagyon nehézkes lenne. Tehát, hogy az online-nak van pozitív hozadéka, meg van negatív hozadéka is, de próbálunk úgy balanszírozni, hogy az is jó legyen.
0: És azzal, hogy beléptetek az online térbe, azzal több elérés volt számszakilag? Tehát, hogy
1: számszakilag, igen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív a mérlege, főleg akkor, hogyha van mondjuk egy célzott hirdetésünk, születéshete, vagy indítunk valami egyéb kampány, tehát azoknak azért szépen szokott az elérése emelkedni.
0: És mit láttok, hogy csak egriek érkeznek, vagy Eger határain kívülről is esetleg
1: érdeklődnek? Hát Eger és környéke nagy részt. Nagy részt, igen.
0: Mivel fogjátok majd még érdekesebbé tenni, mit gondolsz? Szeretnétek-e valamit változtatni majd a későbbiekben? Akár a programokba, hogy behoznátok új programokat, új témákat, új szakembereket, vagy kicsit más struktúrával próbálkoztok majd?
1: Mindig örömmel fogadjuk, hogyha valaki jelzi a szándékát, bemutatkozik szakemberként, hogy ő szívesen becsatlakozna ebbe, tehát mindig örülünk az új megkereséseknek. Például idén is vannak új társszervezőink, az iránytű központ például, akik most újonnan csatlakoztak, tehát így ilyen folyamatosan alakul mindig egy kicsit más a program, vannak benne olyan állandó momentumok, például a védőnői program, a nyitott szülőszoba, az minden évben nagyon sikeres, még amellett is, hogy a kórház most már nem csak a születés hetén biztosít ilyen nyitott szülőszoba programot, hanem máskor is, azt hiszem, hogy havonta most már be lehet menni ilyen szervezetkeretek között megnézni, de ennek, és emellett is nem ennek ellenére, mert én örülök neki, hogy nem csak ilyenkor lehet bejutni, hanem máskor is, de nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy akkor a születés hetén bemenjenek és megnézzék, hogy milyen is a szülőszoba, hová fognak majd menni, hogyha eljön a nagy nap. Védőnők programja is nagyon sikeres minden évben. A témákat egyébként úgy szoktuk, hát nem kijelölni, hanem igazából egy vezérszála van mindig az adott évi születés hetének, ez már úgy szokott kialakulni, vagy az előző évi születés hetének a végére, hogy mi legyen a következő évi fő vezérfonal, mert ugye arra biztatjuk egyébként a egyesületi tagjainkat is, meg mindenkit, aki velünk kapcsolatba kerül, hogy kommunikáljanak ők is velünk, tehát hogyha van valami téma, amiről szívesen hallanának, akkor szóljanak, és akkor leszervezzük, tehát vannak havi rendszeres az összhangklubjaink, tehát nem feltétlen kell megvárni a születéshetét, hanem egy adott témát, egy adott szakembert be tudunk esetleg szervezni korábbra is. Tehát így folyamatosan figyeljük azt, hogy mire van igény. Ugye az idei hétnek a fő témája a kapcsolódások, és akkor, mikor Ilke kiküldi a felhívást a tervszervezőknek, akkor mindig meg szokta határozni, hogy ez a téma most, az idén, ez a kapcsolódások, és akkor olyan előadásokkal, témákkal jöjjenek, ami ehhez valahogy be tud csatlakozni, illeszkedik ehhez a fő vezérfonálhoz. Tehát emiatt mindig egy picit más a program, mint az előző évben, de vannak benne ilyen állandó sarokpontok, amik már hosszú évek óta ugyanazok, ugye nyitó program, záró program, védőnői program, nyitott szülőszoba, meg van még pár, amik már mondjuk hosszú évek óta nagy sikernek, látogatottságnak örvendenek, Hoppábori például.

0: Mit látsz édesanyaként, hogy mitől lehet ennyire népszerű ez a születéshete, és eleve a programjaitok? Én azt látom, hogy volt ebben egy ilyen szemléletváltás. Az anyaságban is, a szülésben, születésben is, mármint nyilván a születés az valahogy azt mondjuk, hogy hát ez megtörténik, akár akarjuk, akár nem, de hogy a édesanyaként is van ebben valami tudásvágy, ugye?
1: Igen, a tudatosság. Így mondanám, hogy ez hat most át mindent, tehát azoknál az édesanyáknál, akik megtalálnak mindent, hogy ők már nem bízzák a véletlenre, hogy ó, hát majd megszülök valahogy, ó, majd lesz valahogy, hanem szeretnek információt gyűjteni, és ilyen tudatosan hozzáállni ehhez az időszaknak, mert mondjuk érik őket olyan impulzusok, már olvasnak róla valahol, vagy van ismerőse, aki ilyen tudatosabban állt hozzá ehhez az egész dologhoz, és akkor felébred bennük az igény, hogy hát akkor én is szeretném így. Ha saját példámból kiindulok, nekem egyébként az terelt engem ebbe az irányba, még az első kislányom születése előtt, hogy láttam a gyerekeket. Tehát, hogy azokat a gyerekeket, akiket ilyen tudatosabb szülők nevelnek, meg azokat a gyerekeket, akiket nem annyira tudatosan neveltek, és engem az győzött meg, hogy láttam, hogy ez a gyerek boldog, kiegyensúlyozott, meg a szülők is azok, tehát ugye ez is fontos, hogy úgy láttam rajtuk azt az összhangot, hogy ők úgy jól vannak együtt, és láttam azt is, hogy aki meg úgy nem fordított erre kellő figyelmet, hanem rábízta magát a véletlenre, tehát ez a majd lesz valahogy hozzáállás, ők meg úgy el voltak egy kicsit ebben veszve. Tehát a gyerekek is, meg a szülők is úgy nem éreztem azt, hogy...
0: Ez az elveszettség.
1: Igen, hogy úgy nem érezték magukat úgy komfortosan ebbe a szerepbe, azért, mert nem volt egy irány, amire úgy rá tudtak volna csatlakozni, hanem ugyan csapódtak jobbra balra, és úgy nem láttam őket úgy nagyon úgy egyensúlyban. Tehát én engem ez terelt ebbe az irányba, bár azért nehéz egyébként így tudatos szülőként hozzáállni ehhez, mert nem mondanám, hogy ez a könnyebb út, tehát szülőként.
0: Ez lett volna a következő gondolatom hozzá, hogy igen, hogy ennek azért van egy, azt hiszem, lelki terhe is, talán így
1: hát
0: tudom megfogalmazni,
1: hogy
0: egy kicsit úgy érzi az ember, hogy igen, úgy felteszi magának a kérdést, hogy jól csinálom, de ez egy ilyen örökké tartó kérdés, hogy jól csinálom vajon?
1: Igen.
0: És ezt hogyan tudjátok mondjuk megnyugtatni az édesanyákat, hogy nyugi, jól csinálod?
1: Sokszor pont ez elég, hogy nem kell semmi mást mondani, csak ennyit, nyugodj meg, jól csinálod. Így vagy jó, ahogy vagy. Tehát nem kell ebbe az anyaságba belefeszülni. Én azt se szerettem, amikor így bekategorizáljuk a dolgokat, hogy ezt csak így csinálhatod, ezt csak úgy csinálhatod, és csak akkor leszel jó anya, ha csak így csinálod, vagy csak úgy. Tehát ez azért nem igaz, mert minden gyerek más. Van, amely gyereknél működik ez a módszer, van, amely gyereknél nem működik, mert mondjuk más a habitusa.
0: Hát ezt a három gyerekkel pontosan láthatod.
1: Abszolút, könyvet tudnék írni róla, hogy a három gyerekem az hogy lett teljesen más személyiség, annak ellenére, hogy ugyanazt a szemléletmódot képviseltük mind a hármuknál. Tehát, hogy még az se garancia rá, hogyha én hozok egy tudatos szemléletmódot, hogy az minden gyereknél ugyanazt fogja eredményezni, mert a gyerek is hozza a saját kis habitusát. Meg az is teljesen más, hogy én szülőként mit hozok magammal, mit kaptam én otthon gyerekként, milyen szülői mintát hozok, milyen információkat szedtem én magamra, mielőtt szülő lettem, és mivé formált engem a szülőség. Tehát ez tényleg közhelyes ez, hogy voltak elveim, aztán lettek gyerekeim, de ettől igazabbat én még így a szülőségre nem hallottam. Tehát lehet nagyon tudatosan hozzáállni, sok mindent összeolvasni, elhatározni dolgokat, hogy na én majd csak így csinálom, csak úgy csinálom, csak amúgy csinálom. De aztán elkezdem csinálni valahogy, és akkor figyelem a gyereket, hogy vagy beválik, vagy nem. Ha nem, akkor... újra tervezünk, és van, amikor tényleg olvashatok én 1000 könyvet, hogyha a gyerek nem olvasta. Tehát végül csak az marad, hogy tudok az intuíciómra hagyatkozni, de az intuíciómra meg csak akkor hagyatkozom, hogyha van egy bizalmam magamban, hogy én anyaként jó vagyok. És egyébként ebben látom a tudatosságnak a kulcsát, hogy ezt is, ez is egy folyamat, mire ez felépül, hogy én kompetensnek érzem magam anyaként, és ehhez tud sokat hozzátenni a tudatosság, hogyha vállalom annak a felelősségét, hogy nem másokra hagyatkozok, hanem én fogom eldönteni, hogy milyen irányba megyek, ahhoz gyűjtök minden információt, olyan közösségekhez csatlakozom be, és akkor így szerzem meg magamban azt a kompetencia érzést, hogy én anyaként bárhogy döntök, az úgy jó lesz.
0: És hát itt a döntés is egy kulcs szó, hiszen a kéretlen jó tanácsok jönnek, amiben nekünk el kell tudni dönteni, hogy ez kell nekem, ez egy jó tanács, vagy tényleg jó tanácsa, vagy nem jó tanács, és nekem van egy saját tudásom, ugye, amihez én igazodok, és én alkalmazkodok.
1: Igen, igen, ez így van, és ez nagyon nehéz egyébként, mert ugye van az emberben egy rész egy megfelelési vágy, hogy ú, amit mondjuk mond anyukám, vagy anyusom, vagy a szomszédasszony, hát ő jó szendékból mondja, de hogyha az én elképzeléseimmel teljesen ellenbe megy, akkor valahogy csak határt kell szabnom.
0: Mondjuk hallott egy előadáson valami olyat, ami szöges ellentét annak, igen, amit ő mondott.
1: Igen, igen, úgyhogy ez nagyon nehéz, igen, ez a kérdéskör, hogy hogyan tudok én anyaként önazonos maradni, meg magabiztos magamban, hogyha közben meg így azért csak eljutnak hozzám ilyen ellentétes tanácsok innen-onnan, tehát ez a határszabás is egyébként most egy ilyen divatos fogalom, most fel van kapva, hogy a határszabás, ez mennyire fontos, és én is éppen ebben vagyok, csak én a gyerekeimmel szemben vagyok ebben a határszabásban, és ez a nagyon nehéz, meg lehet, hogy a jövő évben majd megkérek egy pszichológust, hogy jöjjön be ezzel a témával, hogy mikor én válaszkészen nevelem a gyerekeimet, az tök jó, addig a pontig, amíg el nem kezdődik náluk a dackorszak, és akkor elkezdenek ellent mondani, mert ugye a válaszkész gyerek, ő lesz annyira kis karakán, hogy ő mer nekem is az anyjának nemet mondani elég határozottan, és akkor onnantól elkezdődik egy ilyen játék, hogy oké, most egyszer ő mond nekem nemet, aztán én nekem kell neki nemet mondanom, tehát hogy így határt szabogatunk egymásnak, és hogy ez mennyire nehéz egy ilyen válaszkész boldogság felhőből így ebbe áthelyezkedni, hogy már nem tudok válaszkész lenni minden pillanatban, főleg, hogyha még születnek kis testvérek is, és akkor már mondjuk 2-3 gyereknek kellene válaszkész lenni, egyszerűen nem megy. És akkor ott úgy navigálni, hogy azért mindenki mentálisan épp maradjon, mire felnőnek, én is, meg ők is.
0: Akkor jövőre lesz egy új program.
1: Igen, igen. Kiszerték, hogy jövőre rágyúrunk, igen.
0: Emlékszel olyanra a saját életedből, amikor tudtad, hogy az az irány, amit eddig hoztál, vagy képviseltél, az attól szeretnél megszabadulni, vagy szeretnél elhatárolódni tőle a nevelésben? Volt-e ilyen?
1: Teljes elhatárolódást azt nem mondanék, inkább úgy mondanám, hogy finomodtak a nevelési elveim. Tehát például, ugye nagyon szerettem volna, hogyha minden gyerekem 2 éves koráig nem lát cukrot, csokit, feldolgozott élelmiszert, ilyesmit. Ez mondjuk az első gyereknél még működött, a többinél már nem. Tehát mert ugye egyszerűen tehát nem lehet azt, hogyha van egy nagyobb gyerek, aki mondjuk már 5 éves, meg születik neki egy kisebb öccse, hogy akkor, ha ezt tartani akarom, hogy a legkisebb öccse 2 éves koráig ne lásson cukrot, csokit, akkor ugye a lakásban nem is vihetem be a cukrot meg a csokit, tehát hogy a...
0: Még egy pár évig,
1: tehát hogy a 6-7 éves gyereket is fosszam meg ettől, aki egyébként már találkozott az óvodában a közétkeztetés kapcsán édességgel. Tehát, hogy nekem fontosabb az, hogy ne érezzék azt a gyerekeim, hogy különbséget teszek köztük, tehát ezt a szabályt nem tudtam betartani, hogy oké, a nagy, ő már elmúlt 2 éves, ő kaphat édességet, de a kicsi még nem, tehát ő nem kaphat, hogy ne érezze a kicsi magát rosszul, hogy a nagy kap, ő meg nem kaphat, tehát hogy ott beáldoztuk a csokit a család béke oltárán, vagyis a nevelési elveimet, hogy nem adok nekik csokit meg édességet. Akkor ilyen egy kicsit a képernyőmentesség is, hogy hát ugye az én gyerekeim nem fognak mesét nézni, nem. De ugye mióta 2 vannak, 3 vannak, tehát van olyan szituáció, amikor bekapcsolom nekik azt a mesét, mert úgy érzem, hogy nekem van szükségem arra az 5-10 perc csendre, hogy egy kicsit így összeszedjem magamat meg a gondolataimat, de hiszem azt, hogy vannak olyan vizuális tartalmak mesékben is, amik értéket képviselnek akár tartalomban, akár vizualitásban, meg ugye én tudom tartani ennek a határait, hogyha 10 perc van, akkor 10 perc van, és akkor nem lesz az, hogy belecsúszunk itt ilyen 1 órás mesenézésekbe, de ugye ebben igyekszem olyan kompromisszumkész lenni. Tehát nyilván visítanak, mikor lekapcsolom, de utána aztán meg tudjuk beszélni, hogy jó, akkor majd a következő ilyen mesenézős etap az mondjuk holnap lesz. De nehéz, folyamatosan alakul egyébként. Tehát úgy olyan nehéz. Ez is nehéz, hogy én most meghatározok egy irányt, ami mellett elköteleződök, és amikor jön egy olyan gyakorlati szituáció, hogy nem tudom már tovább tartani az elköteleződésemet, akkor nekem azt fel kell dolgoznom, hogy hát akkor lehet, hogy most ez így nem sikerült.
0: Igen, én azt látom, hogy ez a tudásvágy, ami hajtotta ugye az édesanyákat afelé, hogy minél többet megtudjanak saját testükről, a szülőségről, a működésről, az valahogy hozta magával ezt a folyamatos
1: önvádat is, hogyha valami nem sikerül.
0: Igen, ilyen lelki furdalása lett az embernek, hogy nem úgy csinálom, ahogy egyébként én gondoltam, hogy majd fogom csinálni, és akkor jaj, most mi lesz a gyerekkel, jaj, most mi lesz velem, és mi lesz egyébként ezzel a rendszerrel.
1: Igen, igen. Van egyébként, erre is olvastam egy kifejezést is, úgy megtetszett, hogy toxikus tudatosság, amikor már nagyon-nagyon bele tud csavarodni az ember abba, hogy na, akkor ezt most csak így csinálom, akkor is, ha megszakadok, mert azt olvastam a könyvbe, hogy akkor lesz épp a gyerekem, hogyha ezt csak így csinálom, és sehogy máshogy. Ettől ez azért saját... árnyaltabb, sokkal a dolog. Tehát nem szabad
0: így. Ez a saját rész. Igen. Viszont egy külső nyomás, egy folyamatos külső nyomás is van az édesanyákon.
1: Igen, hogy jól kell csinálnod, mert különben irgumburgó. És nehéz. Hát nehéz, nagyon nehéz, igen. Tehát a tudatosság egyrészt áldás is, de hoz magával egy ilyet is, hogy onnantól kezdve folyamatosan azon fog pörögni az ember, hogy vajon jól csinálom még. Akkor is, hogyha általában úgy ki van békülve magával, meg el tudja fogadni, hogy elég jó anya legyek. Tehát az a cél, nem az, hogy tökéletes, csak úgy elég jó. De azért ez a önvád, ez mindig ott csücsül így a fülem mögött, és úgy mondogatja néha, hogy akkor ez így most jó volt biztos, hogy és ha esetleg máshogy csináltad volna, akkor mi lett volna? Tehát ez ilyen folyamatosan ott van, igen. Erősebben, van amikor halkabban.
0: Ezért kell akkor ellátogatni az Összhang Egyesületnek a programjaira, és egyébként a születés hetére, hiszen még tart egészen vasárnapig 17-ig, még van lehetőség arra, hogy begyűjtsük ezeket az információkat, és kapcsolódjunk, hiszen ez az idei motto, kapcsolódjunk egymással, magunkkal és a gyerekekkel is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Zsófi.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást, hogy gyertek hozzánk, jöjjenek hozzánk a kedves érdeklődők a születés hetén, és azon kívül is várjuk őket nagy szeretettel az Összhangban.

Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Holló Zsófia volt, az Összhang Egyesület önkéntese, akivel a május 9-én kezdődött és egészen május 17-ig tartó születéshete alkalmából beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvasszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az esti órákban kifehéredett a kékes, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 cm-t is. Mínusz 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott a Fagyosszentek Pongrácról Szervácra virradó éjjelén. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történik. Hivatalosan is megalakult tegnap a Tisza kormány, miután a köztársasági elnök kinevezte a 16 minisztert, akik letették az esküt. Magyar Péter miniszterelnök a tárcavezetők bemutatásakor azt hangsúlyozta, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium előtt állnak a legnagyobb, legösszetettebb feladatok, ezért ők majd vétójogot kapnak a kormány döntéseivel kapcsolatban. Éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma délután 3 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép, valamint hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezen túl is sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábbi kormány határozatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Ma megszűnik a veszélyhelyzeti kormányzás. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új debreceni gyáregységében. A kínai üzem azt közölte, a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. Ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel, írta a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Holnaptól hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Nyílt levélben fordult az új kormányhoz a Független Benzinkutak Szövetsége az üzemanyaghelyzet miatt. Hangsúlyozták, amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az energiacégek számára. Az amerikai energiaügyi minisztérium döntése a része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, véletlenül hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszont műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Az idei szárazság miatt a szokásosnál 2 héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle, ez a biológiai módszer lényege. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, de ezek délutára összeállhatnak, és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz

0: A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazi.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházi tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházi tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazi.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
4: Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakóc Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őról tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna, ő írt egy olyan

0: regényt, hogy a kegyúr, és ezt tavaly olvastam. Ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál esélyes volt. Na de hát Bakócz Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
1: Először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmár Németiben kezdi a tanulmányait a domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papirendbe, azt nem tudjuk pontosan. Viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeli prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelve, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor legjelesebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
0: A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkor, tehát mint a bolonyai?
1: Ezek is nagyon, ezek
0: jó, mind. Mert nekem a bolonyai az bolonyai, tehát 1088-as alapítású bolonyai az azért.
1: De ezek mind, tehát
0: ezek is komolyabbak.
1: Igen, tehát Itáliában ez a három, illetve még a Nápolyi Egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbonne Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.
0: Meg gondoljunk csak abba bele, hogy azok, tehát te Péter atya, aki Rómában tanultál, és elég sok felé jártál Olaszországba, és én, aki szintén, bár nem tanultam ott, de nagyon szeretem Olaszországot, és tényleg olyan sok felé jártam, hogy azok a szépségek, amiket mi most látunk, 500 évvel később, azok akkoriban frissen építve, hogy milyen gyönyörűek lehettek.
1: Igen. Tehát,
0: mert mi már most ugye igaz, hogy megkopottan is, és megszürkülve is, de nagyon szépnek látjuk, meg nyilván azért azóta most az idő vasfoga megrágta az épületeket, kastélyokat, templomokat, stb., de restaurálják őket folyamatosan, amennyire tudják, na de azért ezek eredeti pompájukban milyen szépek lehettek.
1: Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
0: Igen.
1: Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában e felé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá, aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, de már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeknek valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, ez is egy bizalmi állás.
0: Uh-huh.

Na most a fiatal Bakucz Tamás, amikor ugye ezeket a tevékenységeket végzi, akkor már pap, és pontosan ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint ebben a korszakban. Az ilyen klerikus titkárok végeztek. Ugyanakkor az is látszik rajta, és ezt a későbbiek bizonyítják is, hogy egy nagyon céltudatos, nagyon lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Na most, amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagy-Lucsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsosi címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párthíve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelte Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, második Ulászló mellé, és így természetesen Bakócz Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel az, hogy mondjam, a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel, hogy Bakócz Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakócz Tamás mint egy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakócz Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja. Úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakócz Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámolt például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakócz Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána, emellett természetesen ő egyre rafináltabb és élesebb diplomatává lesz, amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.

0: Engedj már meg, Péter, hogyha egy ilyen, nem tudom, így, ahogy a jellemzőit soroltad itt nekem, és én is itt közben gondolkozom, hát mai szóval azért lennének erre definíciók, mármint hogy kifejezések, hogy mivel lehetne őt illetni, most akár a narcisztikust, akár a megalomán szót használhatnám rá, csak azt, hogy ugye tudjuk az ő származását, hogy lett ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak. Tehát, hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
1: Na most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért ne mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
0: én ezt nem is állítottam.
1: Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De ott még nem tartunk egyelőre.
0: Egyelőre győri püspök.
1: Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ugye ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében azért mindenképpen különleges figurák voltak, és
0: mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, a reneszánsz pápáink, igaz?
1: Igen, tehát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
0: Igen.
1: Igen, de a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mikorunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen ezért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
0: Igen.
1: Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt a abban a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt
0: hogy ott az nem volt
1: így törvényesen. Van. Úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó, és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Dúcsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát ő rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Dúcsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiára.

0: az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végén járunk, tehát mondjuk hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
1: Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
0: Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt,
1: hát igen,
0: volt,
1: azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelme, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni, nagy részt majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen. Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő ugye, ráadásul még a Nagyducsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt, és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
0: Ott is maradt.
1: Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor 6. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
0: egri püspök szeretett volna lenni, igen.
1: Igen, vagy legalábbis megszerezni az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagylúcsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ezenek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint a Scanius Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
0: Igen.
1: Tehát egy nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanio Sforza lett az, akit a 6. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanio Sforza igényét a pápa komolyan veszi. Így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében. És végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanius Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni, ugye ő közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy így gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat, ugye ezek most is létező polgári Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni Egyházi Egyházmegyében található.
0: A polgári az a polgár település lenne?
1: Szerintem igen.
0: Igen, és a Szent Margita?
1: Az ott van mellette.
0: De így létezik.
1: Igen.
0: Azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt Ároktő is.
1: Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell. Ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint később, mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végül csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Ároktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ennél ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be.

0: A boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélhárom kúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több, mint 20 000 aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 000 aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat vall, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még 4 világit elítélnek eretnekség vádjával, nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik a egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, minthogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, no, de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akint csak sikerült
1: a basszékbe betenni.
0: Így van, csak sikerült.
1: De őt még...
0: Mátyás király alatt?
1: De ő már akkor ezek szerint ott volt.
0: Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlósura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegen földről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Hát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
1: Ez elképesztő, igen.
0: Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
1: Igen.
0: Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család, ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
1: Elcserélik a tisztségeiket.
0: Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
1: a
0: szentszéknek, ugye most hatodik Sándornak az engedélye, és 1497-ben december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hipolitnak. Tehát mindez 1497 decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hipolit személyében, de őról a később. Most egyenlőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
1: Mindenképpen tovább fogjuk nézni Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát az, hogy ő esztergomi érsekként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: plat. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Tegnap hivatalosan is megalakult a Tisza kormány, miután a köztársasági elnök kinevezte a 16 minisztert, akik letették az esküt. Magyar Péter kormányfő a miniszterek bemutatásakor azt hangsúlyozta, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium előtt állnak a legnagyobb, legösszetettebb feladatok, ezért azok vétójogot kapnak a kormány döntéseiben. Éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezen túl sok fontos kérdésben döntenek még, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Holnaptól hatósági áron adják tovább az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanennyiért kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Nyílt levélben fordult az új kormányhoz a Független Benzinkutak Szövetség az üzemanyaghelyzet miatt. Hangsúlyozzák, amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyezteti. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel a stratégiai tartalékából az energiacégek számára. Az amerikai energiaügyi minisztérium döntése része az USA azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűzvezetését is gyakorolják. Lengyelország és Románia is szívesen befogadna még több amerikai katonát, ha az USA csökkentené katonai jelenlétét Németországban, hangoztatta a lengyel és a román államfő közös bukaresti sajtóértekezletükön. A lengyel elnök szerint minden felelős európai vezetőnek azon kell dolgozni, hogy maradjanak az amerikai katonák, mert a következő évtizedben a kontinensnek nincs más biztonsági alternatívája. Végül az időjárásról. Derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, ezek délutára összeállhatnak, és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának tagjait, Szűcs Petrát, aki tagja a szakkollégiumnak, és dr. Hadnagy Józsefet, aki igazgatója ennek a szervezeti egységnek. Egy picit merüljünk el a történelemben, hamarosan 15 éves lesz ez a intézményrész, nem is tudom, hogyan nevezzük ezt az intézményen belül, milyen státuszt foglal el a szakkollégium.
1: Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, köszönjük a meghívást. Én szerintem Magyarország felsőoktatási rendszerében egy különleges helyünk van itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ugyanis a megalakulástól kezdve az egyetem vezetése az, hogy is mondjam, kiemelt figyelmet szentel a Roma szakkollégiumnak, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos helyzet, ugyanis nem

0: látnak be a hallgatók, ami ugye egy társadalmi esélynövelés se foglalkozó szervezetnél szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy szervüljön a lokalitásba, ahol ez létrejött.
1: Mielőtt elmerülnénk a hétköznapi munkába, Petrát kérdezem, hogy került a szakkollégiumba, hogyan kell oda bejutni, hogyan lehet bejutni, és miért vágyott arra, hogy bekerüljön?
2: Köszöntök én is mindenkit. A szakkollégiumba való bejutásnak a feltétele, hogy ezen az egyetemen nyerjünk felvételt, valamint, hogy roma származású és vagy hátrányos helyzetű legyen a hallgató. Feltétele még, hogy érdekelje a kultúra, hogy tudjon kapcsolódni az emberekhez, hogy ebbe az egészbe részt tudjon venni, ehhez ez nagyon fontos.
1: És miért gondolta úgy, hogy felvételizik ide?
2: Én nem szerettem volna kollégista lenni, viszont részt vettem a GUE táborban, ahol találkoztam a szakkollégistákkal, és én ott leragadtam. Tehát ahogy ők ott meséltek, ahogy várták azt, hogy mit mondok erre, hogy na jó, vagy nem is tudom, és Gáspár Emília volt ott, ő már egy alumni szakkollisunk, most diplomázott. Ő még utána való napokban is írt nekem, hogy én láttam a szemedben, és hogy tudom, de én már akkor nagyon harcoltam otthon, hogy én ezt nagyon szeretném, és szerintem egy hét nem telt el, és én be is adtam a jelentkezésemet, és én nagyon vártam. És én szerettem volna abba a közegbe visszamenni, ahol, ami ott a golyatáborban volt. És nagyon sokat beszéltem otthon erről, hogy ez tényleg kell nekem, hogy ne egyedül, hogy hozzám hasonlókkal legyek egy közegben. És ez így is volt, és most is így van, hogy nincs olyan, hogy tabú, vagy bemegyek, és akkor bármit mondhatok, mert mindenki figyel, és mindenki érdeklődik. És a másik, ami a legfontosabb nekem az, hogy fogunk majd beszélni a munkacsoportokról, de hogy olyan helyre mehetek vissza, ahol én is éltem. És olyan gyerekekkel találkoztatok, akik engem körülvettek akkor, vagy én is ugye köztük voltam. Úgyhogy ezért.
1: És akkor köszönöm, hogy átvezette Petra. Beszéljünk akkor a munkacsoportokról. Ilyen szervezeti formában működnek. Mit akarnak ezek a munkacsoportok? Milyen munkacsoportok vannak?
0: Amikor a hallgatók jelezték 15 évvel ezelőtt egy, nem is tudom, talán ilyen téli estén, hogy nem tudnak hazamenni a busszal, és ők várakoznak, és hogy olyan jó lenne ilyenkor csinálni valamit. Milyen jó lenne beszélgetni a roma kultúráról, milyen jó lenne, hogyha néznénk filmeket, milyen jó lenne, hogyha segítséget kapnának szakdolgokat megírásába, a pluszba, akkor tulajdonképpen így kezdett el megalakulni a szakkollégium, és akik ott 8-10 a folyosón voltak, valamint amikor ilyen informális módon elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ők azt mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogyan differenciálódna az egész közösség. Van, akit a tudományos tevékenység érdekelt, és a szakdolgozatban várt segítséget. Van, aki azt mondta, hogy ő szoszpedesként szívesen dolgozna olyan gyerekekkel, akik, mint ő maga is volt, ahogy Petr is így elmondta, akiknek nagyon sok segítség kell, és ő azt a tevékenységet, amit tanul az egyetemen, azt szeretné kipróbálni. Volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen csinálna egy Mamó meg Papó mesél című programot, és elhívta a nagypapáját, meg a nagymamáját. És azt mondta, hogy ő szívesen csinálna 3 havont egy-egy ilyen programot. Tehát tulajdonképpen már is olyan 3 olyan területe megmutatkozott a szervezetünknek, ami az egyik a Tudor munkacsoport, a tudománnyal foglalkozó, a másik a Tutor, azaz hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos segítés, korrepetálás, programszervezés számukra, valamint a harmadik pedig a rendezvényszervező

0: csoport, amelyet most már nyilván így azért elnevezve sokkal könnyebb ezt így kimondanunk 15 év távlatából, de hogy ez egy fejlődési folyamat volt. És ők tényleg ezzel kezdtek el foglalkozni, aztán pedig kialakult egy vezetői csapat, akik a hallgatói diákbizottság, akik pedig folyamatos kapcsolatot tartanak a tagsággal, illetve velem, mint szakkollégium vezetővel, folyamatosan beszélgetünk és tervezzük az évet. És akkor, hogy ne maradjon ki, van még egy PR munkacsoportunk, akiknek iszonyatos fontos feladata van, mert hogy mi nem akartunk bezárkózni semmiképpen, ahogy mondtam is, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló és áldásos állapot itt a Esterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy mi ennek az egyetemnek a fontos részei vagyunk. És viszont nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk kifelé, kommunikáljunk a hallgatók felé, plakátok jól nézenek ki, a programjainkról utána legyen egy beszámoló. Nyilván ez állami támogatással zajlott, reméljük, hogy a jövőben is, és hogy ezeknek a fotodokumentációit, a beszámolóit nyilván nem ők írják, nem a hallgatók írják, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről olyan dokumentumok legyenek. És hogy erre mindre, akik bejönnek, hallgatók így elkezdenek érdeklődni. Ők inkább szerveznének. Tehát, hogy minden, ami történik itt, egy az életre való felkészítés egyébként, mert hogy amihez értesz, amit szeretnél csinálni, azt itt megvalósíthatod, és bekapcsolódható. Így alakulnak a munkacsoportjaink, és így tudunk dolgozni.
1: Tehát ez a szó klasszikus értelmében alulról jövő kezdeményezésként szinte kinőtt a földből, és formálhatta saját magát.
0: Abszolút. Abszolút így volt, és hát volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az afelé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez a elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.

0: Petrát arra kérem akkor, hogy meséljen egy picit, mit csinál a szakkollégiumon belül, milyen programokon vesz részt, hogyan kapcsolódnak ezek a szakkollégiumhoz.
1: Én a szakkollégiumban a rendezvényes munkacsoport vezetője vagyok, valamint a tutor munkacsoport tagja is vagyok, valamint most már hallgatói bizottsági tag is vagyok, volt szerencsém, hogy megválasztottak. A rendezvényes munkacsoportban rengeteg programunk van. Nem rengeteg, de nagyok, azt kell, hogy mondjam. Ahhoz nem csak a rendezvényes munkacsoport kell, hogy ezek megvalósuljanak, és az összes tag, tehát együtt csináljuk meg, és hozzuk létre. A rendezvényes munkacsoport csinálja az alatta való dolgokat, viszont a kigondolást, a hogyan csináljuk, milyen program legyen, azt együtt csináljuk. A rendezvényes munkacsoport szervez ugye a hallgatóknak is ilyen, most volt utoljára ilyen bográcsozás, ilyeneket csinálunk, meg valamint a szervezetfejlesztőn az esti programot is mi szervezzük, hogy szébráncsuk a csapatot, bár amúgy összetartóak vagyunk, de kellenek az ilyenek, ugyanis a hétköznapokban erre nem nagyon van lehetőség, így az időbeosztás miatt. A tutor munkacsoport, tagságom óta tutor munkacsoport tagja vagyok, most van egy lányom, akit én nagyon szeretek, ő mióta Egerbe került, ő nevelőszülőknél van, azóta nálam van. Pont tegnap voltam nála, és azt mondta, hogy ő nyáron jön velem, és hogy én elviszem, és megengedtem a mája, hogy én elviszem, de a tanulmányaiban rengeteget fejlődött, mióta itt van. Nagyon vissza volt maradva, ő 13 éves, harmadikos, és most szinte kitűnő. Tehát az, ahogy kijárt, ahogy még délután is volt neki ereje tanulni, hogy kijöhessen, és várta, hogy kijöjjön, és nagyon sajnálom, amikor azt kérdezi, hogy de miért csak egy napot, ugyanis csak egy napot van időm kimenni most, másnap máshoz is megyek, meg most így a tutor munkacsoporton belül nagyon nagy szervezésben vagyunk, a gyereknap szervezése, ezt nagyon szeressük. Ez is nem csak a tutor munkacsoportot érinti, ugyanis ha segítséget kérünk, akkor az összes szakkor is kint van a szalába, mindenki részt vesz benne. Az ottani gyerekek nagyon-nagyon várnak minket. Én nem szeretem azt mondani, hogy példakép, De igaz, hogy van nekik egy példa előttük, és azt olyan érdekes látni, hogy ha a farsankor mi adjuk át az ajándékot, vagy az joglevelet, akkor azt hogy őrzik, meg nem is tudom. Viszont ha nem mi adjuk, akkor meg az úgy el van rakva csak. És ez jó érzés, hogy azt megbecsülik, amit tőlünk kapnak. És mi is megbecsüljük őket. Egy szó és kint vagyunk. Ilyen magánéleti dolgokban is, ilyen életútvezetésben, vagy iskolaválasztásban, ugye középiskolaválasztásban is ott vagyunk nekik, tehát nagyon sok mindenre fordulnak felénk, és én ennek nagyon örülök. Amit nekem ez a munkacsoporttal együtt a szakkollégium adott, az egy nézőpont. Én szerintem ezt a szakkollégiumnak köszönhetem. Most erről elmesélnék valamit. Ilyen motivációs beszélgetés előadáson voltam egy középiskolában, most áprilisban, és beszélgettem az igazgatóval. Én oda jártam amúgy, és ott is rengeteg roma származású gyerek van most már. Akkor is volt, de most már az élet túlnyomó része ők. És azt mondta nekem az igazgató helyettes, hogy azért van ennyi roma származású a középiskolában, mert a romák több gyermeket vállalnak. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon tanárnő, mert nekem tanárnő volt, most lett igazgató helyettes, és nem nagyon állt rá a szám. Ne haragudjon tanárnő, én ezt nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy nagyobb számban indulnak el középiskolába, és ennek örülni kell. És nem az, hogy ők sokan vannak. Nem. Sokan voltak régen, ez igaz volt, hogy sokkal több gyereket vállaltak, de szerintem ez már nem igaz. Most már annak kell örülni, hogy ők ennyien indulnak el középiskolába. és hogy erre fel kell készülni, és nagyon sajnálom, hogy a tanárok erre nincsenek felkészülve. Hogy velük hogy kell bánni. Igazából csak egy kis odafigyelés kell, nem sok, túl sok minden. Úgyhogy ezt mondanám.
0: Igazgató urat, arra kérem, mondjon egy ilyen sikertörténetet, olyan esetet, olyan hallgatót, aki A-ból B-be jutott a tervek szerint, és akit példaképként tudnak állítani, akár a mostani szakkollégista hallgatók, akár a mentoráltak elé is.
2: Nagyon sok van, hála Istennek. Tulajdonképpen minden hallgatónk egyébként, van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek, tehát hogy tulajdonképpen mindenki azt gondolom, hogy a helyén van. Most volt egy olyan rendezvényünk, a Nemzetközi Romák Napján, ahol alumnikat hívtunk vissza, és egy ilyen életútbeszélgetést hajtott végre Barnus, a mostani diákvezető a megjelentekkel, és hihetetlen életutakat láttunk feltárulkozni. Európai Bizottságban dolgozik az egyik hallgatónk szakértőként, roma holokauszt témában, neki ez volt a történelemből a szakdolgozati témája. Egy másik hallgatónk a MCC-ben tanulmányi szervező, és a hátrányos helyzetű fiatalokat segíti. A harmadik meghívott vendégünk az Ittegerben a IFI pontot vezeti. Most diplomázott egy évvel ezelőtt, vagy igen, egy évvel ezelőtt, az idén vette át a diplomáját, és a IFI pontot vezeti nagyon-nagyon nagy sikerrel. Tehát, hogy minden hallgatónk, tehát tulajdonképpen egy ilyen szemléletformálás zajlik ezekkel a munkacsoportokkal, meg azzal, ahogyan dolgozunk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas feladat, és tulajdonképpen mindenki valahol rálát arra, hogy akkor, amikor ő majd végez, akkor milyen lehetőségei vannak akár hátrányos helyzettel foglalkozni, vagy kiteljesíteni önmagát abban a szakmában, amit ő tanult, hogy ez nem idézőjelben a csakot, de nem csak ennyi. Tehát nem csak ennyi, van egy diplománk, és akkor megyünk, és bemegyünk az órákra. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de hogy mi más gondolunk egy értelmiségi szakembernek a feladatáról, ő multiplikál, ő facilitál, ő amikor egy közösségi bárhova megy, nem kell, hogy visszamenjen abba a közegbe, nem kell, hogy visszamenjen a saját településre, oda megy, ahova szeretne. Vagyis egy nagyon fontos kérdése volt mindig a roma szakkollégiumnak, hogy vissza kell menjenek a hallgatók a saját településükre, és majd ott nem, oda kell menjenek, ahova szeretnének. De az nagyon fontos, hogy az, amit itt tanul, megtapasztal, azt, hogy hogyan tudja azokba a közösségekbe bevinni, amely közösségnek a tagja lesz. Akár egy tanári közösség, akár egy diák közösség, akár egy munkahelyi közösség. És ugye ebben nagyon szép visszajelzéseink vannak egyébként, hogy minden hallgató valahogyan valamit pluszba hozzátesz azon a munkahelyen, és szerintem ez egy nagyon szép visszaigazolás arra, hogy milyen fontos a közös együtt töltött idő és a megtervezett tevékenységrendszer, amit csinálunk.
0: Petrának mik a hosszú távú tervei? Mit forgat a fejében? Hol szeretne majd elhelyezkedni?
1: Én mindenképpen közösséggel szeretnék dolgozni, és a saját közösségemmel én Alföldre jövök. Egy Tiszarov, Tiszabura, Abátszalók. Viszont szeretnék egy matek tanárit még megcsinálni. Ugyanis mióta Kamilla nálam van, nekem az nehézséget okozott, hogy őt hogy zárkóztassam fel. Ugyanis nagyon nehéz az, hogy most akkor a dolgozatra tanuljunk, de még az előzőt, hogy a felépítése sem megy, hogy ezt hogy küszöböljük ki. Úgyhogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanis a gyerekeknek ez nagyon, hogy mondják ezt, nehézség a matek, hogy jobban, nehezebb, vagy hogy mondjam, hogy a legnagyobb nehézség a matek általában. És én ezt is szeretnék két lábon állni, de mindenképpen a közösségemhez szeretnék visszamenni.

0: Történt az egyetem életében egy nagyon fontos változás néhány évvel ezelőtt. Az Egri Főegyház megye fenntartásába került. Nyilván ez meghatározza a szellemiséget. Hogyan jelenik meg ez a Roma Szakkollégiumban?
1: A Roma Szakkollégiumok történetiségében egyébként a KRSH, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat volt a kiindulási pont, illetve párhuzamosan alakult a nem KRSH-hoz tartozó szakkollégiumok. Ugye mi úgy kezdtünk, hogy nem KRSH-hoz kapcsolódó szakkollégiumként működtünk, ez a 11 országos szakkollégium, egyébként 3 volt, és nagyon gyorsan elkezdtük megkeresni egyébként a kapcsolódási pontokat, tehát hogy nem az elválasztás volt a lényege a KRSH részéről se, hanem maga az egység. És ez egy nagyon-nagyon szép munkában indult el, még akkor egyébként, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem volt katolikus egyetem, tehát Eszterházy Egyetemként működött. És már akkor is azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet a KRSH-ban meglevő jó gyakorlatokból beépíteni, és van egy spirituális kurzus, illetve spirituális különböző gyakorlatok. A kurzus az egy folyamatos együttműködés egy teológus kollégánkkal, a Geng Noémivel, aki fantasztikus módon tudta megfogni a hallgatókat, és ezt a témát úgy közel vinni a hallgatókhoz, hogy vannak olyan szakkollégiumok, ahol ez nehézséget jelent. Nálunk meg pont arról szólt, hogy az a közeledés, amit, és az a közelítés, amit a Geng Noémi kollégánk fölvállalt, az pontosan egy olyan mágnesként kezdte el vonzani a hallgatókat, különböző spirituális témákról történő eszmecserék, beszélgetések, előadások, és ehhez kapcsolódó olyan kirándulások, olyan helyekre, ahol ugyanezt a spiritualitást és a keresztény értékeket át lehetett venni. És ez az elejénettől egy nagyon picit, tehát gondolkodtunk, hogy hogyan fog ez a hallgatók esetében megvalósulni, de hogy most ez nem kérdés, sőt nem volt kérdés egyébként egyetlen egy pillanatig sem, mert a hallgatók nagyon-nagyon nyitottak voltak, és tényleg szépen, valamint azért Ede atya, Kós Ede atya, aki a szakkollégiumnak szintén szerves részévé vált, nagyon kiváló érzékenységgel közelít a hallgatókhoz, hívja őket ki a plébániára, beszélget velük, különböző gyakorlatokba vonja be őket, a kirándulásokba részt vesznek, vagy részt vesz ő is szintén, ahol tud, programokra jön. Mi 2 hetente keddenként folyamatosan szakmai megbeszéléseket csinálunk. És akkor valamikor ez egy spirituális megközelítésből jön, ott van Ede atya, ott van Noémi, valamikor pedig magáról a szakmáról beszélünk, illetve a különböző programokról. Tehát nagyon szépen, hogy mondjam így, szervült ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy fő meghatározójává vált a spirituális vonala a szakkollégiumnak a hallgatók számára, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép történet szintén.
0: Nagyon fontos, hogy a szakkollégiumban azért jó legyen a közösségi élet, jó legyen a társaság. Petra, mit tapasztal, milyen a csapat?
2: Nagyon jó, szerintem. Látszik ezekből a nagy programokból, a kicsikből, ahogy kijövünk a szobából, és hogy vagy, mi újság. Ugye nyilván nem lehet mindenkivel 0-24-ben beszélgetni, de amikor tér van rá, meg találkozunk, és az adott pillanatban, akkor mindenki felől jön az, hogy ez egy közösség, és hogy tudunk kapcsolódni egymással. Így Ede atyára visszatérve, vendégelt már meg minket, nagyon közvetlen, nagyon szeressük amúgy, és így a közösség bármelyik tagja fordul hozzá, hogy nehogy Isten családi probléma, betegség, hogy Ede atya segítsen imádkozzon, és akkor már volt, nem egyszer volt rá példa, hogy misét is szervezett ilyenekre. És akkor ezeket is merjük mondani oda is, meg a közösségen belül is merjük ezt megbeszélni.
0: Ugye a Roma Szakkollégiumnak vannak belső programjai, és vannak nyitott programjai is. Az elkövetkező időszakról mit lehet tudni programok tekintetében?
1: Hát ugye most már szép lassan a fél évnek a utolsó hetéhez érkezünk a jövő héten, és nem beszéltünk, hogy mennyire nagyon fontos egyébként a tanulás. Tehát, hogy az első mindig a tanulás, és hogy a hallgatóink sikeres diplomaszerzést hajtsanak végre ezek alatt az évek alatt, amíg ők a szakkollégiumnak a tagjai. Úgyhogy már tulajdonképpen most már belefordultunk, vagy ráfordultunk a vizsgai időszakra helyek közel, viszont a múlt héten volt egy nagyon-nagyon szép programunk, és most áll előttünk egy nagyon-nagyon szép program. Egy nyitott programunk volt, egy roma filmestet találtak ki a hallgatók egyébként kb. 4-5 évvel ezelőtt. És akkor azt csináljuk, hogy levetítünk egy romákkal foglalkozó filmet, ez lehet dokumentumfilm vagy játékfilm, és utána mindig van egy beszélgetés. Hívunk egy művésztanár, Szilágyi Rudolf volt most legutoljára, és egyrészt a film értelmezés, másrészt pedig maga a társadalmi jelenségeket hozzuk föl. Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, most legutoljára a múlt héten a Kecskeméti Filmstúdió volt, akik a magyar népességet, meg a cigány meséket alkották meg. Fantasztikus, tehát hogy voltunk egy olyan 60-70-en, nagyon-nagyon jól sikerült. Valamint holnap után, jól mondom, ugye Petra, holnap után indulunk egy tanulmányi kirándulásra. Dévát szerették volna a hallgatók a gyermekotthont megnézni, a gyerekekkel találkozni, lesz egy szakmai programunk ott, valamint megyünk Székelyudvarhelyre onnan, ami már tulajdonképpen a szakkollégium részéről egy ilyen visszatérő küldetés. Ott van egy nagyon-nagyon komoly romatelep, Budvár, ami azért így a Kelet-Közép-Európában is híres szegregátum, romatelep, és ott az elmúlt 5-10 évben kialakítottunk egy olyan szakmai kapcsolatot, amelyben szülőkkel történő munka, workshop, gyerekekkel való munka, ugye mi is elvisszük a szalai tapasztalatokat, ők is mondják azokat a tapasztalatokat, amelyeket ott végeznek, és ott a helyi Caritas szervezetnek a munkatársaival találkozunk, valamint szülőkkel, gyerekekkel, úgyhogy egy nagyon szép szakmai programmal fogjuk zárni a fél évet. Nagyon-nagyon jól sikerült a Roma napunk, ahol 8 környékbeli tanoda gyerekei, tehát ilyen 170-en voltunk, tehetségeket tártunk föl, ugyanis volt ki mit tud, de közben voltak előadások, voltak workshopok, tehát hogy nagyon sok szép programunk van, és hát a Roma Cooking Night-unk, ami majd a következő fél évben lesz és vár ránk, az pedig az meg az egyetemistáknak az egyik kedvenc programja, ahol a roma gasztrokultúrával ismerkedhetnek meg. De egyébként van még hátra a hallgatóknak lovári nyelvtanfolyam, még egy találkozó, tehát vannak belső kurzusaink, amelyek azért most már lefutottak, de még egy roma lovári nyelv az lesz, és utána akkor mindenki beesik a vizsgaidőszakban, remélhetőleg, hogy sikeres vizsgákkal tudom majd szeptemberben újra kezdeni, és újabb programokat szervezni.
0: Petrának melyik volt a kedvenc programja ebben a tanévben?
2: Nekem a roma nap volt a kedvencem. A roma nap nagyon-nagyon benne voltam a szervezésében, és ezt nagyon élveztem. És sajnos le is betegedtem arra a napra, de ott voltam is, és nagyon-nagyon szerettem. Ez volt a második roma napom, amin részt vettem, és teljesen más szemszöget adott ez, mint az első, ugyanis ebbe tényleg benne voltam, és ez hatalmas érzés, hogy elég lesz a jelenléti, amit vittünk, hogy annyian jönnek, és hogy bejöttek járókelők is, hogy itt mi van, de hogy, és akkor ott maradt, és ahogy a gyerekek jöttek, hogy úristen, elkéstünk, hogy itt vagyunk, ahogy a szalasi gyerekek jöttek, hogy a azt követő bárra kiöltözve, és alig várták, hogy hogyan, és taxival, és nem is tudom, hogy most jönni kell, és bál van. Nagyon-nagyon jó érzés látni az arcukon, hogy ők ezt mennyire szeretik, hogy ez nekik szól, ez róluk szól, és hogy ott együtt vagyunk mindenki, és most rólunk van szó, és hogy de még egy zenére szeretnék táncolni, pedig ez nem volt betervezve. Nagyon jó érzés, úgyhogy nekem ez a kedvencem, ahol tényleg a gyerekeké a főszerep, vagy azoké a felnőtteké, akik szeretnék megmutatni a tehetségüket, és merik is megmutatni az ő napjukon.
0: Hamarosan lezajlik az érettségi időszak, felvételi időszak, új hallgatók is érkeznek majd a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba, hogyha valaki esetleg kedvet kap hozzá?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos, köszönjük szépen, hogy ezt belehoztad ebbe a riportba. Nagyon izgalmas a felvételünk, az nagyon egyszerű. A kiértesítés során jelezzük a hallgatóknak, hogy több szakkollégium létezik a Katolikus Egyetemünkön. Van egy kepes szakkollégium, és van egy roma szakkollégium. És hogy egy motivációs levelet kell írni, el kell küldeni, és utána egy szóbeli, mi biztos, hogy mindig szóbeli felvételit csinálunk, azon, hogy van egy motivációs levél. És azért vagyok nagyon hálás ezért, mert vannak olyan helyzetek, inkább az élethelyzetek is, amikor valaki bekerül egy felsőoktatásba, nem biztos, hogy annyira elkötelezett, mint Petrát, ahogy lehet hallani, hogy ezzel a kultúrával, a saját kultúrájával, a saját történetiségével, identitásával foglalkozzon. És nekünk most nagyon-nagyon fontos lesz a szeptemberben, hogy meg tudjuk szólítani már most a hallgatókat, ahogy Petra mondta, hogy már volt kin motivációs beszélgetésen gimnáziumokba, tervezünk nagyon sok mindent, még erre a néhány hétre, hónapra, hogy szeptemberben minél többen jöjjenek és csatlakozzanak a szakkollégiumhoz. Nagyon sok diplomásunk fog kimenni, az előző évben nagyon sok diplomás hagyott el bennünket, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm, mert ugye ezért csináljuk, viszont maga az utánpótlás kérdése az mindig egy fontos kérdés számunkra. Már most látunk nyílt napokon, ugye volt az egyetemnek két nyílt napja, jelentkezett, vagy 4-5 hallgató, akik mondták, hogy biztos, hogy jövünk, és csak vegyenek föl bennünket, és jövünk. Tehát most szerintem egy ilyen nagy robbanásra készülök, vagy azt várom, hogy nagyon sok hallgató fog jönni. Várjuk is őket szeretettel. A beszélgetés az egyszerű, hogyan tud bekapcsolódni, mit tud a céljáról, mit gondol saját magáról, miben tud ő kiteljesedni, miben kell neki fejlődnie, miben tud segíteni egy ilyen szervezet, és hogyha ő látjuk, hogy megtalálja a helyét ebben, akkor természetesen a bizottság azt fogja mondani, hogy várunk szeretettel is, kapcsolódj hozzánk, gyere dolgozz velünk, tanulj, és valósítsd meg mindazt az álmot, amit itt az egyetem lehetőségként biztosít számodra.
0: Hogyha Petrát arra kérem, hogy néhány mondatba invitálja a leendő hallgatókat a roma szakkollégiumba, akkor mit mondana?
2: Én azt mondanám, a edukáción rengetegszer elmondtam, és még mindig, tehát bárkivel találkozok, azt mondanám, hogy merjék ezt megtenni, hogy ne féljenek, hogy ez az a hely, ahol nem kell félni, mert ha nem kérnek is segítséget, kapnak, jó kedvet kapnak, egy olyan közösséget kapnak, ahol tényleg számít, ahol tényleg van szava, ahol tényleg olyan döntéseket és új dolgokat hozhat, ami biztos, hogy be lesz téve a programokba, vagy új programba, vagy akármi, hogy itt tényleg úgy dolgozunk, hogy mindenki benne van, és hogy pont aki hallgassa, pont ő kell még nekünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az újszövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkusz előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. versek közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet 18. és 20. versek közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övének, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja, az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk, és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején 30 évesen itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a Fiú, ezt a hatalmat már az idők kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép
Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett.

Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a tejhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét, és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus 3-as küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amelyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szentháromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szentháromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szentháromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik 2 személyt. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának 1. fejezet 23. versében olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsőült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Keresztény-muszlim összefogás kell az emberiség megújításához, jelentette ki a Szentatya. 14. Leó pápa hétfőn fogadta a jordániai vallásközi párbeszéddel foglalkozó intézet és a Szentszék vallásközi párbeszéd dikasztériumának tagjait. A Hassan bin Talal jordán herceg védnöksége alatt alapított intézet képviselői az Emberi Könyörület és Empátia Modern Korban című vallásközi megbeszélésen vettek részt Rómában. Hivatalosan is megalakult tegnap a Tisza kormány, miután a köztársasági elnök kinevezte a 16 minisztert, akik letették az esküt. Magyar Péter a miniszterek bemutatásakor azt hangsúlyozta, az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium előtt állnak a legnagyobb, legösszetettebb feladatok, ezért ők vétójogot kapnak a kormány döntéseiben. Éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma délután Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kabinet tájékoztatás kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl fontos kérdésekben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becsülésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Ma várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel, írta a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Holnaptól hatósági áron adják tovább az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanezen az áron kell továbbadni. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privátbankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytányban. Nyílt levélben fordult az új kormányhoz a Független Benzinkutak Szövetsége az üzemanyaghelyzet miatt. Hangsúlyozzák, amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az energiacégek számára. Az amerikai energiaügyi minisztérium döntése része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Az USA-nak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult a hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Az esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 centimétert egy rövid időre. Mínusz 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott, tehát a fagyos szentek Pongrácról Szervácra virradó éjjelén. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történt. Végül a várható időjárásról. Derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, ezek majd összeállhatnak, és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak ma még. A szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul délután. Híreinket hallották.
3: Reklám.
5: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
6: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezet.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vaszi József, cukrász, közgazdászt, feltalálót, régi kedves ismerősünkön, rádiónk hullámhosszain, hiszen gasztronómiai műsorunkban időről időre találkozunk egymással, nem véletlenül, hiszen feltalálóként is bemutattam önt, és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan ad nekünk ön mindig hasznos, praktikus jó tanácsokat. Ezúttal is így lesz ez. Örök témánk a cukor. Akár ezt a címet is adhatnám a mai beszélgetésünk apropójának, ugye?
4: Igen.
3: Miért is?
4: Hát gyakorlatilag ugye cukor nélkül ma nem tudja elképzelni a világot senki, tehát áll a kenyérbe is van cukor, de azt tudnunk kell, hogy a cukornak nagyon ártalmas részei is vannak, ha úgy akarom kifejezni. Azt jelenti, hogy 12 betegséget hordoz. Ugye a diabétesznél általában abba szokták hagyni a felsorolást, addig azt hiszem 8 betegséget sorolnak fel, de utána pedig hát a többit már nem mondják, pedig hát jó lenne, hogyha mondanák.
3: Például miket?
4: A szív- és érrendszeri megbetegedéseket keveset mondják, aztán a tüdőre való hatását is kevesen mondják, most állítólag már azt is támadja. Szóval az a lényeg, hogy úgy kiválasztani, meg egy-egy terméket ebből kiemelni, ez hiba lenne, de elmondok egy olyan történetet, amit itthon kevesen ismernek, mégpedig ez arról szól, hogy létezik Philadelphiában egy Terry Stippanen professzor asszony. Ő 0 és 5 év közötti gyerekeket vizsgált 20 éven keresztül, és 20 év alatt 70%-kal nőtt az egyes diabétesz gyerekek száma. Azt jelenti, hogy azonnal inzulin. És bizony ez gyakorlatilag az immunrendszer támadja meg a hasnyálmirigyet, tehát amiből kellene a gyógyszert, vagy a betegséget meg kellene akadályozni, az immunrendszerünk azt a részt a hasnyálmirigyet, inzulin termelő, béta sejteket semmisíti meg. És ez nagyon kemény, nagyon nincs is igazán kialakulva még ez az egyes diabétesz, hisz a dietetikusok is foglalkoznak vele, és mindig akadályba ütköznek, de súlyos betegség. Tehát azért ez 75%-os emelkedés 20 év alatt, és a gyerekek csoportjában. Tehát annyit jelent, hogy a gyerek, ha benne van a édesanyja hasába, akkor gyakorlatilag rajta is keresztül mennek az anya által megevett cukrok, és minél többet eszik az anyacukrot, annál

0: Érzem a gyerekre is, és nem tudnak vele egyelőre mit csinálni.
1: Mi most próbálunk megoldást kínálni erre a problémára, hiszen a cukorral és a sütéssel készült tésztákból a cukrot az ön szabadalma, az ön ötlete alapján kiválthatja a tejfehérje. Ez egyfajta megoldás lehet. Hogyan? Miként?
0: A lényeg az ugye, hogy a cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy szép legyen, nem azért, hogy édes. És ezt elég nehezen akarják elismerni Magyarországon egyáltalán. Mondhatjuk tehát a cukorral és sütéssel készült tésztákból a cukrot kiváltja a tejfehérje. Na most ez annyit jelent, hogy amit a cukor üvelt, hogy úgy mondjam, vagy segített a tészta kialakításában, azt most átteszi a tejfehérje. Most ez nagyon érdekes már ebbe az időszakba, hát ugyanis, ahogy mondtam már, tehát az Isten ő csinálja tovább a dolgát, és követni kell, és ha figyeli az ember, akkor rájön, hogy hol is tartunk. Tehát a cukor az, ugye, mint mondtam, egyszer nem azért kell a tésztákba, hogy édes legyen. A cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy esetleg szép legyen, de a tejfehérje ezeket a tulajdonságokat mind át tudja venni, és tudja használni. Tehát a tejfehérjével készült tészták, azok pont olyan szépek, pont olyan látványosak, mint a cukorral készült tészták, azt viszont tudni kell, hogy nagyon takarékos. Tehát az így készült tészták nagyon sok rengeteg terméken van kikalkulálva, és ez azt jelenti, hogy az árak olcsóbbak, akkor a sütés olcsóbbak, tehát a cukorral készült tésztákat általában 200-230 fokon sütik, a tejfehérjével készült tésztákat 160-180 fokon is lehet sütni, ugyanis az van, hogy a tejfehérje már 60-70 Celsius fokon kicsapódik. Tésztáknak különösen a tejfehérjével készült piskótán lehet látni a sütési felületeken kisebb foltokat, meg az azt jelenti, hogy már 60 fokon kicsapódott, és utána 160-180 fokon pedig készesítjük az egész tésztatartalmát.
1: Gyakorlati kérdésekről és megvalósulásokról is beszéljünk. Hogyan valósulhat ez meg a mindennapi sütés alkalmával? Hogyan juthatunk hozzá ehhez a tejfehérjéhez? És hogyan dolgozzanak vele? Hogyan használhatják a háziasszonyok?
0: Gyakorlatilag ugye, itt az a probléma, hogy lehet engem is hibásnak nevezni, de aki már végigcsinált egy szabadalmat, és én most Bebének odadok egy papírt erről a szabadalomról, hogy mi ez, tehát ez 85 országban van levétbe. Na most, ha valaki csinált már egy olyan szabadalmat, ami 85 országban van levétbe, az anyagilag meg tudja indokolni, hogy mégis mi lehet ez. Azt lehetne csinálni, hogy országos szinten be lehetne ezt vezetni, de ehhez már biztos, hogy kellenek könyvek, tankönyvek, mert nekem is otthon a receptek úgy vannak, hogy külön le vannak fűzve, van hozzá külön kalkulációs tömb, meg minden, tehát ennek is megvannak a maga szabályai. Ha meg akarja tanulni, ahhoz tankönyv kell, hogy a recepteket helyesen tudja alkalmazni. A recepteknél leírt gyártási technológiát be kell tartani, és ezt be tudja tartani, mert le van írva, és akkor működne. Na de hát itt az a baj, hogy ez Magyarországon ebben a formájában nem akar működni.
1: Miért? Ön már végigjárt számtalan lehetőséget,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Legyen olyan kedves, akkor beszéljen erről már csak azért is, hogyha akik hallgatják a műsorunkat a rádió frekvenciáinak segítségével, hallják meg azok az ön szavát, akik tudnak ebben önnek segíteni, hogy tudja népszerűsíteni a találmányát, és tudjon segíteni azokon a beteg embereken, akiknek megoldás lehetne a cukor helyett a tejfehérje.
0: Hát igen, én azt csináltam, hogy süteményeket csináltam, és azokkal megkerestem. Volt a minisztériumban, hát csúnyán mondom, kirúgtak, volt minisztériumban nem is egybe, aztán voltam a Szent István egyetemen, oda bementem, megették a süteményt, de ott sem történt semmiféle lépés annak irányába, hogy na most akkor ebből próbáljunk már valamit csinálni. Hát ha recept is itt van, a sütemény is itt van, szóval nincs Magyarországon erre fogékonyság. Hát elképzelhető, hogy van benne egy nagyfokú irítség, vagy nem tudom, minek nevezzük, de erősen hasonlít ez a rész már a Semmelweis életéhez, ugye, hogy szerencsétlen, ugye a halála után 30 évig nem használták a klór fertőtlenítésre, és nagyon sok ember azért halt meg, mert egyszer nem használták, tehát a szülőnőknél nem használták. Az emberi felelősség, meg az odafigyelés azért ettől többet kívánna. Tehát én csak azért mondom, hogy nagyon-nagyon oda kellene figyelni az ilyen apró dolgokra, mert ilyen apróságokból lehet élni, lehet halni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Eljutottunk most már addig, hogy a cukorból már akkumulátort is csinálnak. Tehát a Virginia Egyetemen, én oda 6 évvel ezelőtt írtunk levelet, és arra nem válaszoltak, de most már úgy néz ki, hogy gyártják a cukorból készült sugar batterit, és autókba. Most azért nem tudnak többet csinálni, mert a sok cukrot kivonnak a gyártásból, akkor az lesz a helyzet, hogy nem lesz elég cukor, gazdasági válságot okoznak vele. Ha most azt veszük, hogy mondjuk csak a tésztákat számoljuk, mondok, hogy konkrét legyek, mondok egy amerikai példát, mert az biztos, hogy konkrét volt, meg igaz volt, csak a hamburger zsemléből be tudtak takarítani 400 ezer tonna cukrot. Most 400 ezer tonna cukor, igen, nagyon sok. Tehát, ha ők tejfehérjével csinálják a hamburgert, a hamburger jobb lesz, olcsóbb lesz, szebb lesz. Tehát ezt csak én tudom mondani, mert csináltam. De nem, tehát gyakorlatilag az embernek az ellensége maga az ember. Tehát gondolom én, hogy ha elmúlnak ezek az időszakok, amikor nem az számít, hogy tényleg jó az embereknek, hanem az számít, hogy hát én olyan nagy ember vagyok, olyan büszke vagyok, hogy te ezt nem fogod csinálni, meg egyáltalán. Egyik ember akadályozza a másikat, és aki pedig segíteni akar az embereken, annak pedig fáj a szíve. Tehát most, amikor itt a 5 éves gyerekekről beszélünk, és 70%-kal nő a cukor miatt a gyerekeknek a száma, halálos betegséget kap rögtön a gyerek, hogy megszületik, és ez sem nagyon üti ki az embereket. Én úgy gondolom, hogy jóval több emberség, jóval több együttérzés, és olyan magatartás kellene, ami segíti az embereket, nem pedig hátráltatja.

0: Nincs új a nap alatt, ahogy említette is, hát az, aki segíteni akar az embereken, az nincs könnyű helyzetben. Régen is harcot kellett vívnia, Semmelweis Ignác idejében is, és most is harcot kell vívnia, hogy a saját igazát bebizonyítsa. Mi jót akarunk az embereknek, és szeretnénk a jó dolgokra felhívni a figyelmüket. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan tudnak önnek segíteni, milyen felajánlásokat vár, ezen riportunk most milyen céllal is készül.
1: Most ugye, amiket én csinálok, próbálok megkeresni például pékeket, akiket személyesen is, meg mondjuk akiknek van pék barátjuk, vagy olyan pék, aki elismeri, hogy a tejfehérje az lehet cukor is, ha úgy tetszik, ugye, és gyakorlatilag üzlet is, mert ma a pékeket különféle adókkal is büntetik, tehát a cukrot megadóztatják, akkor még a sót is, tehát ezek a büntetések a tejfehérjénél elmaradnának, jobban járnának a pékek. Na de szóval igen, hát most miért ne mondjam, a pék legyen büszke ember, és az embereket eteti napi kenyérrel látja őket el, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagy dolog, de azt is kell mondanom, hogy lépni kellene tovább, hogy például ne legyen már a kenyérbe is cukor, de hát azt is azért teszik bele, hogy ha ránéz, akkor szebb, ugye végül is azért teszik a cukrot bele, hogy a tészta szebb legyen, de hát végül is nem lesz tőle jobb.
0: Tehát akkor olyan pékek jelentkezését is várja, keressék meg önt, vegyék fel önnel a kapcsolatot, akik most ezen riport apropóján érdeklődnek az ön találmánya, az ön szabadalma iránt, és a cukrot kiválthatják tejfehérjével. Jól veszem ki a szavaiból? Igen, egy ilyen jó, célja is van a beszélgetésünknek?
1: Ilyen célunk is van, igen. Az a helyzet, hogy nem kell a többit abba hagyni, tehát a cukorral készült termékek mellett lehetne ezt csinálni. Aztán eltelik egy-két év, és abba fogják hagyni a cukrosakat gyártani, mert rá fog jönni, hogy olcsóbb, jobb is. Tehát a vásárló, kedves vevő, az úgy, ahogy mi csináltunk, forgalmaztunk ilyen kalácsokat, teljesíteményeket is, mindent, aztán valami miatt abba kellett hagyni. Múlkor megjelent a csomagoló anyaga, és olyan szemrehányást hagytam, hogy az nagyon jó volt, azt nem volt szabad abba hagyni, a cukormentes kalácsok. Lényegében a piacon volt, de semmiféle segítséget, támogatást nem kaptam hozzá. Na most ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a Semmelweis útjához, mert ugye itt is én megcsináltam, jó, hát most el lehet képzelni, hogy ez igaz legyen, hogy itten a 85 országból, hát nincs meg minden 85 országnak a jellegzetes süteménye átalakítva, de hát táblázatok alapján egyszerűen át lehet alakítani, mert táblázatot kell készíteni minden egyes termékhez, termékcsoporthoz is, és annak alapján lehet a kalkulációkat elvégezni. Tehát ezek megvannak, meg csinálom folyamatosan, de az úgy nem megy, hogyha nem akarom csinálni, mert ez a baj, meg az a baj. Tehát a pékeknek a büszkeségét én nem akarom bántani. Tehát a ő bevált receptjeit használja, de ugyanakkor azoknak a kisgyerekeknek, meg az anyukáknak, akiknek nincs szükség a cukorra, azoknak gyártson teljesíteményeket, és akkor így meg lesz a béke, és majd rá fog jönni, hogy fogják keresni, úgy, ahogy az én kalácsomat keresik hosszú évek óta, ugye miért na, abba hagytuk, és megvan az emlék.
0: És ön készített is számtalan receptet ilyen tejsüteményből, tehát táblázatokat is készített, és jó néhány recepttel is rendelkezik. Ezeket a recepteket, ha jól veszem ki a szavaiból, minden további nélkül az érdeklődők persze, rendelkezésére bocsátja.
1: Hát természetes, tehát hogy dolgozni tudjon, ahhoz nekem recepteket kell adni. Ugyanis én a iskolákban tanított, amit a diákoknak tanítanak a pékségekbe, meg az iskolákba, én azokat átalakítottam, azok megvannak. Hát ha nem adja ide a receptjét, mert félt, hogy ne lássuk, akkor az iskolába tanított diákoknak tanított recepteket tudok adni, amik át vannak alakítva.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem szépen ismételjük el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, mire is figyeljenek oda a kedves hallgatók, és kiknek a jelentkezését és érdeklődését várja elsősorban ezen riportunk adásba kerülése után?
1: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. A legnagyobb probléma az, hogy megfelelő büszkeség van, na most ezeknek a leküzdése a legnagyobb dolog. Most nem magyarázom már nekem ez az ember, vagy micsoda, és ezen a ponton megálltunk. Nem tudok többet meg jobbat mondani.
0: De ön nem adta fel, és továbbra is szeretne segíteni, ezért is készül most ez a riport.
1: Igen, hát nem adtam fel, mert most már annyira kell a cukor, hogy elindult a elektromos autó gyártása, és rengeteg akkumulátor kell gyártani, és a Magyarországon jelenleg gyártásra készülő akkumulátorok, ezeknek a két anyaga, a lítium és a bátrium, ezeknek az anyaga mérgező, tehát nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy a környezetet rombolja, a emberek egészségét bántja, nem védi. Tehát az a lényeg, hogy ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét. Nagyba befolyásolná a csecsemőknek az egészségét. Tehát itt arról van szó, hogy nem a cukor ellen beszélünk, hanem az egészség védelmünkbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a cukor, hát igen, oda van írva, hogy cukornak 12 betegsége van, én hozzátettem, 14 van írva, de hozzátettem ezt a immunbetegséget, tehát az, hogy ugye gyakorlatilag a gyerek egy éves kor, amikor kijön, akkor már beteg, és ezeket a dolgokat, mind ezeket kellene figyelembe venni, hogy az egészségünkre vigyázzunk úgy, hogy hallgassunk a orvosra, hallgassunk a tudósra, hallgassunk azokra, akik azt mondják a cukorra, hogy ha lehet, ne egyed.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Vaszi József cukrász, közgazdász, feltalálónak. Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezeket a közérdekű és fontos információkat, és akikben felkeltettük az érdeklődést riportunk kapcsán, azok felvehetik önnel a kapcsolatot. Hogyan?
1: Hát az e-mail cím az vasili.pj@gmail.com.
0: Ezen az e-mail címen felvehetik önnel a kapcsolatot, és kívánom, hogy minél több emberen tudjon segíteni. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm kegyednek Böbe, hogy meghív, tehát ön sem adta fel akkor gyakorlatilag ezt az egészet, és nagyon szépen megköszönöm, hogy próbál segíteni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadásra bátorítják és előmozdítják azt. A Szent Atya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meglehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kell bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. de sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi-tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken Mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szentatya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30 József Grünwiedl érsekkel, Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10:00 fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11:00 találkozott Leó pápa Petar Palics püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30 a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikán csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Elég jö egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Tiringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a gonok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog ararát várhatna tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak mirjád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
1: Tóth Árpád Elégia egy rekettye bokorhoz című versét Mensáros László mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. A lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. a proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Assisi Szent Ferenc, a boldogságos szűz üdvözlése. Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges mennyei atyának. Ő szentelt meg téged szentséges szerelmes fiával és a vigasztaló szent lélekkel. Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik te benned. Üdvözlégy, te Isten palotája! Üdvözlégy, te az ő lakozó sátra! Üdvözlégy, te az ő lakóháza! Üdvözlégy, az ő palástja! Üdvözlégy, te az ő szolgálója! Üdvözlégy, te az ő anyja! Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a szent élek kegyelméből és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké formáljátok át. Ámen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én, tehát pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpontban 10 órától, ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban. Ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az Egri Érseki Palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. Ezekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz a pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A www.felvi.uni/eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon benyújtható a jelentkezés, a cím Eszterházy tér 1 szám, a határidő pedig május 31-e. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig tekinthető meg. A tárlathoz programok is kötődnek, több már megvolt, de egy még hátra van. Május 14-én csütörtökön este 6:30-kor felolvasó este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskolaközpont kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a motoros és kerékpáros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség lesz a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyáskörmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Jön a csepelényi biciklis családi emléktúra, a Csepcsek 2026. Ismét biciklis zarándoklatot szerveznek Csepelényi György párosrendi szerzetes életében fontos szerepet játszó településre, Egerfarmosra. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő szőke pusztán vesztette életét. Az időpont május 16-a szombat, 9 órakor az egri lajosvárosi katolikus templomtól lesz az indulás, az ösztáv több mint 29 kilométer, erre kell készülni. Egerben a lajosvárosi templomtól indul a menet a Maklári templomhoz, aztán Szihalom Kávária, Mezőszemere Mária szobor, Egerfarmos templom és Egerfarmos vasútállomás, ez lesz a teljes táv. Makláron a parkban pihenő, frissítők fogyasztása, esetleg helybéli biciklis zarándokok csatlakozása, Szihalom Kávária dom pihentető, kis imádság, Mezőszemere Mária szobor pihenő, körülbelül 13 órakor Szentmise Egerfarmos katolikus templomában, majd a templomkertben bagyus ebéd, hazautazás 15 óra 11 perckor a vonattal érkezés Egerbe délután 4 óra előtt, vagy a vissza utat is meg lehet tenni kerékpárral. A jelentkezési határidő ma van, a ronai.zoltan78@gmail.com címre kell bejelentkezni, vagy a lajosvárosi plébániára telefonon hivatali időben, esetleg más elérhetőségeken. www.lajosvárosplébánia.hu az internetes cím. Az útvonal kerékpárúton, földúton és közúton is halad, ezért végig kell tudni biciklizni ezt a nem megereltető távot terepet. Terepre is alkalmas kerékpárra van szükség jó műszaki állapotban, emellett bukósisak és az időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény, ez is feltétlen szükséges. Ételről, innivalóról mindenkinek magának kell gondoskodni. Kedvezőtlen időjárás esetén viszont a túrát elhalasztják majd. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz, élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval

0: 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymaros ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők 9 órától várják majd a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Szentlélekváró véradás lesz Egerben a Lajosvárosi plébánián, az Aradi utca 1 szám alatt a találkozások házában, május 18-án hétfőn délután 13:30-től este 6-ig. A kezdeményezés a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik, a véradókat étellel és egészségügyi szűrésekkel is várják. A szükséges dokumentumok személyigazolvány, tajkártya és lakcímkártya. A feltételek között szerepel, hogy 18 és 65 év közötti életkor szükséges, legalább 50 kg testsúly, egészséges állapot. A véradással a szervezők, a Lajosvárosi plébánia, a fertájmesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívják fel a figyelmet. A véradókat tehát a helyszínen vendégül látják, és az eseményen vércukorszint mérése és egyéb egészségügyi szűrésekre is lesz lehetőség. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 22-e és 25-e között következik a csíksomlyói pünkösdi búcsú is. A búcsú szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz majd. Az idei búcsú jelmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Boldogok az irgalmasok, a Máté evangéliumából vett idézet a mottója pünköst hétfő Sárospataki programsorozatának. A Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, Szent Erzsébet szentiavatásának 291. évfordulója ez. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9:30-től gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebránsa dr. Csűz Mária István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekjével. Az ebédidő közben és után lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 14:30-tól dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Lorettói litánia, délután 15:30-kor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a híveket. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800, aki így jelentkezik az eseményre, idén is egy szalókos pólót kap ajándékba. A lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok: regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Egy összetartó közösséget kínálnak, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van erre. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezésére.

0: jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.lghf.hu olvasható.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
0: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Mindené, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Pál remekül felépített beszéddel, a szónoki mesterség ragyogó fogásaival áll a szó mesterei, az aténi férfiak elé. Még azonban másutt az evangélium hirdetése feltárta a szívek gondolatait, állásfoglalásra kényszerített mindenkit, addig az ókori világ szellemi fellegvárában Pál nem kap mást, mint gúnyos megjegyzéseket és fölényes válveregetést. A művelt elit elegáns módon hárítja el Krisztus üzenetét. Erről majd máskor is meghallgatunk téged. Az udvarias formula, amellyel Páltól búcsút vesznek, legnagyobb valószínűség szerint ezt jelentette: a továbbiakban nem vagyunk kíváncsiak rád. Nem is csoda, hiszen a görögök a testet nem tartották méltónak az örökké valóságra, csupán a lélek, a szellem továbbélését tudták elképzelni. Természetes, hogy megfeküdte a gyomrukat a halottak feltámadásáról szóló tanítás. Pál egy kissé elszámította magát. Nem gondolt arra, amit Urunk nagyon is reálisan figyelembe vett az utolsó vacsorán, hogy hallgatói nem elég erősek mondani valója súlyának elviselésére. Az aténiak között nemigen akadtak zsidók, akiket a kinyilatkoztatás ismerete felkészített volna a keresztény tanítás befogadására, a pogányoknak pedig túl sok és eddigi felfogásukkal merőben ellentétes volt, amit Páltól hallottak. Három dolgot is megtanulhatunk Pál esetéből. Az első, hogy ne gondoljuk, hogy képzettségtől, műveltségtől függ a Krisztus üzenetére való nyitottság. Egy teljesen más irányú szellemi előképzettség éppenséggel akadályt is jelenthet az evangélium befogadásában. A második, hogy Krisztust hirdetve ne eszközökben, módszerekben és technikákban bízzunk, hanem az üzenet eleven erejében. A harmadik pedig, hogy ezt az üzenetet ne egyszerre, mint egy ömlesztve, hanem fokozatosan adjuk át, mindenekelőtt életpéldánkkal, szavainkkal csak akkor, amikor eljön az ideje, s környezetünk megérett rá.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma osláví, lebo z mojho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z mojho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Inke majbut bútyav nás so sajpenós, ba naszan legharing lende dost az urále. Bakana ablatar le csácsi maszkodó ho, voj maja zsutillatú menge tereszenu intrego csácsipe. Napesztar vorbila, bakodiphenla szoasumla, ha je ávei vráma szirmilatú menge. A sára velman, ke anda muro lel kodo, so tu menge sirmila. Szogodi, so le dadeskoj, vi muroj. Anda kadip hendom, ke anda muro lelles, so tu menge sirmila.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: A szűzanya fatimai megjelenésének ünnepe. A portugáliai Fatimában 1915-1916 nyarán a béke angyala három alkalommal jelent meg a mezőn juhaikat legeltető három kisgyermeknek, az alig 10 éves Ferencnek, Jácintának és Lúciának. Arra kérte az angyal a gyermekeket, vigasztaljátok a jó Istent. 1917. május 13-án pedig elkezdődtek, és ugyanazon év október 13-áig tartottak azok a Mária jelenések, amelyek minden hónap 13-án megismétlődtek. Az utolsó jelenés alkalmával az úgynevezett napcsodát körülbelül 70 ezer ember látta, és nagy hatással volt egész Portugáliára. Fatimában, Kondor atyának gyűjteményében láttam azt az újságcikket, amelyik beszámolt erről a csodáról. A második jelenés alkalmával a szűzanya közölte Lúciával, hogy meg akarja alapítani Szeplőtelen Szent Szíve tiszteletét. Ebből alakult ki a későbbiekben az 5 első szombat megtartása az egyházban. Aki ezt megteszi, üdvözül. A harmadik jelenés alkalmával megmutatta a gyermekeknek a poklot. Így beszélt hozzájuk. Láttátok a poklot, ahová nagy bűnösök jutnak. Az ő megmentésükre akarja az Úr az én szeplőtelem szívem tiszteletét meghonosítani a világon. Ha az emberek megteszik azt, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül, és a béke is elérkezik. A háború, ez az első világháború volt, már a vége felé közeledik. Ha azonban nem szűnnek meg az urat bántani, nem sok idő telik el, és új, még szörnyűbb háború kezdődik el. Ez be is következett a második világháború kitörésével. Közeleg a büntetés a világ számára, folytatta Mária, ez háborúk, éhínség, az egyház és a Szentatya üldözése. A fatimai szűz a gyermekeken keresztül kérte a rózsafűzér imádkozását, a vezeklést és imádságot a bűnösök megtéréséért, s kifejezetten kérte az akkori ateista-kommunista Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szent Szívének. Ezt csak később tették meg a pápák. A szűzanya a gyermekekkel több titkot közölt, amelyeket csak 10, illetve 25 év múlva mondhatott el Lúcia. A harmadikat pedig a jubileumi szent évben tették közzé. A fatimai szűzanya szobra bejárta az egész világot. 1996-ban Moszkvában, a Vörös téren is körmenetben imádkoztak körülötte az emberek. Napjainkban Fatima és Lourdes a világegyház legnagyobb Mária búcsújáró helye, amelyről az egyház hivatalosan is elismerte, hogy a jelenések hitelesek voltak. A három látnok közül a kis Ferenc, aki 11 éves volt, és Jácinta, aki 10 éves volt, rövidesen meghalt. Lúciából Karmelita szerzetes nővér lett, és a Jóisten hosszú élettel ajándékozta meg. Kolostorában több pápával is találkozott. Megemlékezünk II. János Pál pápa elleni merényletről, amely 1981. május 13-án a török származású Ali Aksa követett el a Szentpéter téren a pápa ellen. Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem halt bele sérüléseibe. Amikor a római Szent Szív kórházban magához tért, első szava az volt, hogy megbocsát gyilkosának. Az olasz bíróság életfogytiglani börtönre ítélte a merénylőt. A Szentatya így nyilatkozott. Egy kéz fogta a fegyvert, egy másik kéz irányította a golyókat, hogy ne oltsák ki az életemet. miért történhetett és történt ez a merénylet. Sokan féltek attól, hogyha ezt a pápát el nem teszik lábalól, szolgálatának ideje alatt mindent megtesz azért, hogy a hazug és Isten ellenes kommunista, ateista világuralom összeomoljon. Számításuk be is következett. A pápát Isten megmentette. Pár év múlva Európában a kommunizmus úgy összeomlott, mint egy kártyavár, és az utolsó szovjet államfő, Mihail Gorbacsov, nyíltan megvallotta a világnak, nagy szerepe volt ebben a karizmatikus, lengyel származású II. János Pál pápának. A Szentatya szülőhazáján, Lengyelországon keresztül elindította a kelet-európai államokban a vérontások nélküli szabadulás nagy lehetőségét. A Szentatya egy évvel a merénylet után 1982-ben elzarándokolt Fatimába, hogy megköszönje a szüzanyának élete megmentését. Többek között ezekkel a szavakkal érkezett oda. Rózsafűzérrel a kezemben, Mária nevével ajkamon, az isteni irgalom hálaénekével jöttem Fatimába zarándokként hálát adni. Mária önmagát a rózsafűzér királynéjának nevezte Fatimában a jelenések alkalmával. Nagy buzgósággal imádkozzuk napról napra a rózsafűzért, hozzákapcsolva azt a fohászt, amit a gyermekek a jelenések alkalmával tanultak. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Imola és Szervác nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Imola újabb keletű magyar névalkotás, eredete egy növény nemzetség, a régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár, vizes terület. Női névként először Jókai Móra alkalmazta a Bálványos vár című regényében. A Szervác a latin Szervácius név rövidülése, melynek jelentése megmentett. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1637-ben Richelieu bíboros feltalálta az asztali kést. A bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsora vendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogai közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Parancsot adott, hogy a tűrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos, lekerekített végű kés. 1950-ben először rendeztek Forma 1-es versenyt. A Silverstone-i pályán rendezett verseny több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockázzászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki 2 további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze 7 futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Rek Barnell állhatott fel a dobogóra, a pontokat akkoriban az azóta számtalanszor megváltoztatott 9-6-4-3-2-es rendszerben osztották ki. Mindössze 2 ország, Nagy-Britannia és Olaszország rendezhetett minden évben futamot. Az egykori Silverstone-i verseny óta megszakítás nélkül folyik a világbajnokság. 1717-ben megszületett Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig. Gyermekként német-római császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között a német-római császárné. A Habsburg lotaringiai ház ősanyja. Trónján fia, II. József követte. 1898-ban Budapesten megszületett Jendrassik György, gépészmérnök, feltaláló, a magyar gázturbina fejlesztője. Jendrassik György a Charlottenburgi és a Budapesti Műegyetemen végezte tanulmányait, majd a Ganznál kezdett dolgozni. Itt született meg első találmánya a gyors járatú 4-ütemű, sűrítő nélküli dízelmotor, amelyekkel elindult a hazai vasutak és a Duna, valamint a tengerhajózás dízelesítése. Másik jelentős eredménye a világ első kis 100 lóerős gázturbinája. Gázturbináinak gyártására megalapította a Találmány Kifejlesztő és Értékesítő Kft.-t. Magyarországon is mintegy 20 külföldi országban közel 80 szabadalmat jegyeztetett be, motor és gázturbinákra vonatkozóan. 1917-ben Szűz Mária megjelent 3 portugál paraszt gyereknek. 1935-ben Carl Mégi szabadalmaztatta a parkolóórát. A parkolóra meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, amely meghatározott idejű parkolásra jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole Mégi nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel. Problémát jelentett ugyanis, hogy a belvárosban dolgozók össze-vissza parkoltak, és nem hagytak helyet a vásárlóknak és látogatóknak. Az első parkolóórát Oklahoma City üzleti negyedében állították fel 1935. július 16-án, más források szerint 19-én. 1939-ben megszületett Sirilla György, hosszú távfutó, aki 37 éven át minden évben átúszta a Jeges-Dunát. 1957-től minden évben átúszta a Jeges-Dunát. Sirilla az egészséges életmód élharcosa volt, ehhez szorosan kapcsolódott a számára erőt adó vegetarianizmus. 12 éves kora óta nem evett húst, idővel átért a teljesen növényi táplálkozásra. Az étrend mellett gyakorolta a vízkúrákat, a szabadban végzett aktív mezítlábaskodást és a pozitív gondolkodást, számtalan könyvben adta közre tanácsait az egészséges életmódról. Az extrém kihívásokat kedvelő Sirilla, aki 1973-ban szerzett testnevelő tanári oklevelet, a futásban is próbára tette magát. 1975 és 1982 között minden évben teljesítette a Balaton körüli szuper hosszú távfutást. 1967-ben 32 nap alatt futotta le a Budapest és Moszkva közötti 2216 kilométeres távolságot. Páratlan teljesítménye nyomán forgatta róla Gazdag Gyula a Hosszú futásodra mindig számíthatunk című dokumentumfilmjét, a már a klasszikussá vált darabban a sportteljesítmény, a függetlenség szimbóluma lett. Halála után fia, ifjabb Sirilla György ápolja hagyományát, és azóta ő úszta át a Jeges-Dunát. 1950-ben megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes zenész. 1966-ban megszületett Tóth Zoltán, zenész, szövegíró, dalszerző, a Republik Együttes alapító tagja, több Republik és Cipőszám szerzője. Hangmérnökként és hangszerelőként is dolgozik. Zeneszerzőként és zenészként közreműködött többek között Halász Judit és Kon Zsuzsa lemezein is. A Republik Együttesben gitározott és énekelt. 1792-ben megszületett 9. Pius pápa, az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa. 1846-ban kirobbant a mexikói-amerikai háború a Mexikó és Texas közötti határ körüli vita miatt. A háborút 1848. február 2-án a guadalupai hidalgói békeszerződés zárta le, amelynek eredményeként a két állam közötti végleges határ a Rio Grande lett. Mexikó a folyótól északra fekvő valamennyi területi igényéről kénytelen volt lemondani. A mexikói állam közel felét kitevő terület, Kalifornia, Új-Mexikó és Texas, közel 1,2 millió négyzetmérföld, valamint a mai Arizona, Nevada, Utah és Kalifornia teljes, továbbá Colorado és Wyoming állam területe az Egyesült Államokhoz került. Mexikó 15 millió dollár kártérítést kapott a területveszteségekért, valamint az Egyesült Államok az amerikai hitelezőkkel szembeni több mint 3 millió dollárnyi mexikói adósságot is átvállalta. 1891-ben meghalt Becquerel, francia fizikus, aki apjával közösen dolgozta ki a mai napelemek működésének alapját. A fotoelektronos Becquerel jelenséget Becquerelről és apjáról nevezték el. Lényege, hogy az elektrolit oldattal érintkező fém elektród potenciája fényhatására megváltozik. 1839-ben készítették el a világ első fotovoltaikus kísérletét, amikor ezüst kloridot vagy ezüst bromidot használnak a platina elektródák bevonására. Az elektródák megvilágítása után feszültség és áram keletkezett. Napjainkban ez a napelemek működésének alapja. Az első működő napelem elkészültére több mint 100 évet kellett várni, 1941-ben épült meg. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdas László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Éjfélkor lépett hivatalba a Tisza kormány, ma délután Ópusztaszeren pedig az első kormányülés következik el, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatás kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, a miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölt a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbetegek Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízben, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába, a felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek. A program célja a mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A tegnap esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság egy kicsi időre elérte a 2 cm. 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott. A fagyosszentek Pongrácról Szervácra virradó éjjelén. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történt. Ha az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, véletlenül hosszan fog tárgyalni az iráni helyzetről Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. Végül az időjárásról, derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, ezek majd összeállhatnak és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak, ha a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.

ellentét pedig mindig vívódás a végletek közt, mely rávilágít az élet teljességére. Móricz második kisfia koporsójánál írta meg ezt a novellát, és ez indította el a hírnév és az elismerés útján. 1908-ban Osváth Ernő megjelentette a Nyugatban, Adi pedig lelkesen üdvözölte Móriczot, mint annak idején Petőfi, Aranyt a Toldi megírása után. Adi azt mondta, Móricz egymaga felér egy forradalmi szabad csapattal. Miért? Kérdezhetnénk. Mert gyökeresen megváltoztatta azt a faluképet, amelyet addig festettek az írók. Nem eszményítette a paraszti létet, mint elődei, hanem az ezt belengő tragédiákat jelenítette meg drámai hatású novelláiban, melyek ugyanakkor filmszerűek is. Úgy ötvözte az idillt és tragédiát, a könnyet és nevetést, a nyomort elleplező büszkeséget, hogy mindenki csodálatát kiváltotta, ugyanis felismerték benne az általános emberit. Elég, ha arra 32 nyelvre gondolunk, köztük a hindire, albán, japán, kínai, török, perzsa és vietnámi fordításokra, melyeken olvasható. 1984-ig 638 fordítást ismerünk. Eszembe jut Szerb Antal különös értékelése. Ekkor látszik, mi az értelme a tüzes jelzőnek, melyet szomszédaink a magyar név elé szoktak tenni. A magyar közelebb van a lelkéhez, mint a nyugati népek. A lelke irányítja az életét, és ha áldozat, a lelkének az áldozata, írta. Móricz Zsigmond a novelláit in medias res kezdi, azaz az események közepébe vágva, hiszen innentől a végkifejletig érdekes a történet. Az író bevilágít a szereplők lelkébe, beszédükkel jellemzi gondolataikat, és úgy teremt pontos atmoszférát, hogy a ki nem mondott érzéseket is érezzük és értjük. Őt nem érdekelte a lár-pur-lár, a korában jellemző művészi áramlat, melynek lényege a művészet a művészetért. Móricz a magyar néplélek tökéletes kifejezője volt, már csak azért is, mert édesanyja, a papok leszármazottja, Pallagi Erzsébet az úri finomságot, műveltséget képviselte a családban. A négy elemit végzett Móricz Bálint, az apa pedig, az életerőt, a szenvedélyt. Ők pedig szegénységben éltek. 9 gyermekük volt, s a nyomort az író saját tapasztalatából ismerte, s a hét krajcár alapélményei gyermekkori emlék. Móricz kimondva kimondatlanul lázít, ezt érezték meg benne Adiék. Szerinte a nyomor, a szakadásig végzett munka, a paraszti társadalom kihasználtsága megengedhetetlen. Hiába teszi a szenvedés a lelket nemessé ebben a novellában, de ugyanakkor például a barbárokban és a tragédiában, a szegény emberekben ösztönlénnyé teszi az embereket a szenvedés. Ez Móricz szerint nem normális. Móricz e novelláját a líraiság és realizmus ugyanúgy jellemzi, mint a pszichológizmus és a társadalom ábrázolás. Miért is fontos megismernie művet? Azért, mert becsületre, lelki finomságra, empátiára tanít. Mert a tapintat, a saját érdekről való lemondás a gyengébb és kiszolgáltatottabb ember érdekében lassan ismeretlen fogalom lesz. Az ellentétek novellája tehát a hét krajcár. Már az első mondat filozofikus megállapítást tartalmaz. Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Keserűség van-e sorban? Más nem is jut a szegény embernek. Életükben nem csak a sírás, hanem a vidámság is jelen van, hiszen leplezni kell a nyomort, fájdalmat, a magyar lélek büszkesége ez. A gyerek előtt nem lehet a fájdalmat érzékeltetni, a gyereknek derűt kell sugározni. Ez töltötte ki szívét az édesanyának is, amikor kisfia előtt a végletekig leplezni próbálta kétségbeesését. A hat krajcár megtalálása nagyon kedves jelenetnek tűnik. Az anya és fia kapcsolata végtelenül gyöngéd, finom,

tapintatos. A fiú részt vesz a játékban, együttműködik édesanyjával a saját becsapásában. Ugyanakkor ez a fiúban nem tudatosodik. Összejátszik az édesanyjával a leplező hadműveletben. Még az almáriumban eldugott krajcárt is felajánlja, csak hogy örömet okozzon neki. Közben kirajzolódik a szülők egymás iránti szeretete is, hiszen az apa ingének kimosásáról van szó, ehhez kell szappant venni. Ebben a nagy tragédiával végződő keresésben érezhető az a mély szeretet és tisztelet a szülők között, mely Móricz szülei között is jelen volt. A koldus megjelenése érdekes fordulópont e drámai novellában. Ő az, aki átlátja szegénységüket, felismeri bennük a sorstársat, és nemes lelkűségével kisegíti őket, mindezt a legnagyobb tapintattal, hogy az édesanya ne kerüljön még megalázóbb helyzetek is fia előtt. Majd még ő távozik el, hálálkodva. Mikor végre együtt van a hét krajcár, kiderül, hogy lámpaolaj sincs, s a szeretetből vállalt feladat, a feleség kötelesség teljesítése nem jöhet létre. Az anya az apáért érzett szeretetből akar dolgozni most is, erején felül, s közben takargatja a nyomort, az igazságot gyermek előtt. Ebbe a nagy akarásba szakad bele, melyet a fuldoklás jelenete fejez ki. Az erkölcsi mondanivaló egyértelmű. A szegény ember szeretete az önfeláldozásig fokozódik. Ennél mélyebb, keresztényibb szeretet nincs is. Ennél többet egy ember nem is tehet a másikért. Itt is csak az volt a cél, hogy az anya legtovább halogassa a gyermek felismerését, hogy nyomorúságuk felmérhetetlen. A koldus lelki finomsága, aki hallatlan érzékenységgel bekapcsolódik a kegyes hazugság játékába, kifejezi, hogy a magyar embert valóban a lelke irányítja, mely azonnal rezonál mások szenvedésére.

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekszik ezzel az idővel, más sem pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy 7 krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. 3-at a gépfiókban, 1-et az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első 3 krajcárt még maga meglelte az anyám, azt hitte többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is ámultam nagyon, amikor az édesanyám kutat-kutat benne tűt, gyűszült, ollót, szaladarabokat, zsinót, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut, krajcárkák. Legugolt a földre, s olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. De még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk, sokat tapasztaltunk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, és úgy kaptam vissza az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, a kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját. Addig a miénk, amíg itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahol szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van 3, még kell 4, az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset, azzaltán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk-e csacsogás közben, tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt, én rá is kezdtem a verset. Pénzbácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta 100 féle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fióba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az ódalamat. Édesanyám! Én tudok egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt.
Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott voltak rajcára, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak 3 kell. Aztán, ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett, de nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szóette fokhíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmie. E meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs 1 krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. Na, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni. Kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megáll csak, szól hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt 1 krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahol 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt 1-et sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, én szamár, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt 1 krajcárt. A 6-at. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet, és hát, ha abba is van. Az én zsebem, nojsz, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk 1 krajcárt. Nem volt más, mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk 1 koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevezett. Hagyj el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na, még akkéne kódustól alamizsnát. Hadd el, jányom, nekem nem hibázik. Nekem már csak 1 hibázik, a kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hálá légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor 1 pillanatra megállt, aztán nagyot-nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól.
keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami melegömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága szent vére. Az anyámé. Aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is. Csak kevés tud.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Bobán Márkovics Orkesztár népszerű dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Bobán Márkovics Orkesztár dalaiból hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Kvasszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban folytatjuk a néhány napja elhunyt Edith Éva Jéger holokauszt túlélő műveire való emlékezésünket. A pszichológus író három könyvéről Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a Madárbarát kertről hallanak, majd Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvéből olvas fel Tóth Levente színművész. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vitákörzetében dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről. 16 órakor először híreket hallanak, majd gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából. A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén a képviselők megtárgyalták a diósgyőri acélművek területének jövőbeli terveit. Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbeírt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott Miskolcon az egyetem műszaki föld- és környezettudományi karának legutóbbi kalantúrája. Rövid ajánlunkban Reiman Zoltán, miskolci helytörténészt hallják.
3: Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkába sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapuajak, kirakatok mellett. És mégis, ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül csendben húzódnak a vakolat alatt.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezt követően a Fatimai szűzanyáról emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Sólyom Ferenc rovásírás kutató lesz a vendégünk, akivel a gyertyaöntő gyűjteményéről, illetve ennek a szigethalmi kiállításáról is folytatjuk múlt heti beszélgetésünket, majd Liechtenstein Rajmond főszervezővel az első miskolci KON képregénymőrzére is meghívunk mindenkit. 3.48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Rudolf Mihály pro architektúra Ibl Miklós és Kós Károly díjas építésszel, építészmérnökkel, munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján. Elsőként Ternyák Csaba egri érsek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél, majd dr. Debreceni Sixtus Tiszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. A 20 órai sávban meghallgathatják Thomas Wolff a Parkban című írásának második részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Éjfélkor lépett hivatalba a Tisza kormány, ma délután ópusztaszeren pedig az első kormányülés következik el, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, a miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölt a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbetegek Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízben, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába, a felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek. A program célja a mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A tegnap esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság egy kicsi időre elérte a 2 cm-t. 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott. A fagyos szentek Pongrácról Szervácra virradó éjjelén. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történt. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, véletlenül hosszan fog tárgyalni az iráni helyzetről Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató.

0: jelentkezünk. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk! Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni, és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
1: Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete. Elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni. Vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni. Picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés. És közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
0: Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk, akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
1: Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom,

0: hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő, vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyházzal, az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni. És ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék. És hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként is, és tényleg fantasztikus lelki emberként is merem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve, éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeink vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger, most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Edith Éva Jéger holokauszt túlélőre emlékezünk, aki néhány napja hunyt el. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Milyen műveit szeretnéd most a hallgatókhoz egy kicsit közelebb vinni? Hiszen mindegyiknek a címe is sokat árul el arról, hogy hogyan élt és milyen gondolatokat szeretett volna abba az adott művébe megírni, kiírni. Valóban ahhoz csatlakoznék, hogy azért idősebb korában ragadott ő tollat, és én azt gondolom, hogy azért több idős hallgatónk is van, akik nem biztos, hogy szoktak tudni kapcsolódni akár egy könyvajánlóhoz, mert úgy gondolják, hogy végtére is ők már olvastak kötelező olvasmányokat, de hát sosincs késő. Soha nem mondhatom, hogy nekem már nem jár egy pár óra hétvégente egy jó olvasmánnyal, vagy hogy új dolgokat megismerjek, vagy hogy előmerjek-e venni egy ilyen pszichológiai témájú könyvet.
0: Igen, a művei sorrendben a döntés, az ajándék és a balerina. Ha így egymás mögé tesszük ezeket a műveket, akkor egyrészt már a címek is azt sugallják, hogy úgy valahogy egyre felszabadultabb, vagy egyre könnyedebb. Természetesen az, hogy egy holokauszt túlélő műve, hogy a megélt borzalmak, traumák feldolgozása köré építi fel a gondolatokat, az, hogy a személyes dolgaiból indul ki, és az, hogy a praxisában átélt és megélt nagyon-nagyon nehéz történetekkel dolgozik, és azokat is példaként állítja, ezek mind a három könyvben ott vannak. Nagyon érdekes, mert a döntésnél és a balerinánál rövidebb fejezeteket olvashatunk, és igazából ott valóban ez az elbeszélő, történetmesélő stílus jelenik meg leginkább, de ott is egyébként a fejezetcímek nagyon beszédesek. És ha maradok ennél a felosztásnál, hogy a döntés az még nagyon-nagyon komolyan foglalkozik valóban, itt a, ugye az előbb haláltábort mondtam, most mondhatom azt, hogy számára a túlélő tábor eseményeivel. Az Ajándék című könyvet szeretném inkább kibontani, és arról beszélnék többet, mert én magam is azt olvastam el úgy, hogy nem akartam a legborzalmasabb dolgokat olvasni, és akár csak papíron is megismerni. Tehát engem egy picit távol tartott éppen az, ami másokat esetleg odavonzhat, és ezt azért is mondom, mert ha már a félelemről beszéltünk, hogy ez egy természetes dolog, és nem kötelező mindig meghaladnunk saját magunkat. És az Ajándék című könyve az 12 életlecke, ez az alcíme, és ez azért hívogató lehet bárki számára. Itt említettem érted, hogy akár valaki idősen, ágyhoz kötötten, vagy akár a családjától távolabb, vagy akár már a közvetlen barátait, közösségének a legszeretettebb személyeit már elbúcsúztatva kell, hogy éljen. És tényleg az a nagyszerű, hogy akár a Tittelpál könyvtárban, de biztos vagyok benne, hogy Eger vagy bármelyik másik település egyéb könyvtáraiban, illetve sok magánember polcán ott van, tehát lehet, hogy személyesen is kölcsön lehet ezeket a köteteket kérni. Elkérhető, elvihető, és lehet azt mondani, igen, ahogy te például említetted, hogy egy héten pár órát erre szánni, vagy egy hétvégi programnak beiktatni, vagy kinevezni a kedd délelőttöt arra, hogy valaki ezzel foglalkozik, mert az Ajándék című kötetnek a felépítése az egy picit más, mint a másik két köteté. Ott mindig kiindul egy történetből, már eleve a fejezet címek nagyon-nagyon beszédesek, de alapvetően akár a személyes példája, akár a praxisából hozott példáknak az elbeszélését követően, pontosan a terápiás folyamat bemutatásával és azoknak a kérdéseknek a feltevésével, amivel ő a pácienseinek segített, azokkal a kérdésekkel segít nekünk is, és így vezet végig, és így vezet el a megoldáshoz, és a saját megéléseit, és a terápiás folyamatban való, akár terapeutaként, akár a páciensének a megéléseit hozza oda, majd pedig konkrét gyakorlatokat hoz. És ez azért nagyszerű, mert így egyfajta saját önsegítés lehet folytatni. Nagyon fontosnak tartom persze azt, hogy felismerjük azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy egyénileg segítsük magunkat és javítsuk magunkat.
1: Persze vannak azok az élethelyzetek, amit most te is említesz, amikor nem baj, ha szakember segítségét kérjük, sőt, nem baj, hogyha egy lelki vezető mellett szakmai segítséget is tudunk kérni, ez sosem szégyen.
0: De hogyha mégis az az állapot áll fenn, akkor tényleg lehet akár ezt az Ajándék című kötetet forgatni, 12 életmentő lecke, ahogyan mondtam is, és a fejezet címek azok nagyon izgalmasak, mert már a bevezetésnél azt mondja, hogy kinyitni a tudatunk börtönét. Tehát elismerni azt, hogy saját magam zárom be rengetegszer, és a saját gondolataim akadályoznak meg a túlélésben, és ezt nagyon meg tudom erősíteni személy szerint én is. És ahogy mondtam is, hogy ez, hogy áldozatnak érzi magát, és érezzük magunkat, vagy érzem magam, az önfeladásról beszél, a titkokról, akár ugye olyan családi titkokról, amiket nem mondanak ki, és nem értik, nem érzik akár a leszármazottak, hogy miért nem tudnak bizonyos dolgokat átlépni, meghaladni, és kiderül, hogy van ott valami olyan titok, amiről érdemes beszélni. És azt gondolom, hogy itt is nem szabad, hogy a félelem visszatartson. Kérdezted is, hogy keresztényként a bűntudat, a szégyen börtöne. És milyen nagyszerű, hogy mi egy gyónásban letehetjük, hogy az eukarisztiával megerősítve lehetünk, hogy Krisztus szeretetéhez mindig oda mehetünk, és hogy létezik az a kép az elménkben, és egyre több pap hangsúlyozza, hogy Krisztus kitárt karokkal vár, hogy az Isten azt szeretné, hogy visszatérjünk, és hogy akkor nem szabad, hogy a bűntudatunk és a szégyenünk megakadályozza, hogy bemenjünk a gyóntatószékbe, és letegyük azokat a bűnöket, és bevalljuk ezeket a bűnöket, és szembenézzünk magunkkal. Engem is személyesen nagyon érint a feldolgozatlan gyászbörtöne, amikor itt azt beszéli el, hogy azt gondoljuk, hogy akkor emlékezünk jól, vagy akkor szeretjük igazán az elhunytjainkat, hogyha nem merünk élni, és nem merünk nevetni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amiket akár ő szeretett, akár együtt megéltünk, akár én magam szeretek. Ezt a feldolgozatlan gyászt, ezt azért is hozom ide, mert én ezt még édesanyám halála előtt olvastam, és rengeteget segített. Tehát, hogy nem is kell benne lenni egy élethelyzetben, de valahogy annyira jókor jött, és ott is kérdezted a hitet. Az Istennek voltam hálás, hogy ezt odaadta nekem, és olvashatom éppen ezt a kötetet. Nem Éva Égert kezdtem el isteníteni és felmagasztalni, hanem az Isten iránti hála maradt meg bennem, de milyen jó, hogy ezt a kötetet közben olvashatom. A merevségről beszél, a neheztelésről, a bénító félelemről, az ítélkezésről, a reménytelenségről, a meg nem bocsátásról. És hogyha ezt például egy pap vagy egy hívő ember írná, akkor azt gondolom, hogy milyen izgalmas lenne ezeket úgy körüljárni, hogy ezek nekünk is nagy témáink, és egyébként hát onnan indultunk ki, hogy minden ember nagy témája, hogy megbocsátok-e, hogy el tudom-e engedni az elhuntjaimat, hogy merevségbe zárom-e magam, hogy a saját gondolataim börtönébe zárom-e magam. Szóval ezek mind olyan dolgok, és ugye itt 12 lecke van. Hát lehet, hogy valakinek 2 leckét kell elolvasnia, a másodikat, meg a tizediket, most mondtam hirtelen valamit. Szóval én mindenkit arra buzdítok, hogy akár most ez a friss évforduló is, ami pont az ő halála. Egy 98 földi életet, vagy 98 évnyi földi életet tartalmazó, és ugye hitünk szerint a mennyei születésnapját is ünnepelhetjük. Ennek az apropója, hát ha segít abban, hogy akár a döntést, akár az ajándékot, és akár a balerina történetét feldolgozva jobban legyünk.
1: Aktualitása van most ennek a beszélgetésünknek. Zárásként még arról kérdeznélek, hiszen arról már szóltál a hallgatóinknak, hogy hogyan is szólított meg téged az ő műve, mit adott neked az életedben, hogy mikor elolvastad a hírt, hogy elhunyt, mi volt az első gondolatod, ami eszedbe jutott, akár csak így a művei, a hivatásod, a saját személyes életed kapcsán, hiszen amikor kapunk egy hírt, azért mindig van egy ilyen első gondolat vele kapcsolatban, hogy mit adott ő az én életemhez, vagy az ő életművével. Gyakorlatilag hosszasan ki is fejtettük ezt most a beszélgetésünkben, de egy záró gondolatként összefoglalva megosztanád ezt a hallgatóinkkal, mint egy útravalóul.
0: Annyira érdekes, mert nem váltott ki belőlem erős érzelmeket. Nekem aránylag sokáig élt a nagyapám is, tehát 90 év felett hunyt el, és a szüleimet pedig 74 éves korukban vesztettem el. És ezt azért hozom ide, mert és minden alkalommal, tehát a nagyszüleim és a szüleim elvesztése kapcsán is azt éltem meg, hogy adott az Isten felkészülési időt, és én nagyon hálás voltam ezért, hogy az ő halál felé való haladásuk, illetve a földi életük befejezése felé való haladásuk, az fokozatosan történt, és számomra is egyre egyértelműbbé vált, és mint ahogy a szent titkok bontakoznak ki, ugyanúgy ezek a, tehát hogy egyre egyértelműbbé vált számomra, mint amikor valami felsejlik, és aztán pedig visszavonhatatlanul érvényessé válik. És hogy szerencsére a haláluk pillanatára ez elfogadhatóvá vált számomra, már amennyire emberi ésszel ezt el tudjuk fogadni. És megadatott, hogy az édesanyámat szépen végig is tudtam kísérni. Ezt csak azért mondom, mert valahogy azt gondolom, hogy ezek az élmények hozzásegítettek ahhoz, hogy láttam, hogy meghalt, és azt mondtam, ugye erről beszéltünk, hogy a teljes élet az fájdalmat és örömet is jelent. Jó híreket és rossz híreket is jelent, örömet és szomorúságot is jelent. És azt mondtam, hogy igen, az életben ez is, az élethez ez is hozzátartozik. És igen, akkor ő az életében, egy teljes élet végén eljutott ide. És szeretném azt idehozni, hogy pont egy kolléganőm, hiszen mondtam, hogy mindenkit megérintett, és ez az a hír, amiről úgymond tényleg mindannyian beszéltünk ott hirtelennyiben. Volt, aki mondta, hogy ó, szegény meghalt. És egy 98 éves embernél mi ne mondjuk azt, hogy ó, szegény, és hál' Istennek tudtunk erről beszélni, hogy bennem például mekkora meglepetést váltott ez ki. És aztán így a kolléganőm is így észbe kapott, hogy tényleg ez egy ilyen önkéntelen dolog, hogy sajnáljuk, mert meghalt. De hát 98 évet élt, és milyen gyönyörűen végigvezettük ezt, hogy hogy egy kamaszkori, amikor nekiindul az életnek az ember, és bármire képes, még akár fizikailag, szellemileg is, és ereje teljében van, akkor a legnagyobb trauma, a legnagyobb bezártság, a legnagyobb halálveszély közepette utána, és itt mutatkozik meg akár az isteni szeretet és kegyelem is. Hogy mondjuk 98 évesen halt meg, és mondjuk ő 18 éves korára volt teljesen traumatizált ember, de 80 évet kapott, 4-szer annyit kapott arra, hogy kiteljesedjen, és hogy gazdagítson minket. És milyen jó, hogy tollat ragadott, és milyen jó, hogy nem tartották vissza a félelmei, mert most olvashatjuk. És itt maradt nekünk, itt maradt a gondolat, hiszen minden emberből a szokásai, a habitusa, a gondolatai azok, amelyek itt maradnak velünk, egyébként pedig imádkozhatunk érte, és imádkozhatunk magunkért is.
1: Kedves hallgatóink! Mai alkalommal a 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlélőre emlékeztünk, a pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtárs szaktájékoztatójával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket húsvét 6. hetében. Az elmúlt vasárnap introitusa, Vócem Jukundi Tátem, újra a húsvéti örömújongás zengi, Isten nagy tetteinek hirdetésére hív minket. Antifonája, Ézsaiás könyvének 48. részéből a 20. vers. Örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, halleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, halleluja, halleluja. A verzus a 66/65. Zsoltár 1.-2. verse. Újjongja az Istennek egész világ, mondjatok nevének éneket, dicsőségét dicsérve zengétek. Majd a doxológia következik, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. És az antifona visszatérése, örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, alleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, alleluja, alleluja.

Múlt heti adásunkban középkori eredetű gyülekezeti énekekkel foglalkoztunk, és hallhattuk a népi hagyományban fennmaradt változataikat. Most Johann Sebastian Bach korál feldolgozásaiból mutatok néhányat. Az Orgel Büchlein című kötetben 6 húsvéti éneket dolgozott fel a lipcsei mester. Ebből egyet, a Christist Erstandent, egy korábbi adásban már hallhatták hallgatóink. A Jézus Krisztus Unser Heiland kezdetű ének magyar változata az evangélikus énekeskönyv 214. tétele. A református énekeskönyv ennek egy sajátos magyar változatát közli.

Refrénként minden verszak végén énekeljük Kyrie eleison, Uram irgalmasz. A középkori német nyelvű énekek végén nem volt ritka, hogy oda énekelték ezt a refrént. Sokszor nem ejtették ki az összes szótagot, hanem csak annyit énekeltek, hogy Kyrie eleis. Innen kapta ez az énekcsoport a nevét, hogy Leisz énekek. Ez az ének is ebbe a csoportba tartozik. Bach feldolgozásában a szoprán szólamban hangzik a dallam.

Dietrich Buxtehude, akitől Bach sokat tanult, szintén a felső szólamba helyezte a Lutherének dallamát, de a többi szólam egészen más figurációval írja azt körül.

az Erstanden ist der Heilige Christ feldolgozásában a hármas lüktetésben halljuk az újongást, a felfelé száguldó dallammenetek a feltámadást szemléltetik. Szövege így hangzik. Feltámadt a Szent Krisztus, alleluja, alleluja, aki a világnak vigasztalója, alleluja, alleluja.

Igazán robbanékony és népszerű húsvéti énekünk a Felvirrat áldott szép napunk kezdetű, amelyet a reformátusok énekeskönyvében a 356. szám alatt, az evangélikusoknál a 217. szám alatt találunk meg. Felvirrat

Bach feldolgozásában a korál dallama, a szopránban és a basszusban együtt eltéréssel azonos formában, tehát kánon szerkesztésben hangzik el. A középső szólamok pedig az öröm ritmusában száguldanak, ahogyan Albert Schweitzer nevezte.

Ismét a szopránban énekel a Haj triumfíret Gottes-Zón dallama, újból hármas lüktetésben és gyors mozgású nyolcadmenetekkel körülírva. Szövege: ma diadalmaskodott Isten fia, aki a halálból már feltámadt, alleluja, alleluja. Nagy pompával és dicsőséggel neki adjunk hálát mindörökké, alleluja, alleluja.

Végül Luther leghíresebb húsvéti éneke következzék, amelynek feldolgozása az első az Orgelbüchleinban. Christ lag in Todesbanden. Az evangélikus énekeskönyv 215. énekéről van szó. Szövege: Krisztusunk feláldoztatott váltságára bűneinknek, de harmadnap feltámadott, megszerezte életünket, ezért szívből vígadjunk, Istenünknek hálát adjunk. Zengedezzük, halleluja, halleluja. Orgonás feldolgozásában a szopránban mutatkozik be ez a nemes dallam.

Bach negyedik kantátája változtatás nélkül használja fel Luther szövegét, korál kantátáról van szó. Nyitó hangszeres tételében, a szinfoniában, a dallam elemeiből alakítja ki a tematikus anyagot. Az első verset feldolgozó kórus tételben énekes és hangszeres csoport áll szemben egymással, a komponista utasítása szerint a kórus szólamait részfúvós hangszerekkel lehet erősíteni. Az ének dallama a szopránban szólal meg, felvételünkön egy cink nevezetű hangszer erősíti és emeli ki. E pompás muzsikával kívánom önöknek Isten gazdag áldásait.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Éjfélkor véget ér a veszélyhelyzet, amit először a Covid-járványra, majd az orosz-ukrán háborúra hivatkozva hirdetett ki az Orbán kormány. A rendeletek egy részét kivezetik, más részük törvényi erőre emelkedik. Ezek a költségvetéstől a pénzkiadó automatákon át a rezsikedvezményekig, benzinástoppig, árréstoppokig, önkormányzati számlákig, fagykár, aszálykár és járványkári kifizetésekig az élet rengeteg területét érintik. Előző évfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma pedig már ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte előzőleg a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, dönteni fognak a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét is jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel, a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízben, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Lezárult a jelentkezés a Hungaroment Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába, a felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek. A program célja a mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik majd, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a Parlament Külügyi Bizottsága elnökének szobája.

0: köszöntöm a rádió hallgatókat. A tizedik ciklusomat kezdem meg hamarosan, megalakul most szombaton a országgyűlés. Átvettem a megbízó levelemet, a mandátumomat, és ez a ciklus, amennyiben teljessé válik, akkor ez azt jelenti, hogy 40 évet szolgálhattam a Magyarországgyűlésben. Képviselő voltam ebben az időszakban végig, és a mai napon még négyen vagyunk, akik 90 óta itt vagyunk. Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos és én, de szombattól már úgy néz ki, hogy egyedül maradok, hiszen mind a három képviselőtársam különféle okokból úgy döntött, hogy nem folytatja, nem veszi föl a mandátumát. Továbbra is maradnak a politikában, de más formában. Én alapvetően hálát érzek az Úristennek, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és bízom benne, hogy teljesen új körülmények közepette is majd meg fogok tudni felelni ezeknek a kihívásoknak.
1: Mindig te a Fidesz atlantistái közé tartoztál, és volt kurázsid, hogy kimond akkor is, amikor ez nem volt jellemző egészen a Fideszre, hogy ruszkik haza. Tehát itt az ukrán háború idején te voltál a legőszintébb Európához ragaszkodó, és az atlanti gondolatnak, az Európai Uniónak a szószólója. Tulajdonképpen kisebbségben. Hogy élted meg a választásokat? Mennyiben volt a Fidesz kormányzati külpolitikája része ennek a kudarcnak?
0: Ugye a választások értékelésének most van a szezonja, és ezt nagyon sok fórumon végezzük most el, és fogjuk elvégezni, így például a helyi pártszervezetekbe, aztán az elkövetkezendő időszakban egy rendkívüli kongresszust is fogunk tartani, ahol egy mélyebb elemzést szeretnénk majd megfogalmazni, aztán közzétenni. Tehát most csak nyers gondolatokat fogok tudni elmondani ezzel kapcsolatban, de én talán azzal kezdeném a választásoknak az értékelését, hogy az elmúlt 16 esztendőben Magyarországot nagyon sokszor vádolták azzal, hogy ez egy diktatúra.
1: A hatalom átadása olyan civilizáltan ment, amire Amerika se képes, tehát le a kalappa, ez engem is büszkeséggel tölt el, hogy 9:30-kor már megköszönte és gratulált a győztesnek a leköszönő kormányfő, a Fidesz elnöke, és minden békésen zajlott, így legyen mindig.
0: Én azt hiszem, hogy azért ez úgy az elmúlt 16 évnek az ez irányú kritikáit, a legkülönfélébb európai parlamenti jelentéseket, az Európa Tanács szintjén megfogalmazott kritikákat, a publicisztikában megjelent kritikákat, azért meglehetősen helyre teszi ez az egyértelmű helyzet. Magyarország egy működő többpárti demokrácia, ahol nem csak a választások voltak szabadok, hanem rendszeresek is voltak. Az elmúlt 36 esztendőben, minden 4 esztendőben lezajlottak a parlamenti választások, az önkormányzati választások, és ezeknek a választásoknak a szabadsága biztosítva volt. Még akkor is, hogyha most már beláthatjuk, hogy ez a választójogi törvény, ez jobban is
1: visszaütött volna. Visszaütött.
0: A bumeráng hatás az mindenféleképpen látható, de hát ha a választójogi törvényről beszélünk, azért azt is érdemes itt hangsúlyozni, hogy nagyon sok demokráciában működik úgy a választójogi rendszer, hogy egy preferenciát nyújt a győztesnek, hogy segítse a stabil kormányzást, segítse a kormányalakítást. Tehát én azt hiszem, hogy ez a választójogi törvény, ezzel nem a tekintetben volt probléma, hogy preferálta a győztest, hanem hogy ilyen mértékben preferálta a győztest, mert tisztázzuk, milyen eredmény született. Egy 53-39%-os eredmény született a választásokon, tehát a mandátumnak a aránya, ami végül is 71-25%-ra alakult, ez azt jelenti, hogy 53 helyett 71%-a van a parlamentben a győztesnek, és 38% helyett csak 25%-a van a vesztesnek, tehát ez egy

0: közel 50%-os különbség, noha alig 10%-os a szavazatokban leadott különbség. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenféleképpen az elkövetkezendő időszakban korrekcióra van szükség, és az arányosabb választójogi rendszer az sokkal közelebb állna a, mondjuk így, hogy a normalitáshoz.
1: De hát erre nem lesz lehetősége a Fidesznek, hogy ezt befolyásolja.
0: Tehát befolyásolni fogja tudni.
1: Igen.
0: És én azt gondolom, hogy ha nem akarjuk azt, hogy folyamatosan egy ilyenfajta ingamozgás jellemezze a magyar politikai életet, aminek talán lenne értelme, akkor azért ez egy megfontolandó
1: szempont. Biztos, hogy mindenkinek érdeke lenne. Persze.
0: Hogy arányosabb legyen.
1: Igen.
0: Arányosabb.
1: Arányosabb.
0: Tehát itt ezen van a hangsúly. Tehát az első megjegyzésem az lenne, hogy Magyarországon a rendszeres szabad választások intézménye az biztosított, mint ahogy meggyőződésem szerint a jogállamiságnak, az emberi jogoknak és a demokráciának az alapvető normái is érvényesülnek, beleértve hangsúlyosan itt a véleménynyilvánítás szabadságát. Nagyon sok kritika érte az elmúlt időszakban a Fidesz-KDNP-t ezen a téren, de hát nagyon jól bizonyítható, most már látható, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága az megfelelő mértékű volt, illetőleg az igazságszolgáltatásnak a függetlensége is, ami nagyon fontos kritériuma a demokráciának biztosítva volt. Tehát ez lenne az első megjegyzésem a választások értékelésénél, hogy hát Magyarországon még a diktatúra is ilyen.
1: És hát azt is érdemes megemlíteni, nem csak az, hogy békésen minden 4 évben átment a hatalom átvétel, vagy az új választás eredményeképpen a hatalomban maradás, hanem az is, hogy minden kormány kitöltötte tulajdonképpen a 4 évét, illetve hát volt egyszer, hogy a Megyesi Bajnai időszak, hogy menet közben miniszterelnököt cseréltek, de választások 4 évente vannak. Ezt sem mondhatja el minden ország magáról.
0: Így van. Pontosan, és én azt hiszem, hogy ha itt csak a környéken körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy rendszeresek az előrehozott választások, rendszeresek a kormányoknak a megbuktatása, megbukása. Nem akarok most konkrét országot mutatni, de itt a napokban is történt egy ilyen kormánybuktatás. Tehát a elkövetkezendő időszakban erre azt gondolom, hogy fontos továbbra is hangsúlyt helyezni, hogy a politikának egy stabilitására nagy hangsúlyt kell mindig helyezni az ország politikai erőinek. Aztán megjegyezném másodszor azt, hogy történt egy nagyon fontos dolog ezen a választáson. Itt végső soron 4 magát jobboldalinak valló politikai párt maradt a
1: talpon,
0: placon, és ezzel valahol azt is mondhatjuk, hogy a rendszerváltozásnak ez azért ez egy meghatározó mozzanata, hiszen a posztkommunista politikai erők gyakorlatilag megszűntek létezni a magyar politikai életben.
1: Lengyelország megelőzött ebben minket, de nálunk is ez bekövetkezett, hogy nincs gyakorlatilag szociáldemokrata vagy posztkommunista párt a parlamentben.
0: És ugye ennek érdemes megnézni, hogy mi lehet az oka. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb oka a varsói gyorson túlmenően, amelyik itt közlekedik Budapest és Varsó között folyamatosan, hogy ezek a posztkommunista politikai erők, ezek könnyűnek találtattak. Nem voltak képesek arra, hogy egy olyan átalakuláson, modernizáción keresztül menjenek, ami képessé tette volna őket arra, hogy megkapaszkodjanak a magyar politikai életben, és én azt gondolom, hogy ez a magyar demokráciának jót fog tenni. Azért nem tudott kialakulni egy működő váltógazdaság mindez idáig, mert a posztkommunista baloldal nagyon komoly legitimitás hiánnyal szenvedett. Alapvetően egy nemzeti legitimitás hiánnyal szenvedett, és az, hogy most itt 4 önmagát jobboldalinak valló politikai erő került be a parlamentbe, az azt a lehetőséget hordozza magában, hogy ez a 4 politikai erő, ha ügyes, és megtalálja a megfelelő együttműködési formákat, akkor el tudja kerülni a jövőben is. hogy a posztkommunizmusnak ezek a nem kívánatos szereplői, velejárói mérgezzék a magyar politikai életet.
1: Sokan úgy értékelték a választást, meg a választási kudarcot, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter vezetésével világpolitikai tényezőként igyekezett mozogni a világban Magyarország, miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy nincs WC-papír a kórházakban. Tehát ők Magyarországgal foglalkoztak, meg a vonatokkal, meg egyebekkel, és az embereket úgy látszik ez érdekli. Egy külpolitikusnak ez fájdalmas, hogy nem érdekli az embereket a külpolitika, vagy pedig rossz volt az irány?
0: Igen, ez mind a két kérdés jogos, de még mielőtt erre választ adnék, egy nemzetközi példát szeretnék fölhozni a választási kimenetel okaként. 1991-ben Nagy-Britanniában csináltak egy komoly közvéleménykutatást, és az a közvéleménykutatás arról szólt, hogy ön már álmodott Margaret Thatcherrel? Ekkor volt Margaret Thatcher 12 esztendeje kormányon az Egyesült Királyságban, és miután a válaszadóknak a 70%-a igennel válaszolt erre a kérdésre, a következő napon olyan ösztúz alá került a miniszterelnök, a Vaslédi, hogy gyakorlatilag megkezdődött a miniszterelnöki periódusának a záró szakasza. Na most mi nem 12 esztendeig voltunk most kormányon, hanem 16 esztendeig.
1: Mint Helmut Kohl például, és ő is abba kellett, hogy hagyja 16 év után.
0: Tehát én azt gondolom, hogy ha 16 esztendőn keresztül újra választanak meglehetősen nagy többséggel egy kormányzatot, akkor azt, hogy ez véget ér, olyan nagyon nem lehet csodálni. És az, hogy mikor következik be, és miért következik be pontosan, az egy izgalmas kérdés, különösen annak a politikai erőnek, amelyiknek majd le kell vonnia ebből a tanulságokat, de én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a választások értékelésénél egy nagyon fontos összetevő. Egy demokráciában 16 év után a változásnak az igénye az meghatározó módon van jelen a társadalomban, és igazán hiába voltak nagyon fontosak azok a témák, amelyeket mi képviseltünk, megjelenítettünk. Legyen szó a migrációról, vagy éppen a háborúról, külpolitikai, vagy egyéb belpolitikai vonatkozású kérdésekről, elvesztettük a vonzerőnket. Változásra szavazott az ország, nem arra a kínálatra, amit mi kínáltunk, hanem egyszerűen változást szeretett volna Magyarország. Ez volt a legmeghatározóbb összetevője ennek a választásnak. Na most, hogy a külpolitika milyen szerepet játszott mindebben, én azt hiszem, hogy a külpolitika igenis, meg nem is játszott szerepet. Én eleinte úgy gondolom, hogy nagyon taktikusan a külpolitikát takaréklángon tartotta Magyar Péter, és hagyta, hogy ráégjen a miniszterelnökre és a kormányra, a Fideszre azt, hogy ők messze vannak Magyarországnak a napi problémáitól, és valóban ekkor járta a vidéket és a egészségügyi intézményeket, de aztán egy nagyon kritikus időszakban pedig kifejezetten fölértékelődött a külpolitikának a jelentősége. De ennek a hátterében egyébként, ez a kampány utolsó szakaszában volt, de ennek a hátterében egyébként meghúzódik egy olyan helyzet, hogy 16 éves kormányzásunkról már született több alkalommal választói döntés, és a 12 éves időszakról kétharmados pozitív döntések születtek, erről az utolsó 4 évről született ez a negatív döntés, ezt hangsúlyoznám, noha lehettek olyan tendenciák, amelyek az ezt megelőző időszakban is már jelen voltak, csak az elmúlt 4 esztendőben bontakoztak ki, de mi volt az a két fontos külpolitikai vonatkozású esemény, ami az elmúlt 4 esztendőben vált kritikussá és nagyon fontossá. Az egyik ilyen kérdés az a gazdasági helyzet, különösen a Covid utáni, majd a háború következtében jelentkező gazdasági recesszió. Ennek a recessziónak a hatása mind a külpolitikai vonatkozások tekintetében, mind az ország szociális helyzetét illetően nagyon meghatározó volt. Nem nagyon tudunk olyan kormányzatról, amelyik egy ilyen súlyos recesszióban talpon tud maradni. És én azt hiszem, hogy itt voltak olyan csodaszerek, amelyekben bíztunk, gazdasági semlegesség, konnektivitás, majd ezt a nyugati gazdasági recessziót ellensúlyozza az ázsiai kapcsolat mi egymás. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszak bizonyította, hogy ezek illúziók voltak. Egy ilyen szempontrendszer, az ázsiai kapcsolat, az jelenthet egy gazdasági növekedés szempontjából egy kis töbletet, jelenthet egy kis fűszert, egy mixben, egy pozitív mixben, de én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak nagyon fontos tanulsága, hogy a nyugati gazdaságba való illeszkedése Magyarországnak olyan mértékű, hogy arra kell törekedni, hogy ebből hozzuk ki a maximumot, és lehetőség szerint a minél nagyobb hozzáadott értékű befektetéseket kell és gazdasági együttműködéseket kell elmélyíteni. Erre kínált volna egy lehetőséget az, ami megvillant az amerikai-magyar kapcsolatoknak az utolsó stádiumában, ugye Donald Trump ezzel bátorította a magyar választókat, hogy itt készen áll arra, hogy minden legmagasabb technológiai színvonalon álló befektetést ideirányítson, és kialakítsunk egy ilyen együttműködést. Sajnálatos módon Amerika egy kicsit messze volt, egy kicsit későn jött, és leginkább a békepolitika területén bontakozott ki egy olyan típusú együttműködés, amit aztán itt a kampány utolsó szakaszában egy kicsit zárójelbe tett az iráni fellépés. Tehát az egyik a gazdasági növekedés, illetőleg a recessziónak a kérdése, ami egy külgazdasági, külpolitikai vonatkozás, amit szeretnék kihangsúlyozni. A másik pedig maga a háború, ami ebben a négy esztendőben bekopogtatott nagyon durván. 2022-ben már megjelent, és ez részben összetevője volt a 2022-es választási sikerünknek, hogy ott egy határozott békepolitika hozzájárult a 22-es választási győzelemhez, de ebben a háborús időszakban úgy vélem, hogy különösen, ahogy már említettem, a választásoknak a vége felé nagyon élesen tudta tematizálni az ellenzék azt a dilemmát, hogy Brüsszel vagy Moszkva. A kiszivárogtatások, az a fajta külső titkosszolgálati jellegű beavatkozás, ami Orbán Viktor, illetőleg Putyin beszélgetését, valamint Szijjártó Péter és Lavrov beszélgetését kiélesítette, a kampány utolsó időszakában ezt a kérdést tudta elénk hozni, ami zárójelbe tette a háborúnak a fenyegetését, zárójelbe tette azt az esetleges, hipotetikus fenyegetést, amit adott esetben Ukrajna jelent. Zárójelbe tette azt a fajta hangsúlyt, hogy itt Magyarország számára az, hogy ukrán gyarmat legyünk, az egy adott esetben egy súlyos kihívás, és a magyar társadalom a Moszkva Európa alternatívára egyértelműen azt mondta, hogy nem. Mi Európát választjuk, és erre a helyzetre azt hiszem, hogy amikor majd válaszolunk, megfelelő reflexiót fogunk kialakítani, akkor le kell vonni azokat a következtetéseket, hogy van egy nyugati, van egy európai elkötelezettség Magyarországon, és ha van kritikánk is az Európai Unióval, sokkal hitelesebben tudjuk az Európai Unióval kapcsolatos kritikánkat elmondani, hogyha ez árnyalt, és
1: konstruktív.
0: Konstruktív, és hogyha világossá tudjuk tenni azt, hogy mi nem Európának vagyunk az alternatívája, hanem egy európai alternatívát fogalmazunk meg. Az elkövetkezendő időszakban, noha ez jelen volt a Fidesz politikájában, erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Németh Zsolttal beszélgettünk, a parlament külügyi bizottságának leköszönő elnökével a jövendő országgyűlésben. A testület alelnökeként folytatja tevékenységét. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István rádió hallgatóit. Én szeretettel köszöntöm a stúdióban a beszélgető társaimat is, Andit és Oliviát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok. Az előző adás végén feltettük egymásnak a kérdést, hogy létezik-e az örök szerelem, hiszünk-e az örök szerelemben, a sírig tartó hűségben. Van-e realitása a mai rohanó, állandóan változó, fogyasztói világunkban két ember életre szóló szövetségének? A kérdés most nektek is szól. Mit gondoltok?
3: Szerintem van örökké szóló szövetség két ember között, mert hogyha már csak azt nézzük, hogy a nagyszüleink szinte majdnem mindenkinek egy életen át együtt voltak vagy vannak, de én nem hiszek abban, hogy a szerelem az örökké tart, mint olyan, mint például a kapcsolatok elején van, mert szerintem egy idő után az már átalakul, és inkább egy nagyon mély szeretet, kötődés és tisztelet a másik iránt fog kialakulni, hiszen akik leérnek egymással 70 évet, azok azért valljuk be, hogy nem végig szerelembe fogják leélni, mert vannak mélypontok is, meg vannak nagyon jó pillanatok is, de szerintem inkább már az időskorban egy nagyon mély szeretet és kötődés alakul ki két ember között.
2: És szerinted ez baj, vagy egy ilyen fájdalmas dolog, hogy az a kezdeti nagy fellángolás az egy idő múlva átalakul?
3: Szerintem nem, meg szerintem így a természetes, mert azért nagyon sok minden történik akár egy házasság vagy egy kapcsolat során is, hogyha tényleg házasságtól halálig együtt vannak, és azért nagyon sok megpróbáltatás is van közte, és nem tud az a szerelem fent maradni, mint az elején, amikor még csak ismerik, vagy megpróbálják megismerni egymást, mert már szinte mindent tudnak a másikról is igazából már. Mondhatni, hogy nincs új terület, amit felfedezzenek, de ez nem teljesen igaz, mert azért még mindig van.
2: Olivia, szerinted létezik örökké tartó szerelem, sírig tartó hűség, párkapcsolat egy egész életre szólóan?
4: Okulva a nagyszüleink, vagy mondjuk a 100 vagy 50 évvel ezelőtti kapcsolatokból, amiket így hallunk, mind a, hát akár a közéletből, vagy akár a nagyszüleinktől, vagy dédszüleinktől adódóan, tehát így a régebben élt emberektől tényleg vannak több sírig, vagy halálig tartó kapcsolatok. Azért nem feltétlen a szerelem szót használnám erre, mert abban is egyet tudok érteni Andival, hogy ez később átalakul, mert benne lehet az is, vagy gondolom, hogy benne van, hogy ez egy idő után átalakul egyfajta megszokássá, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy van valakink, és ez egy idő után természetes lesz, miközben szerintem azért nem van ennek árnyoldala is, hiszen a elvesztése az pedig sokkal fájdalmasabb, ha megszokjuk ezt a dolgot. De úgy összességében én úgy fogalmaznék, hogy reménykedem benne, hogy van ehhez hasonló dolog, mert az is igaz, hogy a mostani időszakban és a mostani, nem is feltétlenül a generációban alapjába véve, a társadalomban nagyon sok norma átalakult így a házasság és a szerelem kapcsán. Sokkal másabbak mondjuk a mai világban a prioritások is, úgyhogy összességében nem csak, hogy hiszek, reménykedem, hogy inkább van ehhez akár csak hasonló is.
2: Örülök, hogy ezt mondjátok, mert én is azt gondolom, hogy az ember szívébe van írva az a vágy, hogy megoszta az életét, az egész életét valakivel és egy valakivel, akit valóban társként el tud fogadni, és tudják egész segíteni egymást egész életükön át. Ebben a mai adásban abban próbáljuk megtalálni a választ, hogy mi kell ahhoz, vagy mi szükséges ahhoz, hogy egy fellángoló szerelem egyszer majd eljusson egy mélyebb szintre, egy olyan kapcsolati szintre, ahol már valóban el tudnak köteleződni egymás mellett, és a mindennapok ahogy Olivia mondta, hogy megszokottá vált ritmusában is, egymás mellett tudnak maradni, amikor már nem az a nagy, meleg, lángoló érzelem köti össze őket. Az irodalomban és a művészetekből is ismerjük ezt az örök szerelmet, az el nem múló szerelmet és a szép párkapcsolatokat. Tudnátok erre példát mondani?
3: Például Rómeó és Júlia, de szerintem ez is nagyon érdekes volt, mert ugye maga az egész mű azzal indult, hogy Rómeónak egy szerelmi bánata volt egy másik nő miatt, aki ugye nem viszonozta az ő szerelmét, és hogy utána annyira gyorsan, szinte egy szempillantás alatt beleszeretett Júliába. És szerintem ezt a szerelmet Júlia iránt az is erősítette, hogy mondhatni elérhetetlenek voltak egymásnak, mert ugye két rivális családból származtak, és szerintem ez még izgalmasabbá tette az ő kapcsolatukat, és annál jobban akarták, hogy együtt legyenek.
4: Vagy például magyar viszonylatban megkülönböztethetjük akár Radnóti Miklós és Gyarmati Fanninak is a szerelmét, mert abból a szempontból ugye bár nekik nem annyira hosszú életű kapcsolatuk volt, mármint így a földi létben, tehát talán olyan 5 évig voltak társai egymásnak, amíg Radnótit el nem vitték ugye munkaszolgálatra, ahol később meg is halt, de viszont a sírig tartó szerelemet nézve az egyezik meg az egészben, hogy utána immáron özvegye Gyarmati Fanni az igyekezett fenntartani az egész örökségét, és szó szerint tényleg a élete végéig hűséges volt hozzá, mert ugyanúgy fenntartotta mind a volt férjének a verseit is, tiszteletben tartotta, és azért tudni kell, hogy Gyarmati Fanni az nagyon hosszú életű személy volt, tehát 101 évesen halt meg, szóval tényleg egy eléggé hosszú életű dologról beszélhetünk.
2: Igen, azt gondolom, hogy azért az irodalomban, ahogy így említettek is, tettetek is egy példát, hogy minden korban megjelennek az örökké tartó szerelemnek a példái, az archetípusai, talán, ahogy mondtunk, nem is véletlenül, hiszen valahol az ember erre van meghívva. Ezekből a történetekből is láthatjuk, hogy a szerelem az egy nagyon erős érzelem. Nagyon különleges lelki hangoltság, amolyan megváltozott tudatállapot. Nem lehet egy könnyen szabadulni tőle, nehéz kitörni a szerelem bűvköréből. Sokszor azt is mondják, hogy valamiféle megszállottsághoz hasonlít ez az érzés. Olyas valami, ami egész lényünket lefoglalja. Mi jellemzi a szerelmes embert? Milyenek vagyunk, amikor elborít bennünket a lilaköd, amikor a fellegekben járunk?
4: Mondom, hogy annyira nagyon tapasztalt vagyok ebben a témában, inkább külső szemlélőként tudom azt mondani, hogy egy szerelmes embernek a kedély vagy tudatállapot, nem is tudatállapot, kedélyállapota vagy hangulata az eléggé ingatag talajon áll, mert hogyha mondjuk azzal az adott emberrel történik valami jó dolog, vagy akár a köztük lévő kapcsolatban, akkor az mindjárt úgy van hatása az emberre, hogy ő is boldog, de ugyanakkor ott van a másik véglet is, hogyha esetleg valami negatív dolog történik, akkor az már negatívan hat az adott emberre is. Szóval én valamilyen szempontból azt tudnám mondani, hogy labilis. És ezt nem feltétlen negatív értelemben kell érteni, hanem ez mindkettő végletre igaz.
2: Andi?
3: Hát nekem sincsen túl sok tapasztalatom ebben.
2: Na de látjuk a másikon, nem? Tehát rá van írva, igen, hogy szerelmes, ugye?
3: Igen, és nagyon, tehát szerintem az elején még nem is látjuk annyira a rossz tulajdonságait, és annyira nem akarjuk elhinni, mert csak a szerelmet látjuk, hogy mennyire szeretjük a másikat, és akár egy barát vagy egy családtag óvaintését sem veszük komolyan, mert mi teljesen meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy az a személy nem az, vagy nem illenek rá azok a dolgok, amit ugye a másik mond róla, és szerintem ez valamilyen szempontból jó is, mert megbízunk a másikban, hogy ő ezt nem tehette meg, vagy nem ilyen személy, vagy nem ilyennek ismerem, de szerintem meg kell találni benne az arany középutat, hogy azért, hogyha tényleg már nagyon sokan mondják, és tényleg óva próbálnak inteni, hogy ez nem fog akár működni, vagy ez egy nagyon rossz tulajdonság, akkor azért el kell tekinteni attól, hogy mennyire szeretjük az másik embert.
4: És azért, hogyha megnézzük akkor, megfogalmaztad azt, hogy azért a körülöttünk levőknek az óvaintése azért, ilyenkor akármennyire szerelmes az ember, szerintem mérlegelnie kell azt, hogy a családja az őt is ismeri, és hogy milyen lelkületű, tehát, hogy mondjuk az ilyen dolgokat hogy tudja kezelni. Szóval, hogy azt kell szem előtt tartania szerintem az embernek ilyenkor, hogy a családjának a szavát, meg a barátainak a szavát, azt érdemes meghallgatni, hiszen egyrészt jobban is ismerik a családtagjukat, meg a barátjukat, nem is akarnak neki rosszat. Tehát a családnak és a barátoknak azért szerencsére a túlnyomó többségben az a fő motivációjuk, hogy az adott embernek vagy hozzátartozónak a legjobbat akarják. És hogyha ez azzal jár, hogy esetlegesen óvaintik vagy óvaintjük az adott emberrel kapcsolatban, az nem feltétlenül kell rossz ómánként kezelni, csak érdemes egy kis polcra úgymond az agyunkba elrakni, és talán amikor észreveszük a intőjeleket, akkor érdemes észben tartani.
5: Milyen ügyesen mondtátok, hogy ebben a nagy lila kötben azért valahol észnél kell lennünk, ugye? Hogy azért ez milyen tévutakra is tud bennünket vezetni. Mindig eszembe jött itt a Róma és Júlia története, hogy nekik is mondták a szüleik, hogy nem kéne. Hogy lehet, hogyha jobban hallgatnak rá, akkor nem mondom, hogy a mai napig élnének, de ugye? Vagy lehet, hogy ez a nagy lilaködös Róma és Júlia szerelem, ami azért egy éretlen szerelem volt, hogy ennek nem így kellett volna végződnie.

0: Vannak-e fizikai jelei annak, hogyha valaki szerelmes?
1: Szerintem azért elég sok jele van.
2: Igen.
1: Tehát így külső szemlélőként is azért észrevesszük, hogyha akár egy ismerős, vagy akár két osztálytárs az esetünkben úgy közelebb kerül egymáshoz így érzelmileg, mert egymással akarnak csak lenni, beszélgetni, ugye nagyon keresik egymásnak a társaságát, és mondhatni, hogy a körülöttük lévő embereket egy kicsit el is hanyagolják ebbe a próbálkozásba, hogy egymásra találjanak valamilyen szinten. Úgyhogy szerintem azért, hogyha két szerelmes ember közel kerül egymáshoz, és mert egymásban szerelmesek, akkor azért a környezet nagyon hamar észreveszi rajtuk.
2: Szerintem ez is egyébként egyed függő, mert valaki jobban meglátszanak az érzései, valaki pedig kevésbé, tehát jobban tudja valaki tagadni, valaki pedig egyre kevésbé. Hát például mondjuk szerintem, aki jobban látszik, azon azért meg lehet látni, hogyha feltűnik az adott ember, azért lehet, hogy lehúzza a vörös, tehát hogy azért sokkal boldogabb lesz, akár érezheti magán, hogy a szíve is jobban elkezd dobognia a kelleténél, szóval ez, ennek így úgymond fizikai dolgai is megfigyelhetőek, ezt úgy mondom, hogy vannak olyanok, amiket az ember saját magán tud megfigyelni, vagy külső szemlélőként egyszerűbb, de biztos, hogy vannak, mert eleve össze van kötve ez az egész érzés, így a testünkkel össze van hangolva. Ilyen szempontból is vannak tünetei, úgymond.
0: Hát ugye látjuk, hogy mondtátok ti is, hogy a szerelmes embernek csillog a szeme, fel van dobva, a fellegekbe jár, szívesen beszélnek a társukról. Ugye nem lehet nem észrevenni, vagy mondjuk a lányok ilyenkor különösen szépek lesznek, gondosabban sminkelnek, különös gondot fordítanak rá, hogy mit vesznek fel. Ugye, és hát nyilván önmagunkban is megtaláljuk ugyanezeket a jeleket, hogyha szerelmesek vagyunk, akkor hát szerintem lehet, hogy órákval lehet tölteni, vagy mérni az időt, amennyit a gondolatba foglalkozunk a szerelmünkkel. Már előre eltervezzük azt, hogy mit fogunk neki mondani. Várjuk a percet, amikor találkozunk vele. És hát készülünk. Külsőleg is, megmondom, az egész gondolatvilágunkat lefoglalja ez a szerelem. Ahogy mondtátok is, látjuk, hogy szerelemben, a szerelmes ember az nagyon furcsa tud lenni. Mégis milyen pozitív hatása van a szerelemnek?
2: Szerintem úgymond mind érzelmi szempontból, mind tudományos, meg biológiai szempontból is van pozitív hatása. Érzelmi alatt értem azt, hogy ahogy már az előbb is szó volt róla, sokkal boldogabb az ember, sokkal, hogyha már kapcsolatban van, is sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal tényleg egy szóval boldogabb, és talán mondhatni, hogy elégedettebb is, és ezt betudhatjuk annak, hogy ugye a szerelemnek, meg ugye a boldogság, az ebből kifakadó boldogságnak van egyfajta hormon, ami boldogságot termel így a agyunkban, és az úgy kihat a lelkünkre is, tehát így a, úgymond az idegrendszeri dolgaink is kihatnak, úgymond szerintem a lelki világunkra is, meg úgy alapjába véve a külső világból kapott impulzusok is, és ez elől nem kivétel a szerelem is, szerintem, szóval vannak bizony jó hatásai.
0: Ez bizony így van, ahogy az Olivia mondta, hogy a szerelem az nem csak egy érzelem, egy lelki állapot, hanem egy biológiai valóság is, ami néha játszik velünk. És néha valóban a hormonok miatt vagyunk annyira boldogok, felhőtlenek, feldobottak, kevésbé a kapcsolat mélysége miatt. Ugye úgy érezzük, hogy tényleg megszínesedik az életünk, kinyílik a világ. Már csak azért is, mert hogy a másik szemén keresztül is kezdjük el megismerni és látni a világokat, a világot, az embereket. Ugye mondtátok, hogy a szerelemtől bizony érzelmileg gazdagodunk. Azt is mondhatjuk, hogy egy nagy motiváló tényező. Ugye azt szokták mondani a szerelmesek egymásnak, hogy lehoznám érte a csillagokat is. Hogy szinte teljesíthetetlen próbák kiállására képesíti az embert. Emberfeletti teljesítményekre. Ugye tudunk olyan történeteket, ahol valaki elmegy egyetemre azért, mert a szerelem indítja arra. Mert hogy olyan jó akar lenni, hogy még jobb, még többet szeretne adni a kedvesének.
2: És most ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az, hogy tényleg, hogyha szeretünk egy embert, most nem, most igaz, hogy ezt a témát érintjük, de akár egy családtag, akár egy barát, vagy tényleg a szerelem kapcsán, hogyha fontos nekünk valaki, akkor tényleg minden létező lehetőséget és alkalmat meg fogunk ragadni azért, hogy neki jobb legyen, és hogy a vele való kapcsolatunk jobb legyen, és akár ezért hajlandóak vagyunk feláldozni a pillanatnyi jólétünket is, vagy hajlandóak vagyunk eltűrni a szenvedést is.
0: No, mielőtt azonban még itt elvesznénk az érzelmek és a lélek útvesztőjén, jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, úgy, ahogy a Olivia már utalt, hogy az előbb felsorolt intenzív, sokszor ellentmondásos, szerelmes érzelmi állapot mögött bizony biokémiai folyamatok húzódnak meg. A szerelem minden lírai szépsége mellett egy erőteljes hormonális reakcióktól kísért bonyolult folyamat. Mit gondoltok, hogy mi a célja a teremtés, vagy a természetnek, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy az isteni gondviselésnek azzal, hogy a szerelmet tulajdonképpen kódolta az ember biológiai valóságába? Miért olyan rettentően erős, egyetemes, hiszen minden kultúrában jelen van, és minden embert megérintő érzelem a szerelem?
2: Szerintem azért, mert ennek is van úgymond egy biológiai valósága. Kezdetektől fogva akár a isteni gondviselésnek a vonulatát nézzük, vagy akár a biológiai valóságot, az ember az kezdetektől fogva társas lény és társas lényként kezeljük. Ezt kezeljük úgymond így a egész egyetemes emberi evolúció történetébe, hogy úgy mondjam. És az ember az így a pszichológiájából kiindulva vágyik arra, hogy tartozzon valakihez, aki tényleg úgymond a másik fele. És lehet, hogy ha visszamegyünk úgymond a teremtés történetig, akkor megkapjuk a választ, hogy az első emberpár, ugye Ádám és Éva, ők is mondhatni együtt élték meg a paradicsomból való kirekesztettséget a bűnbeesés után. Szóval lehet, hogy ez is úgymond egy kezdetektől fogva egy olyan jel, vagy egy olyan ok, ami okot ad arra, hogy higgyünk az egymás mellett való kitartásban.
0: De miért nem elég az, hogyha hiszünk benne? Hogy miért nem elég, hogy ez egy ilyen szép érzelmi állapot lenne, egy ilyen szép áldott lelki, nem tudom, állapot, hogy miért kell ezt biológiai folyamatokkal, hormonokkal megalapozni?
3: Szerintem azért, mert valaminek végül is ki kell váltania azt a reakciót, hogy nekem tetszem valaki, vagy én szerelmes legyek valakibe, és ugye valakinél lesz hosszabb, valakinél rövidebb folyamat, és ugye mindent úgymond valamivel el kell kezdeni, vagy be kell indítani, és szerintem ez ennek a oka.
0: Az Andi azt mondja, hogy ez valami erős löket, ami mifelé löki az embereket, a férfit és a nőt végeredményben.
3: Vagy egymás társaiként éljenek.
0: Méghozzá nem is akár hogyan, hanem ez a nagy érzelmi állapot, ez a nagy szerelem, ez egy milyen kapcsolat felé löki őket, vagy irányítja őket?
2: Hát akár a felé is, hogy összekössék az egymással való életüket, úgymond a Úr színe előtt is, akár meg így megmutassák az embereknek, hogy ők egymáshoz tartoznak.
0: Pontosan.
2: És ezt megpecsételik.
0: Igen, ahogy mondod, tehát, hogy ez az erős érzés a hormonok nyelvén, mindenféle hormon itt a boldogság hormontól kezdve ilyenkor beindul, de az egyiket úgy hívják, ez az oxitocin, annyira nagyon én se tudom, de ez a kötődési hormon. Ugye a nevébe benne van, hogy gyakorlatilag szintén érzelmi ragasztóként működnek. Megkönnyítik, hogy ez a két ember egymásra találjon. Megkönnyíti ez a hatalmas nagy érzelem, ez a lila köd, mondhatjuk így is, hogy a két ember megközelíthetővé legyen egymás számára. Képessé tesz bennünket elfogadni a másikat. Meglátni benne a legszebb énjét. Ez egy olyan erő mégis, amely összeköti őket. Olyan erős erő, amely képes a kapcsolatukat kizárólagossá tenni. Ugye, amikor szerelmesek vagyunk, azt érezzük, hogy nem tudom elképzelni az életemet nélküle. És hogy nem tudom elképzelni az életemet mással, csak vele. És ebben egészen biztosak vagyunk. Ez egy olyan erős érzelem,
3: amely képes, ahogy mondtuk, tartósan és hosszú időre, akár egy egész életre megalapozni a kapcsolatot, és megerősíteni. Csúnya szóval mondhatnánk azt, hogy tartósítani. Lejárt az adásidőnk, és a következő adásba kell majd folytatnunk, ahogy az Andi már utalt rá, hogy igen, igen, de hogy ez a nagy, intenzív érzelmi állapot, ez valójában nem tart örökké. Mégis az emberpár arra hivatott, hogy ez a gyönyörű kapcsolat egy egész életre szóljon. Megpróbáljuk megkeresni a választ arra, hogy miért fontos az, hogy egy egész életre összekösse őket ez a kapcsolat, egy egész élettársak legyenek egymáshoz, és hogy mi az, hogyha nem ez a felfogozott érzelmi állapot, akkor mi a csuda lehet az, ami valóban képes őket egymás mellett tartani társként egy egész hosszú éveken át. Itt az adás végén köszönöm szépen a beszélgetést nektek, és hoztam egy szép imádságot, egy áldást, amit szeretném, hogyha az Andi felolvasva nekünk, és itt gondolatban mi is, meg a hallgatók is, háláthatnánk a házasságunkért, aki házasságban él, gondolhatunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, akik nagyon szép párkapcsolatban éltek, és aki pedig nem házas, az kicsit tudatosan reflektálhat arra, hogy mi is az, amit mi a párkapcsolatban keresünk.
1: Áld meg, Uram, azokat, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind halálig hűségesek maradjanak. S majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Ámen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Éjfélkor véget ér a veszélyhelyzet, amit először a Covid-járványra, majd az orosz-ukrán háborúra hivatkozva hirdetett ki az Orbán kormány. A rendeletek egy részét kivezetik, más részük törvényi erőre emelkedik. Ezek a költségvetéstől a pénzkiadó automatákon át a rezsikedvezményekig, benzinástoppig, árréstoppokig, önkormányzati számlákig, fagykár, aszálykár és járványkári kifizetésekig az élet rengeteg területét érintik. Előző éjfélkor hivatalba lépett a Tisza kormány, ma pedig már ópusztaszerűen tartják az első kormányülést, közölte előzőleg a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, dönteni fognak a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét is jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanap hatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez, ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel, a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízben, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Lezárult a jelentkezés a Hungaroment Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába, a felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek. A program célja a mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik majd, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és plusz 5 fok között, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán kateképa lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
7: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén a képviselők megtárgyalták a diósgyőri acélművek területének jövőbeli terveit. Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola résztvételével zajlott a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának legutóbbi kalantúrája. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
10: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
0: A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása.

Egy olyan terület, amely egyszerre része a város múltjának, jelenének és jövőjének. Múltja azért, mert generációk munkája, családok megélhetése, városi identitás és ipari tudás kötődik hozzá. Jelene azért, mert ma is ott vannak azok a vállalkozások, amelyek minden nehézség ellenére működnek, dolgoznak és értéket teremtenek. És jövője azért, mert Miskolc számára ez az egyik legnagyobb egybefüggő gazdaságfejlesztési lehetőség. Ráadásul zöld mező helyett barna mezős terület. És most engedjenek meg egy idézetet a Ganz Ábrahám programból, ami az új kormány programjának alapja. A következőképpen szól az idézet. A zöldmezős beruházások mellett nagyobb teret engedünk a barnamezős beruházások támogatásának, a lepusztult, elhagyott területek rekultivációja érdekében. A kérdés tehát nem az volt, hogy foglalkozzunk-e a dammal, a kérdés az volt, hogy végre cselekszünk-e. Mert beszéljünk őszintén, 1990 óta sok minden történt Miskolcon, de az nem történt meg, hogy a város valódi gazdája legyen ennek a területnek. Voltak ígéretek, voltak mentési kísérletek, voltak szocialista elképzelések, voltak fideszes próbálkozások, voltak tárgyalások, koncepciók, szándékok, és mi lett belőle? Az, amit ma a területen látunk. Rozsda, romlás, szemét és bizonytalanság. Rendezetlen viszonyok. És közben egy maroknyi működő cég, amelyek nem a segítség miatt, hanem sokszor azok ellenére is talpon tudtak maradni. Ezen változtatni kell. A mi döntésünk mögött ez a motiváció áll. Miskolcnak vissza kell szereznie azt a mozgásteret, amely nélkül nincs valódi gazdaságfejlesztés. Nem beszélni kell a városipari jövőjéről, hanem meg kell teremtenie annak a feltételeit. A Dunafer helyzete, a felszámolási, végelszámolási folyamat olyan lehetőséget nyitott meg Miskolc előtt, amely korábban nem állt rendelkezésre. A város töredékáról juthatott hozzá egy olyan vagyonelemhez, amelynek hosszú távon stratégiai jelentősége van. És ilyenkor egy felelős városvezetésnek nem az a dolga, hogy hónapokig nézze, mi történik, nem az a dolga, hogy bizottságok, politikai viták és sajtónyilatkozatok között elengedje a lehetőséget, hanem az a dolga, hogy felmérje, mit lehet megszerezni, mennyit ér, mire használható, és amikor megnyílik az út, akkor lépjen. Mert aki nem cselekszik, amikor lehet, az nem fog tudni cselekedni, amikor akar. A DAM nem egyszerű terület. A DAM Miskolc ipari tartaléka, gazdasági mozgástere és történelmi adóssága önmagával szemben. Éppen ezért nem az volt a kérdés, hogy kockázatmentes-e cselekedni. Az volt a kérdés, hogy megengedheti-e magának Miskolc, hogy megint ne cselekedjen. Ezért készítettünk értékbecsléseket azokra a területekre és vagyonelemekre, amelyek megszerzésére érdemi esély mutatkozott. Nem vaktában döntöttünk, nem politikai ösztönből döntöttünk, nem hasraütésszerűen döntöttünk, gyorsan, de nagyon gyorsan és megfontoltan hoztunk döntést. Felmértük a lehetőségeket, megvizsgáltuk az értékeket, és ezek birtokában fordultam a kormányhoz azzal, hogy Miskolc számára most van itt az idő. Most lehet megkezdeni azt a munkát, amelynek még az elindításához sem volt meg az elmúlt 36 évben sem a kellő lehetőség, sem a kellő erő, sem a kellő eltökéltség. A kormány ezt a vásárlást támogatta. Sok mindenben vitánk volt, sok mindenben nem kaptunk támogatást, de ebben az ügyben igen. A DAM területének megszerzésében Miskolc mögé álltak. És mi éltünk ezzel a lehetőséggel. Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra, vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata.

kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!

0: Simon Gábor ellenzéki képviselő felszólalásában a DAM területének eddigi bonyodalmait vázolta fel, és egy salakmotorpálya megépítésének ötletét vetette fel a gyártelep helyszínén.
1: Köszönöm a szót, polgármester úr, kedves képviselőtársaim! Hát először is onnan szeretném kezdeni, hogy polgármester úr jelen időpont helyzetértékelésével egyetértek, a múlt helyzetértékelésével azonban nem. Tehát úgy hangzott el, hogy itt 36 éve van egy tisztázatlan sorsú ingatlan, és mindenki próbálkozott ennek a rendbetételével, de nem sikerült. Hát azért nem ez a történet lényege. Nyilván, hogy maga a diózsőri kohászat a rendszerváltás óta több fázisban szenvedett, megszűnt, újra alakult, de egyet azért le kell szögezni, hogy a diózsőri kohászat véglegesen 2009-ben zárt be. Most nem hozom ide, hogy egyébként utána volt egy elődjük, aki megígérte 10-be, hogy aztán újraindul, aztán 14-be is újraindul a kohászat, stb. Nem történt meg. De azért mégiscsak a történelemben, hogyha visszamegyünk, akkor azt kell mondani, hogy 2009-ben, amikor végleg megszűnt a kohászat, 2010-től ugye volt 9 év, amikor fideszes városvezetés volt, 2019-ig, utána volt ugye 5 évig Verespál, és most vagyunk mi, ez a ciklus. Tehát itt nem 35 év semmit tevése, hanem azért ettől sokkal rövidebb időről beszélünk, és arról is beszélünk, hogy a kohászat megszüntetése után ugye tulajdonos volt a területen, mert hogy ugye Dunaújváros valamilyen szinten működött, és most állt elő az a helyzet ugye a Dunaújváros és a tulajdonos szándékával, hogy lehetőség van arra, hogy Miskolc városa lépjen. Tehát ezért mondom, hogy a múltban akármilyen a szándékok mindig arra mutattak, hogy az a vasgyár, tehát a DAM működése visszaálljon. Nem egy ingatlan rehabilitáció, és magának az ingatlan rehabilitációnak a lehetősége az most állt elő. És én is egyetértek azzal, hogy ezt az ott lévő gazdasági társaságok nem fogják megtenni. Tehát azt láttuk, tehát azt igazából a történelem bebizonyította, hogy nem teszik meg. Az már tényleg egy furcsaság, hogy azt sem tették meg, hogy a területet őriztessék. És aki jár bent a gyárba, az látja, hogy tényleg hozták terautószámra a szemetet, a gumit, a törmeléket. Senki nem figyelt rá, senki nem vigyázott rá. Behajt egy terautó, leönti bárhova a törmeléket, ott hagyja, mint aki jól végezte dolgát. Ez azért most már egy éve, másfél éve zajlott. Én is azt gondolom, hogy ezt a folyamatot meg kell állítani, hogy szemétlerakó legyen. És hát egyébként nyilván azokat az aggályokat is osztom, hogy rövid távon és középtávon ennek a projektnek a sikeressége az kérdéses. Kérdéses, hogy Miskolc városnak akár a kormányzattal együttműködve lesz arra lehetősége, lesz arra ereje, hogy előrelépjen. De nincs B opció. Van egy lehetőség, polgármester úr ezt megragadta, én szerintem helyesen ragadta meg, és nincs ebbe B opció. A B opció az, hogy Miskolc város nem csinál semmit. És várja, hogy egyszer majd csak lesz valami, ami én is úgy érzem, hogy önmagától nem jött volna el. Én azt is fontosnak tartom, hogy ez az egész történet és a jövőbeni tervek azok, hogy mondjam, egy nagyobb transzparenciával történjenek. Tehát ugye volt itt egy konzultáció, válaszoltak, ha jól tudom, 1500-an, talán a polgármesteri biztos úr ezt a tájékoztatást adta nekünk. 1500-an valami fajta vélemények beérkeztek a városhoz. Tehát azt szeretném kérni, hogy a jövőre nézve, hogyha fontos döntés, stratégiai döntés születik, akkor az is szülessen meg Miskolc város közgyűlésébe, hiszen ez tényleg egy olyan seb, a legnagyobb seb Miskolc város testén. És ezt a legnagyobb sebet, ezt tényleg be kell gyógyítanunk. Tehát ezt közösen kell begyógyítanunk. Remélem, hogy ebben a ciklusban a seb egy részének a gyógyulására lesz lehetőség, de hát azt gondolom, hogy azért ez egy hosszabb távú projekt. Hogyha megengedi, polgármester úr, még egy mondatot szeretnék mondani, mert ugye az körvonalazódik, hogy hát itt egyfajta vegyes használatba gondolkozott a tanulmánykészítője, és talán a miskolciak is, a véleménynyilvánító miskolciak is, tehát hogy ne csak ipari és gazdasági funkció, hanem egyéb funkciók is oda legyenek telepítve. Hogyha ez a helyzet tényleg így áll, akkor itt is el szeretném mondani, amit én négy szemközt polgármester úrnak megtettem, hogy amikor azt javasoltam és kértem, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a miskolci salakmotor élet újraélezhető-e a DAM területén egy salakmotor arénával. Ez nem nagy területet foglal egyébként el, ugye tudjuk maga a népkertből. Örültem neki, hogy ezzel egyébként nyitott kapukat döngettem, és egyrészt maga a salakmotor ügye, ami a DVTK mellett mindig a legnagyobb érdeklődést és legnagyobb tömegeket vonzott a városunkba, hogy ez polgármester úrnak is szívügye, illetve annak is örültem, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt a vizsgálatot a salakmotorpálya ide telepítése és az új salakmotor élet miatt meg fogják vizsgálni, tehát ebbe teljesen konszenzusban voltunk. Én a magam részéről ezekkel a gondolatokkal nyilván ezt az előterjesztést, ami nem csak erről szól, hanem egyéb döntésekről is, el fogom fogadni, és nagyon remélem, hogy nekünk így közösen a közgyűlésnek, meg a polgármesteri biztosnak, aki ugye tájékoztatta a képviselőket az eddig elvégzett munkáról és a jövőbeni munkáról, lesz ereje és lesz lehetősége ezt a SEB begyógyítását elvégezni.

0: Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A könyvtári majális mellett lesz Babusgató klubba, Szent Koronáról tartanak egy érdekes előadást, irodalomterápia, valamint számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket. A Fiók könyvtára kínálatát is érdemes lesz áttekinteni, mert májusban ott is színes programokkal készülnek. A részletekről Brizai Zoltán, az intézmény kommunikációs munkatársa adott tájékoztatást.
1: Legnagyobb májusi programunk a könyvtári majális melletti számos érdekes rendezvénye lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak. Itt a gyermekkönyvtárban most már azt hiszem, hogy megszokhatták, beállt úgymond a Babusgató a szombati napra. Egy héttel a majális után, május 16-án lesz majd délután 10 órától ez a Ciróka Maróka Babusgató klub, Barnócki Beáta zenepedagógus vezetésével. Mellette természetesen felnőtt olvasóinknak is lesz itt a Görgei 11 alatt a központi könyvtárban program. Nyílik majd Berta Diánának a kiállítása Angyalok címmel. Aztán még egy program jut erre a hétre. Borda Réka érkezik hozzánk majd 14-én fél öttől. Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd vele. És a május 19-et író-olvasó találkozó Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, Talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma, ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni, és nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dilini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én fél öt. A József Attila könyvtárral kezdjük a sort, mert nem marad el természetesen a Mesék a dobozból program, sem a papírszínházas foglalkozás, mely május 14-én csütörtökön fél ötkör lesz, a témája pedig az Anyám tyúkja című vers. Hát, morzsa kutya hegyezheti a fülét ezen a eseményen, majd biztosan jól fogják ezt bemutatni a könyvtár munkatársai. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma, Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyerekben címmel. No, ezt megismerhetik az ő előadásából, május 19-kedd, 16 óra a kezdési időpont. És lesz Mesekockák diafilmklub is, május 21-én csütörtökön fél öttől a Csillagszemű juhász. Hát fognak tüsszenteni lehet, és hányszor kívánja majd egészségére a királynak a Csillagszemű juhász, megtudhatják 21-én fél öttől. A Kafka Margit könyvtárban Mészöly Ágnes író interaktív előadása lesz gyerekeknek, Szluti az űrből, látogató egy messzi-messzi világból. Hát majdnem ilyen Star Wars-os, messzi-messzi galaxis hangulata lesz ennek a bemutatónak, de biztosan élvezetes lesz. A Kafka Margit könyvtárnak május 22-én lesz a gyereknapi rendezvénye. Délután 3-tól, este 6-ig úgy is mondhatom, tart ez a program, a Legyél te is nagy ho-ho-ho horogász című rajzverseny eredményhirdetése és kiállítás megnyitója, utána Cabóka Manóka interaktív zenés gyermek műsor, de hát kedvezményesen lehet beiratkozni például ezen a napon a könyvtárba, de ezt kézműves foglalkozás, szerencsekerék, micimackó selfie pont, csillámtetoválás, mindenféle dolgok, életmód tanácsadás is, úgyhogy jöjjenek a könyvtárba a gyerekek a szülőkkel 22-én pénteken 3 órától. A Lévai Muzeális Könyvtárunkban is nyílik egy kiállítás, vagyis már nyílt, látható, a Zsirondiak bosszúja címmel, hát ez ugye a terrorról szól, a 18. század végi Franciaországon, a nagy francia forradalom időszakában könyvek, képek lesznek kiállítva, érdemes megnézni. A Móra Ferenc könyvtárunkból pedig a névadónak, Móra Ferencnek az emléknapját emelem ki. Móra Ferenc Miskolcon címmel tart dr. Kóczi Rozália irodalomtörténész. Az Irodalomtörténeti Társaság Borsodabolyai-Zemplén vármegyei tagozatának elnöke. Egy előadást május 18-a hétfő 14 óra a kezdési időpont. Kiránduljunk Diósgyőrbe, képletesen, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. lesz egy jó kis kiállítás megnyitó, Rátki Júlia festő kiállítása nyílik, a Szent Imre kórus fog majd közreműködni, Regő Zsolt vezényel majd. Azt hiszem, az ő neve garancia egy színvonalas produkcióra is, hát nyilván látva lássanak, ezt nem mondtam még, ez a kiállításnak a címe. És május 21-éről is kiemelnék egy programot, mégpedig a mézédest, a méhekről hétköznapi nyelven, és a Bene méhészet vezetője, Benéni Téglási Tímea érkezik, majd propoliszról, fajtamézekről, méhpempőről, ezek jótékony hatásairól lesz szó, kimondottan, hétköznapi módon egy ismeretterjesztő előadás. Számos program lesz, kezdeném a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárral, május 20-án, szintén szerdán, de már fél öttől, meg egy a Lengyel Nemzetiség Önkormányzattal közös program lesz, Némiás Emőke tart előadást, fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel. És akkor a Tompa Mihály könyvtárat hagytam a végére, Bertalan és Barnabás papírszínházas foglalkozás lesz, ugye Janikowski év van, 100. évfordulója születésének, és május 13-án szerdán 10 órától ez a program lesz, de a május 29-i pénteki mesedél utánnak is majd Janikowski Éva lesz a főszereplője, illetve az ő könyvei elsősorban. Kiemelnék ezen kívül még néhány programot, mert anyanyelvi játék is lesz 13-án 3 órától, furfangos fejtörőkkel készülök majd a könyvtárba, aki bekopog, de 15-én pénteken, majd 16 órától meg lesz egy Csobbanász című kiállítás megnyitó könyvbemutató P. Dányi Gabriella jóvoltából, ő a szerző és ő az alkotó is, mármint akinek a képei is láthatóak, és hát közreműködik Ilner Erzsébet, Kékes Zsuzsanna és Szurasenko Dániel is, akit a hallgatók bizonyára jól ismernek. A biodiverzitás a könyvtárban lesz a témája a május 20-ai programnak, amely 13 óra 30 perckor kezdődik. Zabari Judit tart majd foglalkozást általános iskolás korosztály számára. És még egy könyvbemutatót hagytam a végére, záridő, zárjuk ezt a programajánlót is ezzel, Havlavel könyvét mutatja majd be, Messon Murray fog vele beszélgetni, tehát ő mutatja be május 22-én pénteken délután fél öttől, úgyhogy gazdag itt a programkínálat a könyvtárakban, és egy picit most már, hogy május van, kimegyünk a szabadba is, nem csak a könyvtári majálissal, hanem a Kafka Margit könyvtár gyereknapi programjával. Ugye mobiltelefonra optimalizált változata is van a honlapnak, az rfmlib.hu oldalt, ha felkeres, itt a programokra rákantintva, ha több program van a napra is, kell egy újabb klikkelés, és már is bukkannak elő a programok, lehet ott böngészni. És a Facebook oldal ugyanez, a második Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldala, ott is már előre hirdetjük a programokat, és erről értesülhetnek első kézből olvasóink.

0: Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere és Reiman Zoltán helytörténész adott tájékoztatást.
1: Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép, míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reiman Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapuajakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapuajak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
2: Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkába sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapuajak, kirakatok mellett. És mégis, ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt, várva arra, hogy valaki újra felfedezze őket. A kőbe írt történetek projekt erről szól. Arról, hogy megálljunk egy pillanatra. Hogy ne csak nézzük a várost, hanem értsük is. Hogy észrevegyük, ahol most állunk, ott előttünk már generációk éltek, dolgoztak, álmodtak. Ma a városnapján nem egyszerűen táblákat avatunk. Ma emlékeket teszünk láthatóvá. Kapukat nyitunk a múlt felé, és lehetőséget adunk arra, hogy egy hétköznapi séta élménnyé váljon. Egy QR kód, egy mozdulat, és már is egy másik időben találjuk magunkat. Régi fényképek, képeslapok, történetek elevenednek meg előttünk, és hirtelen már nem ugyanazt az utcát látjuk, mint néhány perccel korábban. Ez a kezdeményezés hidat épít múlt és jelen között. Összeköti azokat, akik itt éltek valaha azokkal, akik ma formálják a városunkat. És talán azokkal is, akik a jövőben fognak majd itt otthonra találni. Fontos, hogy ezek a történetek ne csak a könyvek lapjain létezzenek. Ne csupán a levéltárak csendjében maradjanak meg, hanem kilépjenek a térbe közénk a mindennapokban. Hogy bárki, aki nyitott rá, egy pillanat alatt kapcsolódhasson hozzájuk. Mert identitás nélkül nincs közösség, és múlt nélkül nincs identitás. Külön köszönet illeti Keletcsényi Gombos Ágnest a régi képekért, az aprólékos munkáért és gondos tervezésért, amelyel életre keltette ezeket a történeteket. Köszönet Kiszalag Ergőnek a szervezésért, aki összefogta a sokrétű munkát, és gondoskodott arról, hogy mindez majd itt valósággá váljon. És köszönet Horváth Csongornak is, aki a jelen pillanatait örökíti és rögzíti, hogy egyszer ezek a város történetének részévé váljanak. És természetesen köszönet mindazoknak, akik hittek ebben az ügyben, akik munkájukkal, idejükkel, figyelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy Miskolc múltja ma egy lépéssel közelebb kerüljön hozzánk. Mert egy város nem csak épületekből áll, nem csak utcákból és terekből, hanem történetekből. És ezek a történetek adják meg azt a láthatatlan szövetet, amely összeköt minket. Múltat, jelent és jövőt. Innen fakad a miskolciság érzése. Ma ezek a történetek megszólalnak. Rajtunk áll, hogy meghalljuk-e őket. Köszönöm, hogy együtt lehetünk ennek a különleges pillanatnak a részesei.

0: Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott le a Miskolci Egyetem műszaki, föld és környezettudományi karának legutóbbi kalandtúrája. A rendezvény célja nem kevesebb volt, mint bebizonyítani. A földtudomány nem csak száraz tankönyvszagú elmélet, hanem izgalmas, kézzelfogható kaland. A versenyző csapatok egy interaktív akadálypályán bizonyíthatták rátermettségüket. A kampusz különböző pontjain felállított állomásokon a diákok betekintést nyerhettek a geológia, a bányászat és a környezet védelem kulisszái mögé. A részletekről dr. Mádainé dr. Üveges Valéria, a földtudományi és anyagtudományi kalandtúra egyik szervezője adott tájékoztatást.
1: Ez már a negyedik éve, hogy megszervezzük ezt a földtudományi anyagtudományi kalandtúrát. Az eredeti elgondolásunk az az volt, hogy minden éven a Föld napjához, így tavasszal kapcsolódva szervezünk egy olyan rendezvényt, ami általános iskolásokat hív be az egyetemre, és számukra igyekszünk olyan érdekes kísérleteket, jelenségeket bemutatni játékos formában, amik segíthetik a természettudományos tantárgyaknak a megértését, meg nyilván nem titkolt szándékunk az is, hogy egy kicsit szeretessük velük, hogy az érdekességeket megmutassuk itt a matematika, a fizika, a kémia világában, és ez volt az eredeti elgondolás, de olyan nagy sikernek örvendett ez az elképzelésünk, hogy gyakorlatilag első perctől kezdve ezt évente kétszer rendezzük, úgyhogy kerestünk az őszi időszakra is egy jeles napot, és van olyan, hogy Földünkért világnap októberben, úgyhogy gyakorlatilag áprilisban és októberben minden éven szervezzük ezt a rendezvényt, ahogy most is. Az idén 19 csapatunk van, ugye azt kell tudni, hogy itt legfeljebb 12 fős csapatokkal tudunk dolgozni, mert hogy az hatékony, hogy az adott standokon, állomásokon mindenki mindent is lásson, és ezeket a kis egyszerű feladatokat el tudja végezni. Úgyhogy én azt gondolom, most ez egy kiemelkedő szám. Egyszer sikerült ezt már meghaladni, akkor 22 csapatunk volt, úgyhogy ez volt eddig a teteje, és egyébként az a korlátunk is körülbelül, mert azért most is a kollégák készültek 23 darab asztallal, ami azt jelenti, hogy 23 különböző témakörben várjuk itt a diákokat, úgyhogy azért ez egy nagy összefogás a földtudományi és az anyagtudományi karoknak a együttes munkája kell ahhoz, hogy azért ezt itt prezentálni tudjuk itt pénteken. De ebben a helyzetben is igyekszünk a nyersanyagszektor, az ásványokról érdekességeket mutatni ilyen párosítós játékkal, de kint van a földradarunk is, azt tudják a diákok tologatni, és akkor megnézik, hogy mi van a föld mélyén, mi van itt alattunk a díszaulában, de vannak a polimerekhez kapcsolódó érdekes kísérletek, a tipikus ez a hungarocelt acetonban eltüntetjük gyakorlatilag, tehát nagyon sokféle dolog van, kőolajjal is foglalkozunk, az most egyébként egy érdekes terület, és fontosnak látjuk, hogy egyébként lássák a diákok, hogy azért mekkora nagy szükségünk van nekünk erre a nyersanyagforrásra, úgyhogy tényleg igyekszünk, de mondhatnám, a talajélettel is foglalkozunk, a vízzel foglalkozunk, tehát nagyon sok olyan vonal van, anyagokkal foglalkozunk, vannak olyan ilyen alakemlékező anyagok, amiket meg tudunk nekik ilyenkor mutatni. És itt van a Búvár robotunk is, a Unexmin robotunk is itt van, ezt nem mindig szoktuk erre a rendezvényre kiállítani, de már biztosan látták sokan más rendezvényen. Ez egy nagy büszkeség számunkra, ez egy nemzetközi projekt keretében történt ennek a kifejlesztése, ugye azzal a céllal, hogy a felhagyott bányákba tudjuk ezt a robotot, ami vízzel el van árasztva, abba tudjuk beengedni, és ott mindenféle információt, ásványtani információkat is tud nekünk szolgáltatni, ami gyakorlatilag el tudjuk dönteni azt, hogy érdemes-e akár újra nyitni a bányát, vagy milyen viszonyok vannak lent, és most ezzel a robottal is itt meg tudtunk jelenni, illetőleg a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak is van egy standja, ez is egy új program. Ugye van egy együttműködés, egy viszonylag friss együttműködés az egyetem és az igazgatóság között, úgyhogy ők is a Szeletta vonalról készültek egy ilyen kis érdekességgel, úgyhogy ez is egy büszkeség számunkra, hogy most így színesíteni tudtuk a palettát. Azért kalandtúrának hívjuk, mert hogy minden csoport kapott egy ilyen pecsétgyűjtő lapot, amin van 12 pecsétnek hely, de azért el szoktuk mondani a diákoknak, hogy szabad több asztalt is meglátogatni, mint 12-t, de ha már 12 pecsétet összegyűjtöttek a diákok, akkor a rendezvény vége felé egy online quizben megmérettetnek, ugyanis olyan kérdéseket találtunk ki ebben a quizben, amikre az asztaloknál a diákok megkapják a nap folyamán a választ. Szóval minél több asztalt látogatnak meg, annál nagyobb esélye annak, hogy ők gyorsan és jól fognak tudni a quizen válaszolni, és hát ilyen nagyon kis apró ajándékcsomaggal az első három csapatot tudjuk jutalmazni. Tehát ennyi benne, egy kicsit a verseny, egy kicsit a kaland, de én azt gondolom, hogy a nap azért ér sokat, mert hogy nagyon sokféle területet tudunk nekik megmutatni a játékosabb formában.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János készítette. A bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Az EGRI Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátraverebei Szentkúton. Újra Pünköstváró Keresztény Fesztivál lesz 60-ban. Rangos elismerést kapott a miskolci Ehető Erdő élményprogram. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátraverebei Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektor helyettest a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
3: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinttel indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátraverebei Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jómagam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátraverebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
2: Tizenegyedik alkalommal szervezik meg hétvégén 60-ban a Nézz fel Pünkösdváró Keresztény Fesztivált. Az idei év programjának középpontjában a reménység áll. Dr. Tatai István református lelkipásztor tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Mi most ennek a mostani Keresztény Fesztiválnak a lelki üzenete, azon túlmenően, hogy néz fel.
5: Nagyon szépen köszönöm a megszólalás lehetőségét, meg azt is, hogy városunk mögé áll, és segít ennek a nem megszervezésében, de az összes külső körülményt is. biztosítja a plakátot és segít készíteni, meg maga a színpad és hangosítás. Személyesen nagyon köszönjük polgármester úrnak is, hogy mögénk állt. 11 év, hát a Covid évek maradtak csak ki. Nem szívesen emlékezünk rá, de hála Istennek túl vagyunk rajta. Az idei év, követve az eddigi gyakorlatot, tehát 5 helyi, 60-i egyházközség fogja meg egymás kezét, és szervezi meg ezt az alkalmat. A két katolikus közösség, a baptista, evangélikus és mi reformátusok. Minden évben van egy téma, meg egy ige. Túl azon, hogy pünkösd és tekints fel, és várjuk a Szentlélek ajándékát a szívünkbe. Az idei téma a reménység, egy különleges szó, a reménység, ami úgy beágyazható a hit, a remény és a szeretet hármasságába, és ezt szeretnénk úgy körüljárni.
4: Lelkész úr, nézzük meg a programokat, tehát ez a Kossuth térnek ezen az oldalán lesz, ahol a cukrászda van, a játszótér és a szökőkút. Nézzük meg, hogy hánykor kezdődik, és hogy fog ez az egész nap zajlani.
5: Igen, hát 14:30-tól várunk mindenkit, akkor lesz a gyülekező, és lesz egy térzene. Tehát a Take Heart, ami azt jelenti, hogy bízzatok, kis református csapat fog énekelni, zenét, tehát élő zene lesz.
4: Igen.
5: Ez 3-ig tart. Tehát addig lehet jönni, akkor mindenki rendezze ki sorait, találj meg a helyét. Közben felállítjuk az összes sátrat, lesznek kis utcák, tehát a klasszikus két római katolikus gyülekezetnek az utcája, az evangélikus, a baptista és a református. Ezek az utcák azért fontosak, mert a gyerekek, tehát családokat várunk, hogy a gyerekek bejárhatják ezeket az utcákat, és ezt a témát dolgozzák fel, hogy reménység. A lelkipásztorok felállnak a színpadra, a polgármester úr kezdi a köszöntést, és azt követően egymás után jönnek a felekezetek. Hát konkrétan az evangélikus testvérek kezdik most, utána az újhatvani Szent István király római katolikus közösség jön, megvannak a programjaik, és lesz egy vendégeladó az idén is, az Eukarisz zenekar lesz itt, egy jól ismert csapat, és tőlük azt várjuk 60 percben, hogy valóban a zene hangján érintsenek meg bennünket, de építsék be a saját lelkük hangulatát.
2: Miskolc nemzetközi sikert ünnepelt, világ első lett az Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szánta József, Miskolc megyei jogúváros polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntött a rendezvényen. A jelenlévők különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült menüsort is megkóstolhatták. Az élményprogramról Bozsó Gyula erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
6: Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor 3 fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de hogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a 3 szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi állami erdélyi vasútunk az Észak-Erdő ZLT üzemeltetésében, itt ugye a Bükk városa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi állami erdélyi vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi állami erdélyi vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/h sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval azt gondolom, mi is nagyon szeretjük miskolciként a Liafjordi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtte áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükkinevzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íjből íjbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Őskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükk-hegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem járt szájvonalon ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban

0: Ja. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a Völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a Bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a Bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás.
1: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 13-án szerdán.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Kaszálásmentes májust hirdetnek a környezetvédők. Május 12-én az ápolók nemzetközi napjára emlékeztek Egerben. Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A kaszálásmentes május egy környezetvédelmi kezdeményezés. A lakosságot arra ösztönzik, hogy a tavaszi hónapban hagyják a füvet, valamint a vadvirágokat nőni. Ezzel a helyi biodiverzitást, a beporzó rovarokat, továbbá az ökoszisztémát támogatják. A természetközeli kaszálásra hívja fel a figyelmet a Büki Nemzeti Park. Magyarországon jogszabály írja elő a láncfüggönyös vadriasztó használatát a Natura 2000-es, valamint az AKG programban résztvevő gyepész szántó területek kaszálása során. Mondja Tóth László, a Büki Nemzeti Park délhevesi tájegységének vezetője.
2: 8 centis tarló.
3: Ha egy ilyen magas tarló hagy a gazdálkodó, akkor például egy mezei pacsirta fészek a szó nélkül meg tud bújni egy apróbb mélyedésbe, sőt még a fiókák is, és a kasza elmegy a feje fölött. A szülőmadár az nagy eséllyel el fog repülni, mert a vadriasztó lánc fölriassza. Utána vissza tud jönni, és életben maradnak a fiókák. Hogyha nem így van kaszálva, hanem egészen a föld felszínén fut végig a kaszának a pengéje, akkor pedig nagy eséllyel bele fog akadni az itt lévő fiókákba, és

0: sajnos nem maradnak életben.
1: A kórházakban, rendelőkben, valamint az egészségügyi ellátórendszerekben dolgozó asszisztensek, illetve titkárnők munkája kiemelten fontos, hiszen a betegfelvételek, továbbá a páciensekkel folytatott kommunikáció az első lépés az ellátási folyamatban. Az egészségügyben dolgozó titkárnők 28. országos konferenciát ebben az évben Egerben, a Hotel Flórában rendezik meg május 13-a és 15-e között. Wagner Ákos Eger polgármestere köszönetét fejezte ki az egészségügyben dolgozó valamennyi titkárnőnek.
2: Az egészségügy nem csak az orvosokról és az ápolókról szól, hanem azokról is, akik a háttérben szervezik, koordinálják, összetartják a mindennapi működést. Az önök munkája csendes, mégis nélkülözhetetlen része az ellátórendszernek. Bízom benne, hogy a konferencia szakmailag tartalmas, emberileg pedig feltöltő találkozás lesz. Jó látni, hogy a programban nem csak előadások szerepelnek, hanem olyan alkalmak is, amelyek segítenek egy kicsit kiszakadni a mindennapok rohanásából, és figyelmet fordítani a testi-lelki egyensúlyra is. Erre mindannyiunknak szüksége van, különösen azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak. Bátran állíthatom, Eger ehhez méltó környezetet tud biztosítani. Egy 1000 éves város fogadja most önöket, amely egyszerre őrzi történelmét, és élhető, vendégszerető közösségként várja az ide érkezőket. Eger nem csak történelmi emlékhely, hanem érzés is. Templomtornyok, barokk utcák, gyógyító vizek, a vár történetei, a minaret különleges öröksége, a Szépasszonyvölgy pincéi és az egri borok világa mind hozzátartoznak ahhoz az élményhez, amit ez a város jelent. Sokan az egri csillagok városaként ismerik Egert, de mi, egriek, úgy érezzük, Eger ennél is több. Egy olyan hely, ahol történetek születnek, ahol múlt és jelen természetesen kapcsolódik össze. Városunk mottója úgy szól, Eger a te történeted. Reméljük, hogy az itt töltött napok az önök számára is szép emlékké, személyes történetekké válnak majd. Örülök annak is, hogy a konferencia résztvevői megismerhetik városuk értékeit egy közös városnézés során. Bízom benne, hogy Eger hangulata, vendégszeretete és kulturális öröksége sok szép élményt ad majd önöknek.
1: Dr. Stankovics Éva, a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet igazgatója méltatta a rendezvény fontosságát.
3: Most a Magyar Kórház Szövetség nevében szeretnélek benneteket köszönteni, és megköszönni elsősorban Ilinek azt a szervező munkát, amit már nagyon-nagyon régóta, nem beszélünk évekről, de nagyon régóta végez a Kórház Szövetség ügyvivőjeként, és ez nem csak az elnöksége, a kórházak különböző konferenciái együttműködéseinek a koordinálása, hanem például az ilyen rendezvények, mint a mai, ez szerintem óriási dolog. Nekem is itt volt kollégám, jelenlegi kollégáim, kimondhatatlanul fontosak önök a kórház életében, az egészségügy életében, én azt gondolom minden nap. Egyrészt önök, ti vagytok azok a személyek, akik találkoznak és közvetítenek mondjuk egy kórházmenedzsment, kórházvezetés és a kórház munkatársai között. Nagyon-nagyon fontos ez a szerep. Aztán elviselitek kórházvezetőknek a rigójáit, esetleg olyan hangulatváltozásokat, amit mondjuk egy menedzsmentet terhel, vagy felelősség terhel bennünket, és nem mindig éppen úgy reagálunk, tehát villámhárító is egy jó asszisztens, egy munkatárs. Én azt gondolom, hogy pontosan tudjátok, vagy tudják, hogy mire gondolok. Aztán én azt gondolom, hogy én, ha valaki, akkor én nem orvosként nagyon sokszor képviselem azt, hogy mennyire fontosak a háttérszolgáltatásokban, a gazdaság igazgatási területen dolgozó munkatársak, a kórház egészét, a szakdolgozók, orvosok és mi önök alkotják, hiszen egyik nélkül vagy másik nélkül nincsen olajozott kórházi működés. Ez egy 24 órás üzem. Számtalanszorban olyan fordul elő, biztos önökkel is, hogy kórházvezető este munkaidő után, korán reggel kapcsolatba lép, és ki az, akivel kapcsolatba lép? Önökkel.
1: Az ápolók nemzetközi napja alkalmából ünnepi keretek között köszöntötték az ápolókat, valamint az egészségügyi szakdolgozókat Egerben. A rendezvényen szakmai elismeréseket kaptak kiemelkedő munkájukért a szakdolgozók. Dr. Hirdré Henriett Éva, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezetének általános alelnöke kiemelte az ápolók korfájának problémáját, mivel ezen a szakterületen is előregedés tapasztalható. Elmondta, az egészségügyi szakdolgozók átlag életkora 47 év körül van. Ezen felül az ápolók több mint 36%-a már 53 év feletti. Az utánpótlás tekintetében pedig nem túl bizakodó, hiszen a Magyarországon dolgozó ápolók csupán 16%-a 30 év alatti. Most dr. Hirdlé Henrietta Évát hallják.
4: Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon most ünneplik a világszerte, illetve országszerte az ápolókat, hiszen ma van Florence Nightingale-nek a születésének az évfordulója, aminek az alkalmából a Nemzetközi Ápolók Napját kihirdették. Nagyon fontos, hogy elismerjük a szakdolgozókat, az ápolókat, hiszen ők azok, akik minden nap a betegek mellett vannak, a nap 24 órában, akár a fekvőbetegellátás területén, de ugye ápolók nem csak a kórházakban, hanem járóbetegellátási területen, alapellátási területen, akár a betegek otthonában, otthonápolási területen, sőt egészségfejlesztési irodákban is dolgoznak, és ezt a szakmai munkát szeretnénk megköszönni ilyenkor ezen a napon. Vannak olyan országok, ahol egész héten ünneplik az ápolókat, és vannak olyan országok, ahol csak egy-egy nap kerül rájuk a fókusz. Sajnos erről őszintén kell beszélni, hogy van jelentős ápolóhiány Magyarországon, de ez nem csak magyarországi helyzet, hiszen Európában, illetve világszerte jelentős ápolóhiány van. A Földön jelenleg 6 millió ápolóhiányról beszélnek. Magyarországon is drasztikus ez a hiány, körülbelül 40 ezer ápoló hiányzik az ellátórendszerünkből. A szakdolgozói kamara az utánpótlást szeretné erősíteni, illetve szeretné visszahívni a szakdolgozókat, az ápolókat, akik esetleg külföldre mentek, és azért küzd és azért harcol, hogy a szakmai elismertsége, a munkakörülményeik javuljanak a szakdolgozóknak. Az elmúlt hónapokban összeállítottunk egy komplex munkaanyagot. Ebben a munkaanyagban 60 oldalon keresztül 5 fontos fejezetben határoztuk meg azokat a problémákat, amelyekkel nap mint nap szembesülnek az ápolóink. Ez felöleli az alapellátási problémákat, járóbeteg, fekvőbetegellátás, de sőt még a szakképzés és a felnőtt képzés kérdéskörét is. Nem csak problémákat soroltunk fel, hanem javaslatokat is megfogalmaztunk, hogy rövid és középtávon milyen megoldásokat lehetne tenni azért, hogy akár a pályán maradás, illetve a pályának a vonzóvá tartása az megvalósulhasson, és ezt a szakmai anyagot, ezt a területi szervezetekkel, illetve a 21 szakmai tagozattal közösen állítottuk össze, és most ezen a héten pénteken szeretnénk miniszterelnök úrnak átadni.
1: A továbbiakban Pogonyiné kísérént a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves Vármegyei Területi Szervezet elnökségének területi elnökét hallják, aki az ápolók nemzetközi napjának fontosságát méltatta.
5: Az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartunk ünnepséget, mint világszerte május 12-én ünneplik az ápolókat. Én hozzátenném, hogy az egészségügyi szakdolgozókat ünnepeljük. Mi már 15 évvel ezelőtt alapítottunk egy szakmai díjat, amit átadunk arra érdemes szakdolgozóknak, 5 főnek. Minden elismerésünk az egészségügyi szakdolgozóké. Egy szakmai programmal kezdtünk, egy kommunikációs előadás, ami az egészségügyi ellátás javítása, betegellátás érdekében, ami egy nagyon érdekes programmal kezdődött. Egészségügyi szakdolgozó. A regisztráció alapján közel 200 fő regisztrált a ünnepségre. Ez minden szakmacsoportból, a Heves megye területéről, körülbelül minden szakmacsoport, minden intézményből, tehát egészségügyi szakdolgozók és meghívott vendégeink vannak, akik nem szakdolgozók, de a jó együttműködés kapcsán hívtuk meg őket erre az ünnepségre. Szabályzatunk értelmében a bejött javaslatok alapján különböző területekről egy bizottság bírálja el, hogy kik azok, akik erre érdemesek, megvannak a szempontok, és azok a erre érdemes szakdolgozók kapják az elismerést. Azt el kell mondani, hogy ezek a szakdolgozók zömmével azon már több éve az egészségügyben dolgoznak, munkájukkal, magatartásukkal, empátia készségükkel maximálisan megérdemlik ezt a kitüntetést. Egy emlékplakettet kapnak oklevéllel, és hozzáadunk nekik egy szerény anyagi elismerést. Szoros kapcsolatunk van az egészségügyi szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna szakképzési centrum, kollégium, gimnázium tanulóival, a tanárokkal felkészítő tanár van velük, akiket felkértünk, hogy az ünnepség keretén belül egy kis előadással köszöntsék a szakdolgozókat. Készültek egy nagyon jó emlékműsorral, emlékeznek Florence Nightingale-re, nem felejtik el Kossuth Zsuzsannát sem, és egy vidám műsorral is köszöntik a szakdolgozókat.
1: Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Egeridegen forgalmáért szervezet között. A döntés értelmében az Egyesület égisze alatt dolgozó idegenvezetők és az általuk a várba vezetett csoportok számos kedvezményben részesülnek. Ezekről Novák Ném Lakás Zsófiát, az EGRI várigazgatóját kérdeztük.
6: Ez mit jelent a vár és mit jelent az Egyesület szempontjából?
7: Ez egy hosszú távú együttműködés, amiben az volt a célunk, hogy egyrészt szakmailag segítsük az Egyesület munkáját, hiszen ők azok az idegen vezetők, akik napi szinten a csoportokkal megérkeznek hozzánk is, és hát nyilván a város arcai. Így a legújabb kiállításainkban egy olyan tanulmányi sétát teszünk minden egyes új kiállítás előtt az idegenvezetőkkel, amelyben a legújabb információkat adjuk át számukra, a tudást az Eger idegenforgalmáért legtöbbet tevékenykedő idegenvezetőkről van szó, tehát számukra ezek nagyon alapvető információk. Mi pedig tudjuk adni azt a történeti régészeti művészettörténeti kutatást, legfrissebb adatokat, amelyeket a kiállításban adunk át. A másik része az együttműködésünknek az, hogy egy olyan kedvezményes belépést kínáljunk a rövid ideig Egerben tartózkodó turista csoportoknak, amelynek a segítségével azok a csoportok, akik csak egy rövid várlátogatást tudnak tenni, és kiállításokat nem tudnak megtekinteni, mégsem esnek ki a látogatói körből, hiszen egy kedvezményes jegyet kínálunk számukra, 1500 és 2400 forintos jegyárakkal, az egyik egy bővített mozis élményt jelent, de ezek csak a 15 fő felett, és az EGRI idegenvezetőkkel, idegenvezetői kártyával érkező, előre bejelentkezett csoportok esetében tudjuk adni, ezt takarja tulajdonképpen ez az együttműködés jelenleg.
6: Mennyire jellemző a vár látogatói szempontjából, tehát tényleg januártól decemberig bezárólag, nem csak a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy inkább magánturisták jönnek, vagy azért vannak igencsak idegenvezetői csoporttal érkezők is?
7: Érdekes, nem tudnék pontos arányokat mondani, mert ez nagyon-nagyon változó. Azt látjuk, hogy alapvetően az iskolai csoportok képezik a legnagyobb számban azt a látogatói gerincet, mondhatom így, vagy hát a látogatók derékhadát, akik hozzánk érkeznek a szezonban. Viszont a szezonon kívül gyakoribb az, hogy olyan látogatói csoportok jelennek meg, akik döntően nem önközoktatásban szereplők és csoportokkal együtt jelennek meg, tehát idegenvezetővel érkeznek. Ez az arány egyébként az elmúlt időszakban sokat változott. A Covid rengeteget változtatott rajta, tehát drasztikusan csökkentette egyébként az ideérkezőknek a számát. Aztán a Covid utáni lassú felépülésben egyébként újra megjelentek a csoporttal érkezők, de az igaz, hogy megváltoztak a szokások. Tehát kevésbé szeretnek csoportban látogatni, jobban szeretnek elszigetelten egyedül érkezni bizonyos látogatói szegmensek, amit érzünk, hogy komoly látogatókutatásra van szükségünk. Tehát fel kell térképeznünk ezeket a megváltozott látogatói szokásokat. A megváltozott szokások egy része az, hogy rövid idejű itt tartózkodások vannak, amire a mostani együttműködés kínál lehetőséget. De további számos kihívás is van számunkra. Az Az egyik ilyen az, hogy egyre többen vannak, akik nem csoporttal érkeznek, hanem önálló felfedezést akarnak tenni. Ebben az irányba is tettünk lépéseket, mert például ez a QR kódos sétánk, ami egy önálló saját mobileszközre letölthető önálló felfedezést kínál, ez nagyon komoly tanulságokat hozott számunkra, nagyon komoly letöltési arányban. Tehát a látogatóink 60%-a letölti, és látjuk és halljuk, hogy végig is sétálják vele a várat. És egyre többen vannak. Ez viszont az egyéni felfedezésnek az erősödését jelzi. Úgyhogy egyszerre több tendencia is megmutatkozik, ezek sokszor egymás mellett lévő jelenségek, és ezért mondtam azt, hogy a megváltozott szokásokra több területen is választ kell adni. Ez a mai együttműködés csak az egyik ilyen problémára, vagy az egyik ilyen új jelenségre próbál választ adni, de emellett még számos más kihívásunk van. A generációk teljesen eltérő nyelvezete az, hogy ki milyen tudásátadási formában szereti megkapni az információkat. Egyre inkább vizuálisan, azt kell, hogy mondjam, a vizualitásnak is a rövid és nagyon tartalmas, de könnyen érthető formájában. Úgyhogy azért itt számos kihívással nézzünk szembe a következő években.
8: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én, tehát pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 10 órától, ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban. Ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az Egri érseki palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. Ezekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz a pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A www.felvi.uni/eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon benyújtható a jelentkezés, a cím Eszterházy tér 1 szám, a határidő pedig május 31-e. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig tekinthető meg. A tárlathoz programok is kötődnek, több már megvolt, de egy még hátra van. Május 14-én csütörtökön este 6:30-kor felolvasó este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a motoros és kerékpáros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőien szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség lesz a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyáskörmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Jön a csepelényi biciklis családi emléktúra, a Csepcsek 2026. Ismét biciklis zarándoklatot szerveznek Csepelényi György párosrendi szerzetes életében fontos szerepet játszó településre, Egerfarmosra. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő Szőkepusztán vesztette életét. Az időpont május 16-a szombat. 9 órakor az Egri Lajosvárosi Katolikus templomtól lesz az indulás. Az ösztáv több mint 29 kilométer, erre kell készülni. Egerben a Lajosvárosi templomtól indul a menet a Maklári templomhoz, aztán Szihalom, Kávária, Mezőszemere, Mária szobor, Egerfarmos templom és Egerfarmos vasútállomás. Ez lesz a teljes táv. Makláron a parkban pihenő, frissítők fogyasztása, esetleg helybéli biciklis zarándokok csatlakozása, Szihalom, Kávária domb pihentető, kis imádság, Mezőszemere, Mária szobor, pihenő, körülbelül 13 órakor Szentmise Egerfarmos katolikus templomában, majd a templomkertben bagyus ebéd, hazautazás 15 óra 11 perckor a vonattal érkezés Egerbe délután 4 óra előtt, vagy a visszautat is meg lehet tenni kerékpárral. A jelentkezési határidő ma van, a ronai.zoltan78@gmail.com címre kell bejelentkezni, vagy a Lajosvárosi plébániára telefonon hivatali időben, esetleg más elérhetőségeken. www.lajosvárosplébánia.hu az internetes cím. Az útvonal kerékpárúton, földúton és közúton is halad, ezért végig kell tudni biciklizni ezt a nem megereltető távot, terepet. Terepre is alkalmas kerékpárra van szükség jó műszaki állapotban, emellett bukósisak és az időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény, ez is feltétlen szükséges. Ételről, innivalóról mindenkinek magának kell gondoskodni. Kedvezőtlen időjárás esetén viszont a túrát elhalasztják majd. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz, élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra május 16-án délután 17:30-tól. Fellép a Sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskar, a Mátrai Vízhangok vegyeskar, a Szerencsi Férfi Kórus, a Pannonia Citera Zenekar, a Mezőkeresztesi Férfi Kórus, a Mezőkeresztesi Citera Zenekar, a Mezőkeresztesi Kamarakórus és énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymaros ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők 9 órától várják majd a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap főelőadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Szentlélekváró víradás lesz Egerben a Lajosvárosi plébánián, az Aradi utca 1 szám alatt a találkozások házában, május 18-án hétfőn délután 13:30-tól este 18:00-ig. A kezdeményezés a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik. A véradókat étellel és egészségügyi szűrésekkel is várják. A szükséges dokumentumok, személyigazolvány, tajkártya és lakcímkártya. A feltételek között szerepel, hogy 18 és 65 év közötti életkor szükséges, legalább 50 kg testsúly, egészséges állapot. A véradással a szervezők, a Lajosvárosi Plébánia, a Fertájmesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívják fel a figyelmet. A véradókat tehát a helyszínen vendégül látják, és az eseményen vércukorszint mérése és egyéb egészségügyi szűrésekre is lesz lehetőség. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással, mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 22-e és 25-e között következik a csíksomlyói pünkösdi búcsú is. A búcsú szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz majd. Az idei búcsú jelmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Boldogok az irgalmasok, a Máté evangéliumából vett idézet a mottója pünkösd hétfő Sáros Pataki programsorozatának. A Boldogságos Szűz Mária az Egyházanyja emléknapja, Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója ez. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a Bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perctől gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebránsa dr. Csűz Mária István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekjével. Az ebédidő közben és után lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 14:30-tól dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Lorettói litánia, délután 15:30-kor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a híveket. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto: a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800, aki így jelentkezik az eseményre, idén is egy szalókos pólót kap ajándékba. A lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Egy összetartó közösséget kínálnak, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van erre. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Drimba Miranda. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
8: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei közgyűlésén 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren, Monsport Sarolta tájfutó tiszteletére. Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását rendezték Ózdon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei közgyűlésén 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át, köztük több debreceni szakembernek és sportszervezőnek is. A Magyar Egyetemi Főiskola Sportért életműdíját professzor dr. Borbély Attila, a Debreceni Egyetem oktatója vehette át. A Sportszövetség Hajós Alfréd aranyplakettjét kapta Becski István, míg a szövetség Elek Ilona emlékérmét Bíró Eszter érdemelte ki, mindketten a Debreceni Egyetem képviseletében. Gedényi Mihály elnöki elismerő oklevelet vehetett át Kalán János, a fiatal sportszakemberek német Angéla Magyar Egyetemi Sportért érdemérmét pedig Nagy Norbert kapta meg. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren a tájfutó világbajnok Monsport Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A részletekről Burmeister Erzsébetet, a kezdeményező túracsapat vezetőjét hallják.
2: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat, ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspárt Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspárt Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok menni.
1: Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hűek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
3: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt. az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
1: Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Péter igazgatót hallják.
0: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéretteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
4: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagyvállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zoli akkor a reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
1: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
5: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovnicénél az első ligában ott egyenlőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
1: Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték meg a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
6: Mindig nagy érdeklődve néztem, hogy ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek. Magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
1: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik doping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
7: Jöttek magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Öt gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt három darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
1: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
8: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámban gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámban, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

0: Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott fűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, föld reménye, s mennyek ékessége. Kikértek még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben, halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó is bal sorsban. Tied küzdve szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hol imáid, gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni törzség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban is, szentjeiben. Amen.

0: Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minolita templomban. Ezt rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minolita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Ópusztaszeren tartotta első ülését az új kormány, közölte még előzetesen a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, majd döntöttek a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelték a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány döntött a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdődik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalása, emellett a kormány tájékoztatást kért az ország energiaellátásának helyzetéről. A vízügyi igazgatóságok szakembereivel, a marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről, írta meg később is a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter és több miniszter az első kormányülése Ópusztaszerre tartva találkozott a szakemberekkel. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Orosz dróntámadás történt Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél, tudatta a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita is elmondta, több becsapódást jelentettek, Szojvárról, Munkácsról és Ungvárról is többek között. A kétoldalú béketárgyalások elkezdéséhez Volodymyr Zelenszky elnöknek parancsot kell adni az ukrán fegyveres erőknek a tűz beszüntetésére, hangoztatta Dmitrij Peszkov. Emellett arra is, hogy vonuljanak ki az Oroszország által elcsatoltnak nyilvánított régiókból, ismertette az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7 munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A szűzanya fatimai megjelenésének ünnepe. A portugáliai Fatimában 1915-1916 nyarán a béke angyala három alkalommal jelent meg a mezőn juhaikat legeltető három kisgyermeknek, az alig 10 éves Ferencnek, Jácintának és Lúciának. Arra kérte az angyal a gyermekeket, vigasztaljátok a jó Istent. 1917. május 13-án pedig elkezdődtek, és ugyanazon év október 13-áig tartottak azok a Mária jelenések, amelyek minden hónap 13-án megismétlődtek. Az utolsó jelenés alkalmával az úgynevezett napcsodát körülbelül 70 ezer ember látta, és nagy hatással volt egész Portugáliára. Fatimában, Kondor atyának gyűjteményében láttam azt az újságcikket, amelyik beszámolt erről a csodáról. A második jelenés alkalmával a szűzanya közölte Lúciával, hogy meg akarja alapítani Szeplőtelen Szent Szíve tiszteletét. Ebből alakult ki a későbbiekben az 5 első szombat megtartása az egyházban. Aki ezt megteszi, üdvözül. A harmadik jelenés alkalmával megmutatta a gyermekeknek a poklot. Így beszélt hozzájuk. Láttátok a poklot, ahová nagy bűnösök jutnak. Az ő megmentésükre akarja az Úr az én szeplőtelem szívem tiszteletét meghonosítani a világon. Ha az emberek megteszik azt, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül, és a béke is elérkezik. A háború, ez az első világháború volt, már a vége felé közeledik. Ha azonban nem szűnnek meg az urat bántani, nem sok idő telik el, és új, még szörnyűbb háború kezdődik el. Ez be is következett a második világháború kitörésével. Közeleg a büntetés a világ számára, folytatta Mária, ez háborúk, éhínség, az egyház és a Szentatya üldözése. A fatimai szűz a gyermekeken keresztül kérte a rózsafűzér imádkozását, a vezeklést és imádságot a bűnösök megtéréséért, s kifejezetten kérte az akkori ateista-kommunista Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szent Szívének. Ezt csak később tették meg a pápák. A szűzanya a gyermekekkel több titkot közölt, amelyeket csak 10, illetve 25 év múlva mondhatott el Lúcia. A harmadikat pedig a jubileumi szent évben tették közzé. A fatimai szűzanya szobra bejárta az egész világot. 1996-ban Moszkvában, a Vörös téren is körmenetben imádkoztak körülötte az emberek. Napjainkban Fatima és Lourdes a világegyház legnagyobb Mária búcsújáró helye, amelyről az egyház hivatalosan is elismerte, hogy a jelenések hitelesek voltak. A három látnok közül a kis Ferenc, aki 11 éves volt, és Jácinta, aki 10 éves volt, rövidesen meghalt. Lúciából Karmelita szerzetes nővér lett, és a Jóisten hosszú élettel ajándékozta meg. Kolostorában több pápával is találkozott. Megemlékezünk II. János Pál pápa elleni merényletről, amely 1981. május 13-án a török származású Ali Aksa követett el a Szentpéter téren a pápa ellen. Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem halt bele sérüléseibe. Amikor a római Szent Szív kórházban magához tért, első szava az volt, hogy megbocsát gyilkosának. Az olasz bíróság életfogytiglani börtönre ítélte a merénylőt. A Szentatya így nyilatkozott. Egy kéz fogta a fegyvert, egy másik kéz irányította a golyókat, hogy ne oltsák ki az életemet. Miért történhetett és történt ez a merénylet? Sokan féltek attól, hogyha ezt a pápát el nem teszik láb alól, szolgálatának ideje alatt mindent megtesz azért, hogy a hazug és Isten ellenes kommunista, ateista világuralom összeomoljon. Számításuk be is következett. A pápát Isten megmentette. Pár év múlva Európában a kommunizmus úgy összeomlott, mint egy kártyavár, és az utolsó szovjet államfő, Mihail Gorbacsov nyíltan megvallotta a világnak, nagy szerepe volt ebben a karizmatikus, lengyel származású II. János Pál pápának. A Szentatya szülőhazáján, Lengyelországon keresztül elindította a kelet-európai államokban a vérontások nélküli szabadulás nagy lehetőségét. A Szentatya egy évvel a merénylet után 1982-ben elzarándokolt Fatimába, hogy megköszönje a szüzanyának élete megmentését. Többek között ezekkel a szavakkal érkezett oda. Rózsafűzérrel a kezemben, Mária nevével ajkamon, az isteni irgalom hálaénekével jöttem Fatimába zarándokként hálát adni. Mária önmagát a rózsafűzér királynéjának nevezte Fatimában a jelenések alkalmával. Nagy buzgósággal imádkozzuk napról napra a rózsafűzért, hozzákapcsolva azt a fohászt, amit a gyermekek a jelenések alkalmával tanultak. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Juhász Ferenc atya hétvégi levelét.
2: Minden nagy és szép dolog májusban történik. Májusban érettségiznek a diákok, többnyire májusban van az első áldozás, a legtöbb bérmálás is ebben az időszakban. Május az, amikor a természet belobban és ontja magából a színeket és a virágok az illatokat. És májusban van az egri bazilika fölszentelésének ünnepe, és most május 15-én, ezen a szombaton, ami következik, az egyháziskolák diákjainak Szent Land címen versmondó versenyt hirdet az egyházmegye az érseki palota turisztikai látogató központjában. De nem erről és ezekről szeretnék beszélni, hanem egy versről. Mindszenty Gedeon a 19. század nemzeti ébredés katolikus költészetének országosan is ismert alakja, ifjú papként székesegyházi hitszónok, majd Bükszent Erzsébeti plébános, Tárkányi Béla barátja. Most, hogy a költő műveit az egyházi iskolánk versmondó versein is szavalják, az említett Tárkányi Bélával és Pályer Antallal közös válogatásban, úgy gondoltam, idehozok egy bájos verset az ő tollából. Verset a virágok és Szűz Mária beszélgetéséről, minden májusban újra olvasom ezt. Van persze még valami más ok is, ami miatt ezt teszem. Természetgyógyászok vallják, és a régi népi tapasztalat is mutatja, hogy fájdalmainkra, fizikai testi bajainkra az elmúlt korokban az emberek megtalálták azokat a természetes gyógymódokat, amiket használva könnyebbé tették a betegségek elviselését. Fitoterapeutáknak vagy herbalistáknak nevezik azokat a szakembereket, akik különböző gyógynövények kivonatában, a párlatokban, teákban és főzetekben kérgek, fák, gyökerek, rügyek, bokrok és bozótok és mezei növények köréből varázsolják elő a természet adta gyógyszereket. Ezért is született a mondás, fűben, fában orvosság. Ezekben találunk gyógyírt sebeinkre. Úgy gondolom azonban nem csak testünk sebesül, amire jó hatással vannak a természetből vett főzetek, hanem a lelkünk is sérülhet. Példa erre a mögöttünk hagyott néhány hónap. A lelki gyógyulásra is kínál számtalan terapeuta ezt is, azt is. Ez idő szerint én a legjobb módszert a májusban látom. Május a maga színeivel, illatával, a domboldalak friss és üde zöldjével, a sorokban futó vetemények gyönyörű látványával, a szőlők között mozgó emberek munkakedvével, és mindazzal, ami a természet rendjébe tartozik. Ha igaz a mondás, hogy fűben, fában van az orvosság, akkor még inkább igaz, hogy a virágok színében, pompájában, illatában ott van az, ami a lélek sebei gyógyítja. Nehéz napok után gyógyír számunkra is a május. Amikor a természet újraindul, lombosodnak a fák, virágba borul, kizöldül, megfiatalodik minden. A papköltő versében abból indul ki, hogy az év majdnem mindegyik hónapjában találunk Mária ünnepet, kivéve a májust, amikor a virágok leginkább pompáznak. Ezért a virágok panaszra mennek a szűzanyához. És itt kezdődik a vers, Én pedig folytatom Mindszenty Gedeon kedves költő szavaival a következőképpen. Panaszra mentek a virágok, a szép Szűz Máriához. Ah, jó anyánk, nekünk az élet oly kevés gyönyört hoz. Szülessünk május szép havában, úgy rendeli az Isten, de fáj nekünk, hogy éppen akkor csak egy ünneped sincsen. S kik mind oltárit zsámolyánál szeretnénk elhervadni, ó hidd, anyácskánk, szinte félünk életre fölfakadni. Mond a kis pártos angyalnemzet, ők így tovább nem lesznek, s a harmadcsöppek kelyheikben, mint könnyek rengedeznek. Ne féljetek, szegény virágim, de hogy hagynálak én el, s orcáig szirmát megsímítja a szűz illat kezével. Csak nyíljatok minden tavasszal, ti kedvesek, ti szépek, és ifjúságtok bimbajával oltárim ékesítsétek. Én majd könyörgök szent fiamnak, szerelmetek, ha hív lesz, adná még május szép havát is, boldog többi ünnepimhez.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Opusztaszárre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatóhelyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22.000 milliárdról 66.000 milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 500 000-val csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400.000 gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a gyaloglás, a túra, általában a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később kedden kezdődött a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyog lárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
7: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk beszélgetésünket Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval, akinek még egy pár napig megtekintetitek a Gyertyamártó gyűjteményét a szigethalmi Hegedűs Géza városi könyvtárban. Adásunk végén pedig beszámolunk arról, hogy május végén lesz a Miskolckon a Tudomány és Technika Házában. Lichtenstein Rajmond ötletgazdával, főszervezővel beszélgetek, tartsatok velünk, érdemes!

0: és a gyertyamártól. Hát ahhoz meg az kellett, hogy nyugdíjas legyek. Előtte már legalább egy 8-10 évvel a Régiségvásárban egy különleges cserepet láttam meg. Érdekes volt, gömbszerű volt az alja, majd a gömbszerű aljából téglalapszerűen jött fölfele a teste, és két oldalán két nagy fül.
1: A gömb, egy váza?
0: Mint egy váza. Így van, ez egy váza volt, tehát nem kérdés. A gömbszerű aljon pedig olyan szemölcsök, kitudorodó szemölcsök voltak, mint régen üvegeken lehetett ilyet látni. Ez zöld színű volt. Vajszínű fölfele, az élén borda, tehát ilyen rányomkodott, amit így bordának nevezünk, tehát ilyen hurkát csináltak a fazekasok, és ujjukkal végignyomkodták, és ilyen bordás élt csináltak neki, és a köztes, szinte lapos részen, ott pedig egy karcolva virág minta benne. És néztem, minden népi rajta, de én még ilyen formájú népi tárgyat nem láttam. Megvettem a nénikétől. És én ezt sokáig, évekig nekem úgy el volt. Majd az utolsó 4 évenben nyugdíj előtt a Marti János szakképzőiskolában kerültem, ahol fazekas képzés is van az enyhesérű gyerekeknek, és annyira megszerettem azt az osztályt, akiket tanítottam matekra, rajzgyakorlat, művészettörténet, hogy mondom, hozok be nektek egy különleges keremelyát. Bevittem, hová, Feri bácsi, ez gyönyörű. Mire a kolléganő, Gál Krisztina kolléganő, ez gyertyamártó. Micsoda? Gyertyamártó. Szögletes, két nagy fül, a gyertyamártók ilyenek, csak ez váza. Hová, mondom, jó van, ez különleges. Tényleg a gyerekekkel, akik nem tudtak korongozni, azokkal de lapon, tehát lapos, mint a tésztát, és lapokat vágtak, és abból rakták össze, doboz formájú gyertyamártók voltak is ott, vizsgamunkáik a gyerekeknek. Jó, gyertyamártó. Na most nyugdíjba kellett mennem, és nyugdíjas létemben, a szemem előtt ez a remek mű, gyönyörködök benne, mondom, rákeresek az interneten. És kiderült, hogy alig van róla információ. Rákeresek, hogy eladó, és alig találni eladót. Hú, mondom, hát ezt nekem gyűjteni kell. És elkezdtem a netről gyűjteni, utazni értük, mert postán ne küldjék, mert összetörik, és így egy kicsit kimozdultam, ugye Dolce Vita, a nyugdíjas lét, és közben elkezdtem Régiségvásárokba is járni. Aztán utána a következő lépés az volt, hogy múzeumokba kezdtem el járni, tehát például itt 5 gyertyamártó van az 1700-as évekből, 1780-as, 90-es évekből Miskolcon. Debrecenben a Déri Múzeumban 10 darab van. A Néprajzi Múzeumban

0: 30 darab van. Ezeket már mind ismerem. Néprajzosokkal kezdtem el felvenni a kapcsolatot, és kiderült, hogy ezt a témát, ezt a különleges néprajzi tárgyat még nem tárta föl igazából néprajzos-e, és közölték velem, hogy Feri, ez hiánypótló, amit felfedeztél. Elkezdtem a felkutatni, és a hogy lett váza belőle? Megkarcsúsítva. Az amúgy eléggé robosztus nagy darab cseréből, ami különben sokszor díszes volt, tehát megadták a módját. Hát úgy, hogy amikor 45 után, 50-ben, ahogy a parasztságot a TSZ-be kényszerítették, a kézműves iparosokat szövetkezetekbe. Szövés, ahol sok szövő volt, mint Heves, vagy Tóth Komlós, tudom, mert ezeket kutattam, amikor szőttem. Tehát, és a fazekasok, mint például Mezőtúr, Karcag, Nádudvar, Hódmezővásárhely, Mezőcsát, Helyőszalonta, és ezekben a házipari szövetkezetekben dolgoztak ezek az emberek. Igen ám, csak a fejlődéssel boltban vásárolták már az emberek, és gyárakban készült edényeket, és már nem cserépedényeket, és nem cserépfazékban főztek, és nem cseréplábasban, és sorolhatnám tovább. Magyarán a fazekasoknak a megélhetése volt a kérdés. És egy kimenekülési út volt, hogy a dísz tárgyakká teszik a használati tárgyakat, vagyis a népművészetet, ami volt addig is, azt kezdik el fejleszteni. Tehát érdekességképpen a kényszerű szövetkezetesítés megmentette a fazekas kultúránkat, sőt, a népművészet virágzásnak indult. A 70-es években a Néprajzi Múzeum tárgyi néprajzos tudósa, Kressz Mária, meg kell említeni a nevét nagy tisztelettel, ő katalogizálta a népi tárgyakat, és ebben a katalógusban 40-es számot kapott a Gyertya Mártól. És Kressz Mária elkutatta, tehát ő felkereste a fazekasokat, értelemszerűen a szövetkezetekben. És ott voltak a fiatal ügyeskezőek. És gondoltak egyet, és a Néprajzi Múzeumba, a gyűjteménybe bevitték őket, hogy a régi tárgyakat lássák, és abból kezdjenek el gondolkodni, újraalkotni, illetve abból újat alkotni. És a korsóktól kezdve, miskakancsos, lehet sorolni a különlegesebb népi tárgyakat sorba, a céhes kancsók, és akkor azt, hogy milyen díszesen csinálták, és akkor azt ők hogy tudják most megcsinálni. Tehát a megélhetésük is ezen múlott, és közben pedig beindult egy alkotói világ, 70-es évek, és a Gyertya Mártó is belekerült ebbe a körbe. Először még csak hagyományőrzően másolták, aztán lekicsinyítették, megformázták, meggömbölyítették, oválissá tették, szögletesé, de megőrizték azt, ami a Gyertya Mártó jellege, hogy nem kerek a szája, hanem nyújtott, szögletes, vagy ívesen szögletes, és két nagy fül az oldalán, mert ugye a Gyertya Mártóban, amikor a forró vagy a megolvasztott viaszt beleöntötték, akkor stabilan meg kellett tudni fogni, hogy odébb vigyék, hogy magukra ne öntsék, mert akkor leforrázták magukat. Igaz? És a hosszú szélessége az pedig annak szólt, hogy egy pálcára kötötték rá a gyertyabeleket, a kanócot, és azokkal a pálcákkal eresztették bele akár egyszerre 10-et. És több ilyen pálcát felváltva rakosgatták bele, kitették meghűlni, megdermedni, és mikor odaértek, akkor már megdermedten újra rakták bele, és így fokozatosan vastagodott a fagyú, vagy a viasz, attól függ, hogy miből csinálták a gyertyát. Most bányászom magam bele, és már ott tartok, eljutottam lelkileg, hogy ki akarom próbálni a gyertyamártást. Ja, és elfelejtettem mondani, 2,5 év alatt 120 darab gyertyamártót gyűjtöttem össze, és már népi cserepeket gyűjtők, tehát népi kerámiákat gyűjtők is már tudnak róla, és így több gyűjtőtől már tudtam gyertyamártót megvenni. Hagyományos, régit, használati tárgyat. Így van egy csákvári, körülbelül 200 éves gyertyamártom, amelynek a párjai, a testvérei a Néprajzi Múzeumban van. Erre olyan büszke vagyok. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik, ez a vágyam, álmom, úgyhogy ennek megszállottja vagyok, és kiállítás.
1: Hol lehet megtekinteni ezeket?
0: Igen, hol lehet megtekinteni? Hát én egyelőre csak kutattam, gyűjtöttem, és egyszer egy rendkívül ünnepi alkalommal volt lehetőség, hogy beszélgessünk azokkal, akik nekem régi ismerőseim voltak, és mikor mondtam, hogy gyertyavártot gyűjtök, Feri, csinálunk neked kiállítást. Felkaroltak. És Csepel-szigetén Sziget-Szent Miklós szomszéd városa, Sziget-Halom könyvtárában, Hegedűs Géza városi könyvtárban találtak helyet neki úgy, hogy április 25-én nyitottuk meg a kiállítást. A gyűjteményemből 80 Gyertyamártól van kiállítva, és előadást is tartottam, tehát beismertetőt, maga a gyertyamártás, mint olyan. Gondoljunk bele, hogy a római időben még csak mécsest használtak. Valamikor 2000 évvel ezelőtt született meg a gyertya gondolata, hogy a kanóc, ami ég, a köré tegyük a ridegebb anyagot, tehát nem folyékony, mint a mécses, abban olaj van, és így születik meg a gyertya, és ezt a gyertyát lehetett úgy csinálni, hogy a képlékeny anyagot köré gyűrték, és valaki kitalálta, hogy ha megolvasztjuk és mártogatjuk, hűtjük, mártogatjuk, akkor úgy szép lassan hízik, vastagodik, tehát lehet így is gyertyát csinálni. És a gyertya nagyon sokáig, gyakorlatilag a 19. század végéig az mondhatni egyetlen világító eszköz volt, addig, amíg a petróleum be nem jön, s majd a villanyvilágítás. Egy érdekesség, hogy 1830-ban felfedezik, hogy a szerves anyagokból, fából, szénből, s majd a kőolajból is ki lehet vonni egy bizonyos anyagot, aminek azt a nevet adták, hogy parafin, ami annyit jelent, hogy nem rokon, magyarán semmivel sem vegyül. És ez a parafin tulajdonságára pedig olyan hőmérsékleten olvad körülbelül, mint a méviasz, és ugyanolyan képlékeny, tehát kézben tartva meglágyul. Ha valakinek volt már fehér parafin gyertyája, és ott felejtette valahol kánikulában, lekonyul. Ugye, talán ismerős ez. És ez a parafin volt a, mondjam, a gyertya készítésnek az utolsó nagy korszaka, amúgy fagyúból, ez marha vagy birkafagyúból készítették, ez általában a szegény ember gyertyája volt. A méviasz gyertya, az pedig az egyházi, szakrális gyertyák voltak, illetve a gazdagok engedhették meg maguknak a viasz gyertyát. Na most tessenek elképzelni a következőt, hogy nagy úri mulatság egy palotában. És bizony a mulatság éjszakában is tart. Ugye a régi időben tyúkkal feküdtek, tyúkkal keltek. Tehát a világításra nem pocsékoltak gyertyát, ha egy mód volt rá. A tűz, ha elhamvadt, akkor lefeküdtek. Ugye Arany János családi kör. Ugye ott van, hogy a történet, mikor a vége ezzel záródik, hogy elhamvad a tűz, már a tűz se világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit, ugye a Arany János csodálatos szóra, és gyertyát nem gyújtottak, tehát az még drágaság volt. Na most egy nagy, hatalmas, mint egy kocsikerék, egy ilyet a mennyezetre felfüggesztettek, és erre tették rá a gyertyákat több rétegben, és ezeket mind meggyújtva felhúzták a nagy báliterem mennyezetéhez, és azzal világítottak, mikor az urak mulattak, tehát a rulak alatt értem, hogy akik tehetősek megengedhették, tehát itt a földes urak, grófok, tehát a régi időre gondoljunk, Széchenyi, Jókai Mór, ugye, ez erre a világra. Na most mit mondtak erre? Amikor éjszakában látta a parasztember kívülről, hogy ott árad a fény, hogy mit csinálnak az urak? Mert az vagyon volt, mikor egy éjszaka elégett annyi viaszgyertya. Hát fényűzők. Vagyis ez volt a fényűző élet. Igaz? Amit latinul lux a fény, és ebből van a luxus kifejezés. Tehát a gazdag ember az fényűző, vagyis luxusban, vagyis fényárban él. Este is. Döbbenetes, hogy a gyertyamártóhoz, a gyertyához milyen kultúrtörténeti érdekességek is fűződnek.
1: Elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg még többet önről a hallgatóink is.
0: Facebookon megtalálnak. Bejelölnek ismerősnek, messengeren rám írnak, s ha vannak kérdéseik, örömmel válaszolok, legyen az rovásírás, moldvai csángok, magyar nyelvünk ősisége, vallástörténetünk, a reformáció különlegességei, és akár a gyertyamártó is. 13-áig lesz ez a kiállítás nyitva, tehát addig, ha valaki netalántán Csepel-szigete fele jár, akkor a könyvtárban megtekintheti a kis gyűjteményt minden értékkel együtt, kezdve a 200 éves muzeálistól, a 7 centis kicsire lekicsinyített gyertyamártóig is, mert még ilyen is van. kívánok mindenkinek jó egészséget, és egyet ne felejtsenek el. Van hazánk, ahova hazamegyünk. És van édesanyánk, aki szeret bennünket. A magyar azt mondja, hogy szülőföld, és a nyelvére azt mondja, hogy anyanyelv. Magyarán a szívvel közelít, és a szívén keresztül közelít a magyar ember az életéhez és az életteréhez, mindahhoz az értékhez, amit az őseink, akik előttünk itt éltek, ide teremtettek nekünk. Becsüljük meg. Éljünk így. Ha hagyományőrzésnek nevezzük, az megbecsülése mindannak, amit az őseink értékként felhalmoztak. És éltessük tovább. Tehát a hagyományt éltetni kell. Én erre tettem le az életemet, ennek az átadására, és hála Istennek vannak, akikkel látom, és jó látni, mikor tőlem függetlenül más is megtalált ezt az utat. Köszönöm.
1: Ferenc, én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.

0: Liechtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
1: Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybőrzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fogok okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
0: Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
1: Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
0: Mit is jelent az, hogy cosplayer?
1: A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebben nem járatosodtak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang. Nem tudták, mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, mi vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente négyszer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente egyszer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente 4 alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval beszélgettünk a gyertyamártó gyűjteményéről. Majd Lichtenstein Raimond, az első MiskolcCon főszervezője volt a vendégünk. A Tudomány és Technika házában tehát május 30-án lesz a rendezvény. Ez volt a beharangozója a programnak. Pénteken 16:30-tól részleteket is megtudhattok az eseményről. Tartsatok addig is és akkor is velünk. Búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének befejező részét, melyet Drimba Miranda olvas fel.
2: Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem, messze, messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Azaz apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó, hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, s nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszessége. Bárhol is jár, sétál, kószál vénséges és vén korában. De soká lesz még az apró, piszén-pisze kölyök mackó, boglyos, bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalában forgó, ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába, oda kell Vackornak menni. Az is eljött nagy sokára, ha nem hamar, valahára. Mikor utoljára lépett az az apró, piszén-pisze kölyök mackó, a makacsalában forgó, ékességes óvodába. Eljött a nap valahára, állt a nagy teremben Vackor, s mellette annyi társa. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott állt köztük púslakodva, ott a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Nem egyedül a csöp Vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól. Mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat. A villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöp barikák, még játszásra kínálódtak utoljára. Akik iskolába mentek, meghatódtak, és a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába. Jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába. Jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúszkodók együtt voltak, óvónéni köpenyébe csimpaszkodtak, s neki köszönő szavakat ígyen mondtak. Most te vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veled, te kacsalábon forgó ékes palota. Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned. Isten veled, óvoda. Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk, hív a komoly kötelesség. Hív minket az iskola. Héjha, hújúj, micsoda? Utoljára az az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó brummog búcsúzóul hármat. Csak úgy zeng az óvoda. Brumma, brumma, brumma, hó! Itt maradni volna jó? De már ott áll édesapja. Csöp magzatát kézen kapja. És vezeti szótlanul, míg Vackornak könnye csordul, és pisze orrára hull. Még a sarkon visszanéz, az a síró, az a rívó, az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze csöp vitéz. Sír még egy sort, hüppöget, Isten veled, ifjúságom! Sóhajtja, és elmorzsolja szemében a könnyeket. És már másnap akkor iskolás lett Vackor.
1: Kormos István Vackor című meséjének befejező részét olvasta fel nektek Drimba Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az új szövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsőült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkusz előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. verse közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet 18. és 20. verse közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övéinek, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja: az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején 30 évesen itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket, gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a Fiú, ezt a hatalmat már az idő kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép
Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett.

Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a tejhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus 3-as küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amellyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szentháromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szentháromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szentháromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik 2 személyt. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának 1. fejezet 23. versében olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egriéseki palota díszudvarán. Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 500 000-val csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. híreinket hallották.

0: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Demnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Nátrán István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a műsor kínálatot. Elsőként meghallgathatják Thomas Wolff a Parkban címírásának második részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Rozgicskis Anita Dula, a Mélyvilág Központ és anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyaságról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján ezúttal Rudolf Mihály Pro Architektúra Ybl Miklós és Kós Károly díjas építésszel, építészmérnökkel, munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében elsőként Ternyák Csaba egriesek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél, majd dr. Debreceni Sixtus cicerci paptanár egrieiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumát. Ezt követően Lélekszama című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban a szeretett kapcsolatok lényegéről beszélget Bíró Péterné Illés Jurák kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Thomas Wolff a Parkban című írásának második részét Dér Gabriella olvassa fel.
2: Thomas Wolff a Parkban.

Aztán fölálltunk, hogy induljunk, és én már egészen oda voltam az idegességtől. Szegény gyerek alig állt a lábán, el se tudtam képzelni, mi fog történni. Apa olyan boldog és izgatott volt, vadság áradt belőle. Pokolian villogott a szeme, hátravetette a fejét, és úgy nevetett, hogy az egész terem visszhangzott belé. Krisz rúrkatyának másnap reggel miséznie kellett, így elvált tőlünk, de Dolan atya velünk tartott. Valamennyien kimentünk, a fiatalembert apa és Mr. Gates támogatta, és a vendéglőben levők egytől egyig kitódultak utánunk, és Mr. Gates azt mondta, hogy a vezető melletti ülést foglaljam el. Istenem, milyen büszke voltam! Apa és Mr. Gates és Dolan atya hátraültek, máig se tudom, hogyan fértek el, azt hiszem, apa félig Dolan atya ülében csücsült. Hát, persze, már emlékszem. Úgy is volt. És az emberek éjjeneztek, amikor elindultunk. A színészek is kitódultak a vendéglőből, ott álltak és néztek bennünket, amint nekivágtunk a lila és bársonyos sötétségnek. Ma is emlékszem még, ahogy visszanéztem, és láttam mosolygó és mesterkért arcukat, ragyogó maszkjukat, magányos, riadt tekintetüket. Oda-oda kiabáltak apának valami mókásat, és mindegyre azt kérdezték, hagyott-e végrendeletet? És ott volt The Wolf Hopper is, és úgy tett, mintha ló lenne. Nyerítve szaladgált, körbe-körbe, és megpróbált fölmászni a lámpaoszlopra. Szenzációs volt. Akkor Mr. Gates megkérdezte, és most hová, Joe? És apa azt mondta, a Golden Gate-hez aztán akár meg se álljunk. Majd apa a fiatalemberhez fordult, aki a kocsit vezette. Milyen gyorsan tud menni, fiam? És a fiatalember azt mondta, 30 kilométert is megtesz egy óra alatt, minden nehézség nélkül. Már mit völgynek lefelé, mondta apa csipkelődve, és akkor nekieredtünk, és Istenemre, szenzációs volt, szinte repültünk. Gondolom, tényleg 30 kilométerre mehetett, de olyan volt, mintha ma valami százzal száguldana. Elhaladtunk egy lovas rendőr mellett, a ló megvadult, és ki akart törni, és úristen, a rendőr olyan dühös lett, vágtázva jött utánunk, és ordított, hogy álljunk meg, apa úgy nevetett, mint aki megőrült, és azt mondta, gyerünk, fiam, gyerünk! Nincs ló a világon, amelyik utolérne. De a fiatalember megszeppent, és lelassított. És akkor a rendőr utolért bennünket, és azt mondta, mit jelentsen ez, és hogy mit képzelünk, hol vagyunk, és hogy kedve volna valamennyiünket letartóztatni csendháborításért ének évadján azzal a micsodával. Megvetően folyton csak micsodának titulálta a kocsit, és én olyan, de olyan dühös lettem, mert szerintem gyönyörű kocsi volt. Mély tűzű vörösbor színére festve, az embernek szinte kedve támad belekóstolni, és dühített, hogy valaki így beszéljen róla. Nem tudom pontosan miért dühített fel, de azt hiszem az lehetett az oka, hogy egyáltalán nem éreztem tárgynak a kocsit. Nehéz megmagyarázni, hogyan is voltam vele, mintha valami különös és gyönyörű élő lény lett volna, akit ugyan sosem ismertünk, de aki most mindannyiunkból fölfokozott örömet és ámulatot váltott ki. És azt hiszem, tényleg erről lehetett szó akkoriban az első motoros kocsik idején. Valahogy mind különbözött a másiktól. Úgy tetszett, mindegyiknek megvan a külön neve, élete és egyénisége. Tudom, hogy mostanság otrombának, furának és régi módinak látszanának, de akkor minden másként volt. Bár soha még hasonlót se láttunk vagy ismertünk, csak

Mr. Gateshez, a fiatal szerelőhöz és a színészek riadtarcához és a dalokhoz, amiket abban az évben énekeltünk, ahhoz, amit tettünk és mondtunk, de valami különöshöz, ártatlanhoz, réges-rég tovatűnthöz is. Még most is emlékszem rá, milyen volt az a régi kocsi. Csak be kell hunynom a szemem, s már is le tudnám rajzolni. Emlékszem? Mély tűzű vörös bor színére, nagy, fényezett sárga rézlámpáira, az ajtóra, ami a kerek kövér hátulján nyílott, a csodálatos és izgató szagokra, a sötétbarna bőrülések erős és vigasztaló szagára, a benzin, az olaj és a kenőolaj szagára. Olyan erősek, melegek és áthatóak voltak ezek a szagok, hogy úgy tűnt, a világon minden valami borzongató élettel és extázissal telítődik tőlük. Mintha valami csodálatos, különös ismeretlennek az ígéretét hordozták volna magukban, ami hamarosan beköszönt, ami az éjszakához tartozik, és az élet misztériumához, öröméhez, a lila sötétség kábulatához, mint ahogy a virágok, a levelek, a fű és a föld szaga is hozzájuk tartozik. Szóval azt hiszem, ezért lettem olyan dühös, mikor meghallottam, hogy a rendőr micsodának hívja a kocsit, bár akkor ezt még nem tudtam. Már-már úgy látszott, hogy a rendőr előállít bennünket, de akkor apa kikászálódott Dolan atya öléből, és a rendőr észrevette Dolan atyát, és természetesen rögvest hangot váltott. No, és Mr. Gates is mondott neki valamit, és adott neki némi pénzt, és apa is eltréfálkozott vele, és megnevettette, és mikor apa elővette az önkéntes rendőr jelvényét, és megkérdezte tőle, hogy ismerje a nagy Jake Dietzet a főkapitányságról, és közölte, hogy ő Jake egyik legjobb barátja, akkor én olyan büszke lettem, látván, mint tér jobb belátásra a rendőr. Akkor a rendőr azt mondta, hogy menjünk a Central Parkba, tőle ott addig kocsikázhatunk, amíg csak elegünk nem lesz belőle, és hogy ő soha be nem ülne egy ilyen micsodába, mert bármelyik pillanatban fölrobbanhat, és akkor ugyan hova jutunk. Apa azt mondta, reméli, hogy a mennybe. Sőt, még papot is viszünk magunkkal, hogy ne legyen semmi bökkenő a formaságok körül. És akárha megcsiklandoztak volna bennünket, mindjárt égtelen nevetésbe törtünk ki. A rendőr is. Azután elkezdett a lovával kérkedni, és Istenemre, az a ló csak ugyan szép volt. És azt is mondta, hogy neki csak lovat adjanak, és hogy ő sose csináltatna ilyen micsodákat, amíg gyorsabbak a lónál. Szegény fickó, szeretném tudni, mit szólna ma. Apa csipkelődött vele, azt mondta, eljön majd ez az idő, amikor állatkertbe kell menni, ha lovat akarunk látni, de a rendőr se hagyta magát, és azt mondta, hogy addigra már csak a zsibárusoknál lehet motoros kocsit látni, és apa azt felelte, az a bajunk, hogy élő anakronizmusok vagyunk. A rendőr azt mondta, hogy meg lehet, ő azt nem tudja, de jó szerencsét kíván nekünk, és reméli, hogy élve kerülünk ki a mi csodából. Ezzel ellovagolt. Mi meg behajtottunk a Central Parkba, és úgy rákapcsoltunk, ahogy csak bírtunk, és épp egy dombra kezdtünk fölkaptatni, amikor lerobbantunk. Ahogy a rendőr előre megmondta. Gondolom, a fiatal ember túl sokat ihatott, vadnak és izgatottnak látszott, de akármint volt is, az emelkedő közepén egyszerre fölbukkant előttünk egy kétkerekű, s a fiatal ember fölrikkantott. Nézzék csak, hogy előzöm meg! Babrált valamit az autón, és épp amikor egy vonalba kerültünk a fogattal, és már-már elhaladtunk mellette, a motor szusszantott, köhintett egyet, és leállt. Na, erre a kétkerekű utasai égtelen nevetésbe törtek ki, és egyikük oda kiáltott valamit a teknős békáról meg az öregi nyúlról. Akkor én veszett dühös lettem, és olyan megalázottnak éreztem magam, úgy sajnáltam a sofőrünket, és apa azt mondta, ne törődjön vele, fiam, nem mindig a gyorsabb nyeri a versenyt, de a nyúlnak is eljön egyszer az ő napja.

De a mi fiatalemberünk vigasztalhatatlan volt, egy árva szót se tudott kinyögni. Kiszállt a kocsiból, körbe mustrálta, majd magyarázni kezdte, hogy s mint történt, és bizonykodott, hogy 100 év alatt egyszer, ha előfordul. Tudják, ez így volt, és tudják, az úgy. Mi ugyan egy árva kukot se értettünk abból, amit mondott, de annyira megszántuk, hogy ráhagytuk. Aztán az autó belsejében kezdett matatni, megpiszkált valamit Emit, megcsavart valamit Amott, megmarkolt a kurblit, és tekerte körbe-körbe, míg már attól féltem, hogy végül a saját karját is kitekeri. Majd a hátára feküdt, a kocsi alá kúszott, és alulról kalapált rajta valamit. De semmi se történt. Aztán fölállt, újra és újra körüljárta a kocsit, és magában dünnyögött. Végül feladta, és azt mondta, attól tart, hogy ki kell szállnunk, és konflis fogadnunk, ha nem akarunk gyalog hazamenni. Erre elkezdtünk kikecmeregni, és a szerelő olyan dühös volt, és annyira szégyelte magát a kocsi viselkedése miatt, hogy neki esett, és úgy csépelte, mint valami rossz kölyköt. De semmi sem történt. Még egy utolsó próbát tett. Újból megmarkolta a kurblit, mint aki megőrült, és tekerte körbe, míg csak ki nem fogyott a szuszból. És mivel akkor se történt semmi, hirtelen fölordított, ó, hogy a fene vinni ezt a micsodát! Teljes erőből belerugott a kerekébe, és szívszaggató zokogással a hűtőre rogyott. És nem tudom, ettől-e vagy mitől, de a motor hirtelen újra pöfögni és zihálni kezdett, már indulhattunk is. És a fiatalember füligérő szájjal vigyorgott. Akkor aztán fölmentünk a dombra, lesiklottunk a következőig, és most már valóban repülni látszottunk. Olyan volt, mintha a magasba lebegtünk volna, vagy mintha meglehetük volna sosem sejtett szárnyunkat. Azaz, mintha mindig is tudtuk volna, hogy van, és most, hogy rátaláltunk, mintha réges-régi álmunk teljesült volna. Gondolom, egész idő alatt körbe keringhettünk a parkban, egyik végétől a másikig, de valójában együnk se tudta, meddig jutottunk el, vagy hogy hová is tartunk. Ahhoz a repüléshez volt hasonlatos, amit álmunkba teszünk, és valóban olyasmi történt, amire csak álmában számíthat az ember. Ahogy őrült iramban egy útkanyarhoz értünk, újra fölbukkant előttünk az a két kerekű, amelyiket a dombon akartunk megelőzni. És abban a szempillanásban, ahogy megláttam, tudtam, mi fog történni, de túl szépnek tűnt, hogy sem igaz legyen, és mégis biztos voltam benne, hogy így kell történnie. Így éreztünk mindannyian. Fejünket hátravetve, harsogó nevetésbe törtünk ki, ordítoztunk, integettünk a bérkocsiban ülőknek, őrült iramban elrobogtunk mellettük. Ők meg akárha lecövekeltek volna, és amikor kikerültük őket, apa visszafordult és oda kiáltotta nekik. Föl a fejjel, barátaim, annak is fölvirrad, aki csak áll és vár. Megelőztük és messze magunk mögött hagytuk őket, míg nem eltűntek teljesen. Nem volt más köröttünk, csak az éjszaka, a hunyorgó csillagok, a lila sötétség a parkban. Istenem, édes Istenem, de gyönyörű volt. Május legelején jártunk, a levelek és a rügyek mind nyiladoztak, zsenge pejhecskéknek látszottak, és épp csak egy pici törékeny holdsarló volt az égen, és a levegő hűvös és csodálatos. A levelek illatoztak, a fű és a virág úgy pattant ki a földből, hogy szinte hallottuk a növésüket. A legelragadóbb látvány volt, amit valaha is láttam. Édesapámra néztem, aki könnybe lábat szemmel kiáltozta. Dicsőség! Ó, dicsőség! Dicsőség! És azon a káprázatos hangján rázendített. S mi remek mű az ember! Mi nemes az értelme, mi határtalanok tehetségei, alakja, mozdulata mi kifejező és bámulatos, működésre mi hasonló angyalhoz, belátásra mi hasonló egy istenséghez. És a szavak oly gyönyörűek voltak, zenéjük oly fenséges, hogy sírásra késztettek. És amikor újra fölkiáltott, dicsőség! Láttam vadi szép szemöldökét a sötétben.
Majd tekintetem az égre fordult, a tragikus és káprázatos csillagokra, és volt valami sorszerű apám arcán és szemén, és ahogy néztem őt, már tudtam, hogy nem sokára meg fog halni. És ő mindegyre fölkiáltott. Dicsőség, dicsőség! És egész éjjel száguldoztunk a parkban, körbe-körbe. Aztán pirkadni kezdett, és a madarak mind rázendítettek. Majd a madárdal széttöredezett az első fénysugárban, és hirtelen külön hallottam minden egyes hangját. Úgy szállt felém, mint öröktől hallott zene. Úgy szállt felém, mint öröktől ismert zene, melynek hangjait sosem szólaltattam meg. És most e zene minden hangja oly tisztán és fénylőn csengett, mintha aranyból volna. És minden hang zenéje így szólt. Először fölcsapott, akár a puskalövés, majd hallottam az éles gyors váltásokat, hol lágyan gyöngyöztek fénylő aranyrök gyanánt, hol boldog, mézédes sikkanások szárnyaltak ciripelő cívódással, gyors rikoltásokkal vegyest. Majd egy egész madárfa énekelt, s a ragyogó levegő megtelt melódiával. Csivitelés, pacsirtaszány surrogás, hangtrillák, cirregés. Apró, értelmetlen sikolyok hangzottak, mámoros, összemosódó futamok, lancszerű trillák, szilva hamvasságú, édes tisztasággal. Majd az egyszerűbb madarak, szapora, kivit, kivit, kivit, kivitje, pivit, pivitje. Némelyiknek vékony, fémes hangja volt, éles csörrenés, magas, érdes zsémbes károgás, hátborzongató csikorgás, rikácsoló, távoli hívogató kiáltás. Ilyen hangokat hallattak a madarak, fölébredvén a park erdő zugaiban. A hangok fölött láthatatlan szárnyak suhogása kélt. Ismeretlen madarak különös, pogány zsivaja az immár hajnali fényben úszó parkban, s a kiáltások édes hangzavarrá olvadtak. Édes a hajnal fuvalma, kora madárdal bája. És ez a reggel épp ilyen volt, és megvirratt, és a világ, mintha első napjára ébredne. Egy évvel azelőtt volt ez, hogy apa meghalt, és azt hiszem, Bellánál laktunk akkoriban. Bár lehet, egy patinás szállodában laktunk, vagy tán oda költöztünk már két nénihez. Oly sokat költözködtünk, oly sok helyen megfordultunk. Oly rég voltnak tűnik, hogy most, amikor megpróbálom fölidézni, minden szinte összekuszálódik bennem. És nem emlékszem.

0: Wolf a Parkban címírásának második részét Dér Gabriella előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett, nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a gyaloglás, a túra, általában a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később kedden kezdődött a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Rozgics Kis Anita Dúlával a Mévirág Központ és Anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A Mévirág Központ és Anyamenedék tevékenységéről beszélgetünk a mai napon. Vendégem, amellett, hogy igazgatói posztot is ellát, dúlaként, szülésznő hallgatóként dolgozik ebben az anyaotthonban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
6: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Induljunk talán onnan, hogy hogyan lettél te dúla, és mit jelent ez a tevékenység egyébként?
6: Az első gyermekemmel, összesen egyébként 4 gyermek édesanyja vagyok, vele egy elég nehezített várandóságom volt. Én kifejezetten az az asszony vagyok, akit rettenetesen megviselnek a hormonok. Kórházi ellátásra szorultam, és elég sok időt töltöttem bent a kórházban, és láttam azt, hogy mennyire tanácstalanok az anyák, mennyire információ hiányban szenvednek, nem tudják, hogy mi fog történni velük, mi fog történni a babájukkal, egyáltalán mi történik a saját testükben is. Az első várandóságom alatt csak figyeltem és gyűjtöttem magamba az információkat, aztán a második gyermekemnél is, meg egyébként az összes többinél is infúzióra szorultam, viszont akkor már rendelkeztem azokkal a tapasztalatokkal, amik egy gyermek szülésével járnak együtt, és már akkor is nagyon sokat segítettem a szobatársaknak, meg a kórházban fekvő édesanyáknak, és amikor a harmadik gyermekemet vártam, akkor értesültem róla, hogy van egyáltalán ilyen foglalkozás, hogy dúla, akinek nem más a feladata, mint az, hogy a várandóság alatt és a szülésnél segítse az édesanyát információval, lelki támasszal, legyen egy váll, egy kéz, amiben ő kapaszkodhat szülés alatt, hogyha kell, akkor borogatja, ha kell, akkor legyezi, kinyitja az ablakot, megengedi a fürdővizet, hoz egy zoknit, ha szeretne az anyuka. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha kettő lenne a vajúdó édesanyából, de az egyik részének annak csak arra kell figyelnie, hogy itt ő most úton van az anyaság felé, és a kisbabája pedig a születés felé, és van valaki, aki pedig annyira ráhangolódik, hogy szinte akár kérés nélkül is tudja, hogy fizikailag hogyan tud neki segíteni. És természetesen a baba születése után a gyermekágyban is, akár a szoptatásban, akár hogyha az anyasággal kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor dúlaként ebben is szoktunk segíteni, és én egyébként, amikor várandós voltam a harmadik gyermekemmel, akkor végeztem el a dúlaképzést, és onnantól kezdve vagyok dúla, mert gyakorlatilag már a kisbabám mellől is mentem szülésekhez, immár ennek 11 éve.
5: Akkor a saját élményedről beszéljünk egy kicsit. Milyen volt neked az otthon szülés élménye?
6: Nagyon izgalmas, amikor először én ezt a férjemnek mondtam, hogy hát édesapa, én ezen gondolkodom, és azt hittem, hogy akkor ő majd ilyen furcsán fog rám nézni, és azt mondta, hogy természetesen mindenben támogat. És amikor meghoztam a döntést, hogy intézményen kívül szeretném világra hozni a kislányomat, akkor így nem az volt a fő ok, hogy valami problémám lett volna a kórházzal, vagy hogy én így kifejezetten a saját kispárnámat szerettem volna, nem tudom, telesírni vagy izzadni, hanem éreztem, hogy ez egyfajta más gondoskodás, mint amit az ember a kórházban kap, hiszen várandósan elmegyünk, meglátogatjuk az orvost, aki ugye készít egy ultrahangot, feltesz néhány kérdést, és aztán megyünk, és igazából a testünkön, meg a babánkon kívül nem igazán foglalkozik semmi mással, és ugyanolyanok vagyunk számára, mint az előttünk lévő 50 asszony aznap. És ehhez képest a bábai gondoskodás nagyon-nagyon más. Ott egészében nézik az asszonyt és a családját, mindazt, ami történt vele a múltban, ami nem csak a testén hagyhatott nyomokat, hanem a lelkében. És fontos a bábák számára az, hogy mi hogyan vagyunk nőként, milyen volt esetleg az előző szülés élményünk, vagy a szülés élményeink, milyen a párkapcsolatunk, az édesanyánkkal való kapcsolatunk, milyenek a hozott mintáink, hogyan küzdünk meg a fájdalommal, hogyan kezeljük mindezt, és nyilván ahol segítségre van szükségünk, ott ebben segítenek. Jóval a szülés előtt elkezdődik egy bábai gondoskodás, és jóval tart a szülés utánig is. És maga a szülés nagyon-nagyon meghitt volt, nagyon más minőségű, tehát hogy nem egy alá-fölé rendelt viszony van a bába és a szülőnő között, mondjuk úgy, mint a kórházban, és nem is az történik, hogy majd mondják, hogy mit kell csinálnunk, hanem azt kérdezik, hogy mire van szükségünk, és hogyan tudnak nekünk segíteni. És ha csak kívülről nézünk egy otthon szülést, ott mindenki az édesanya alatt van valamilyen szinten. Tehát a legmagasabban fizikailag is az édesanya van, aki éppen áll, guggolt érte, bármit csinál, és valahol alatta guggolnak a szülés körüli segítők. És olyan távolságban, amennyire ezt az anya szeretné. Tehát, hogy a kórházban ugye leginkább azt látjuk, hogy ha valami probléma van, akkor bejönnek, illetve ugye rutinszerűen negyed óránként kell észlelni egy kórházi szülésnél az édesanyát, hogy minden rendben van-e vele, és nyilván a CTG-n pedig látják, hogy a baba is jól van. Ehhez képest egy otthon szülésnél azért ott van egy térben mindenki, de mindig olyan távolságra, ahogyan azt az anyuka szeretné. Tehát elég gyakran előfordul például, hogy a leendő édesanya és édesapa egymásba kapaszkodva vajudnak, akkor oda senki nem megy oda közéjük, hanem csak egy ilyen tisztes távolság, bocsendben figyelik őket, de olyan is előfordul gyakran, hogy a bába a sarokban köt, vagy horgol, vagy valamit csinál, és amikor pedig úgy hallja a hangokból, hogy szükség van rá, akkor közelebb megy, és elteti, itatja az anyukát, masszírozza, borogatja, segít neki a fájdalomcsillapításban, és természetesen ugye szakszemélyzetként ugyanazzal a profizmussal, mint amivel a kórházban is fogadják a babát, illetve ha szükség van bármiféle vészhelyzet elhárítására, akkor ebben is abszolút kompetensek.
4: Nagyon ilyen bensőséges viszonynak, hat is már ilyen baráti kapcsolat alakulhat ki ezek szerint akkor köztetek és a szülőnők között. Erről fogunk még majd későbbiekben beszélni. De először az alapításotokról szeretnélek kérdezni. 2022-ben hoztátok létre a Mély Virágot itt Egerben. Mi volt ennek az elindító rugója, és kivel, hogyan csináltad ezt?
6: Akkor én már 6 éve dolgoztam dúlaként, és nagyon gyakran kerestek meg avval az édesanyák, hogy tudok-e esetleg egy helyet, ahol ők szülhetnének. Ugyanis a 2011-es rendelet, mely az otthon szülés szabályozza, azt is előírja, hogy szülészetnek kell lenni a születés helyszínétől 20 percen belül. És nagyon sokan kis falvakban, de akár mondjuk Eger környékén már Mezőkövesden sem lehet például otthon szülni, és ilyen édesanyák kerestek meg, hogy akkor valahol, nem is feltétlenül a kórház közelében, de legalább Egerben annyira jó lenne egy üres lakás, vagy egy üres ház, és ez mindig egy ilyen problémát okozott. Illetve én pedig észleltem, hogy hát nagyon-nagyon jó lenne valami, amit így fixen lehet az édesanyáknak ajánlani. És az előző évben volt egy kedves kismamám, dr. Csibi Urbanovics Katalin, aki később dúlatársam is lett, és együtt döntöttünk úgy, hogy akkor mi szeretnénk erre az igényre válaszolni, és szeretnénk az édesanyáknak egy ilyen helyet biztosítani. Neki akkor volt egy üres lakása, mert ő távolabb költözött a családjával vidékre, amit felajánlott erre a célra, hogy akkor itt születhetnek babák. És aztán nagyon jó volt, mert tényleg rögtön érkeztek is az édesanyák, és nagyon gyorsan és könnyen megtaláltak minket. Számunkra ez mindig is nagyon fontos volt, mert azt tapasztaltam, hogy az ország más részeiben is, ha valaki ismer valakit, aki már szült otthon, akkor rá lehet bukkani ilyen helyekre, mert van azért nagyon sok, csak nem működnek ennyire transzparensen, mint ahogy mi működünk.

0: tanácsadásra, de nem merik beírni a naptárba, hiszen bármikor lehet szülés, ami miatt esetleg le kell mondani. És aztán végül 2,5 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy keresünk egy ennél jóval nagyobb helyet. Úgyhogy mostanra a Mélyvirág Központ és Anyamenedék azért egy elég nagy területen működik, a Csiky Sándor utcában egy volt rendelőben, ahol elszeparált helye van az otthonszüléseknek, saját szobával, konyhával, fürdőszobával, WC-vel a családok számára, és vannak külön szobáink arra is, hogy akkor ott lehessen akár szülésfelkészítés, torna, minden egyéb.
1: Akkor most térjünk ki ezekre a szolgáltatásokra, vagy ezekre a lehetőségekre, hiszen nagyon sok mindent adtok, és nagyon sok mindennel segítitek a kismamákat és a várandós hölgyeket. Ha ki tudnál emelni egy párat ezek közül, akkor szerinted mi az, ami talán ilyen különlegesebb, vagy amit nem ismerhet mindenki esetleg?
0: Talán azt tapasztalom, hogy a kismama masszázs az mindig nehéz, mert nagyon sok masszőr nem mer a várandósokhoz nyúlni. Nálunk van külön lomi-lomi masszázs, ami egy hawaii masszázsforma, nagyon gyengéd, nagyon kényeztető, és ezt például kifejezetten kismamáknak is tudom ajánlani, de segítjük azt is, hogy azok a kisbabák azok megfoganhassanak, ezért például van ovulációs módszer oktató, illetve cikluskövetés oktató is nálunk, van kronioszakrális terapeutánk, amiből elég kevés van a környéken, ez egy nagyon-nagyon finom technika, ami a koponya és a keresztcsont között a gerinc mentén az idegeket stimulálja. És ez például a várandósoknak, amikor itt fáj, ott szúr, mindenféle egyensúlytalanságok vannak, amiket egyébként a terapeutánk fel is tud mérni, és utána ebben tud segíteni, tud akár olyan gyakorlatokat is mutatni, amiket segítenek megoldani, és segíthetnek egyébként magának a szülésnek a megkönnyítésében is, illetve a kisbabákat is kezeli vízi kezeléssel, mert ugye azt tapasztalja, hogy a víz az egy nagyon-nagyon jó közvetítő közeg, és akár szoptatási nehézségben, hasfájásban, hogyha a mozgásfejlődés egy picit elmarad, akkor nagyon-nagyon szelíd módszerekkel tud ezen segíteni. Van dietetikusunk például, aki akár a szoptatás alatti táplálkozással, akár a várandóság alatti táplálkozással, de egyébként meg a hozzátáplálásban is tud segíteni az édesanyáknak. Van gyógytornászunk, aki hekkezeléssel is foglalkozik, és szülés utáni regenerációval is, és a pszichológusunk pedig kifejezetten anyukáknak a pszichológusa, ahová lehet érkezni babával is. Én úgy gondolom, hogy azért ez is egy nagyon-nagyon különleges lehetőség, hiszen sokszor felismerik az édesanyák, hogy igen, szükségük lenne egy pici plusz segítségre, ugyanakkor baba vagy gyerek mellől nagyon-nagyon nehezen tudnak eljönni, nehezen tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, ami van, hogy sokszor pont annak is az oka, hogy úgy érzik, hogy kell egy kis plusz támogatás. Szóval a pszichológusunkhoz eljöhetnek gyermekkel, babával is. Maga a terünk is úgy van kialakítva, hogy szoptatási, pelenkázási lehetőség az mindig kézzel álljon, nagyobb gyereknek, nagy tesónak van rengeteg játékunk, szóval, hogy úgy tényleg igyekszünk a családokat teljes egészében fogadni, és nem csak a nőket és az édesanyákat.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Rozgics kis Anita dúlával a Mélyvirág Központ és Anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Hogyha felkerestiteket egy hölgy, hogy veletek szeretné végigcsinálni ezt az időszakot és a ti segítségetekkel, akkor hogyan indul ez a folyamat?
0: Van egy úgynevezett nulladik konzultációs alkalom, amikor egyszerűen csak felmérjük egymást, hogy pontosan mi az, amit ő szeretne, és természetesen mi is megmutatjuk, hogy mi az, amiben tudunk számára segíteni. És hogyha intézeten kívül szeretne szülni, mert ugye hozzánk nem csak olyan édesanyák fordulnak, akik intézeten kívül otthon szülnének, hanem olyanok is, akik kórházi szülésre készülnek, és ezt nagyon fontosnak is tartjuk, hogy gyakorlatilag mi abban és ott segítjük az anyákat, ahol nekik szükségük van rá, és tényleg nem kizárólag az otthon szülésre korlátozódunk. Szóval felmérjük ezeket az igényeket, és ez alapján jelölünk ki majd egy következő konzultációs alkalmat, illetve általában ezt én szoktam tartani, és eszerint irányítom a kolléga nőimhez is, akikre még esetleg szükség lehet, hogy bevonjuk ebben a felkészülésben. És Természetesen ugye fizikailag is tudnak az édesanyák készülni, de mentálisan is igyekszünk felkészíteni, illetve van most egy nagyon klassz együttműködésünk, szülésfelkészítő foglalkozás

0: sokat tartunk csoportoknak, akik kórházi szülésre készülnek, amiben én elmondom, hogy dúlaként milyen fájdalomcsillapítási, vizualizációs technikákat tudok javasolni, hogy az édesapák az otthonvajudásnál már hogyan tudnak segíteni, és az EGRI Markot Ferenc Kórházból pedig szülésznő érkezik, aki pedig a kórházi részét mondja el a szülés születésnek.
1: Ilyenkor egyébként folyamatos kapcsolatban kellenetek a kórházzal, hogy hogyan néz ez ki?
0: A rendelet azt írja elő, hogy a várandóság 37-ben kötött szerződést, amit az édesanyja egy bábával köt, ugye ő vállalja ilyenkor az egészségügyi felelősséget. Ennek értelmében le kell jelenteni a kórháznak, hogy az ő vonzás körzetükben ilyen terminussal egy kismama intézeten kívüli szülést tervez, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben tudomásul vették. És gyakorlatilag összesen ennyi a feladatunk, amikor a kisbaba megszületik, akkor egy neonatológus orvosnak kell, hogy láss őt 24 órán belül. Itt Egerben egyébként az Ózdi Kórház gyermekosztályának a főorvosa szokott kijönni a kismamákhoz, illetve a babákhoz megnézni őket. Ami sokszor van, hogy nálunk történik, de hogyha a család azt mondja, hogy ő már közben hazamenne a nagytestvérhez, akkor a főorvos úr oda a család otthonába szokott kimenni hozzájuk. És gyakorlatilag ilyenkor nem is kerül már kapcsolatba a kórházzal, csak majd amikor csípőszűrésre, illetve hallásvizsgálatra kell, hogy vigye a kisbabáját, illetve a BCG oltást a babák a kórházban kapják meg. De egyébként nem kell forró dróton legyünk a kórházzal, illetve én, mivel a kórházban is teljesítek gyakorlatot, ezért én szoktam jelezni a szülőszobán dolgozóknak, hogy ez is ez a kismama már megszült, most már őt nem kell várniuk. És természetesen, ha bármi olyan történik, ami azért leggyakrabban inkább a kifáradás szokott lenni, tehát, hogy előfordul az, hogy ott vannak a bábák mondjuk egy napja, másfél nap, és valahogy nem halad a folyamat a legjobb szándékkal sem, akkor közös megegyezéssel beszokták kísérni az édesanyát a kórházba, és ott referálnak arról, hogy mi történt addig, és átadják a kórházban dolgozó szülésznőknek, illetve szülészorvosoknak, és ilyenkor a kórházban fejeződik be a szülés.
1: Mennyire más annak a nőnek a szülés élménye, aki nálatok tervezi például a szülést? Lelkiekben, mentálisan értem, hogy mennyire közelebbi kapcsolata lesz aztán mondjuk a gyermekével annak a nőnek, aki otthon szül, és ilyen módszerekkel, amilyenekkel ti segítitek őt.
0: Én úgy látom, hogy mindenképpen jobb, kompetensebb anyákká tudnak válni. Valahogy a lelkük is sokkal könnyebben utoléri őket, de nem szeretnék ennyire végletekben beszélni, tehát nyilván a kórházban is egy nagyon jól felkészült édesanyja ugyanúgy meg tud érkezni az anyaságba, illetve hogy a kórházban is én azt tapasztalom, hogy a legnagyobb figyelemmel és gondoskodással kísérik az édesanyákat, csak valahogy egy picit úgy más a kettő, tehát gyakran halljuk azt esetleg kórházi felkészítőkön, hogy anyuka majd csak jöjjön be, bízzon bennünk, és akkor mi majd mindent mondunk. És talán ez a szemlélet az, ami másabb az otthon szülésnél, ahol azon dolgoznak, hogy az édesanyát tegyék kompetensé, hogy mindent tudjon, érezzen, ismerjen fel, ami az ő testében történik. És nyilván sokkal magabiztosabbak, sokkal testtudatosabbak az édesanyák, hiszen nagyon-nagyon sok munkát tesznek abba, hogy ők felkészüljenek. Ismernek minden fajta módszert is, amivel esetleg egy vészhelyzetet majd, ha szükség van rá, a bábák el tudnak hárítani. Tudják azt, hogy mi történik majd a gyermekágyban, ugye ott sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen ugyanaz a személy kíséri végig a gyermekágyat is. Még ugye a kórházban többen dolgoznak, több műszakban, nem biztos, hogy ugyanazt a minőséget kapják az édesanyák. Illetve sokkal egységesebb tud maradni a család. Tehát amikor valaki beérkezik a kórházba, ott azért van idő, amíg megtörténik a beteg felvétel, az első vizsgálat, az első CTG, addig édesapa kint ücsörög. Sokszor odabent sem biztos, hogy tudja, hogy hogyan tud segíteni a párjának. Otthon eleve már a felkészülésben is nagyon be vannak vonva az édesapák, és ha kell, akkor a nagyobb tesók is. Tehát, hogyha az édesanyja igényli, akkor annak is helye van, hogy akár egy nagy testvér vagy végig, vagy időnként bejöjjön. Egy kis plusz oxitocint adjon az édesanyának azzal, hogy őt is megszeretgeti, hogy látja, hogy ó, igen, egyszer ezt már végigcsináltam, akkor ez most is menni fog.
1: ha már a leendő édesapákról beszélünk, akkor nekik tartotok-e bármiféle felkészítést, mert hogy ezért nagyon fontos az, hogy ha megérkezik a baba az otthoni környezetbe, akkor a férfi is bizony ugyanúgy részt vegyen, és hát részt is vesz ezekben a folyamatokban, nevelési folyamatban majd, és hát nyilván a várandóság alatt is ott van a leendő édesanya mellett. Ti milyen segítséget adtok nekik, és hogyan állnak az édesapák mindehhez?
0: Kétféle felkészítőnk van. Az egyik, az csoportos, és az kifejezetten egy páros felkészítő, ahová nagyon-nagyon várjuk az édesapákat. Egy picit mindig beszokták valani az elején, hogy amúgy az anyukák cibálták el őket, és maguktól nem biztos, hogy jöttek volna. De aztán a végén viszont abszolút tudással felvértezve távoznak, hiszen azért elég megfoghatatlan folyamat ez a vajódás, hogy hiába mondunk A, B, C opciókat arra, hogy történhet így is, meg úgy is, meg amúgy is, olyan nehéz, hogy na majd akkor most az én párom, feleségem éppen hogyan is fog szülni, és ebben igyekszünk nekik olyan biztos mankókat adni, hogy akkor na, ha ez történik, de igazából figyelj csak azt, biztos, hogy nem rontod el, ha megkínálod egy kis ennivalóval, egy kis innivalóval, vagy például mindig emlékeztetjük őket, hogy az anyukák bár úgy tűnik, hogy mintha egy más világban járnának vajudás alatt, de hogyha elmondják nekik, hogy milyen gyönyörűek, milyen ügyesek, mennyire bátrak, és mennyire szeretik őket, és milyen hálásak azért, hogy ezt az egész folyamatot végigcsinálják az ő családjukért, akkor arra azért mindig emlékezni fognak.
1: Említetted itt a beszélgetés közben, hogy különböző pozíciókban is történhet ugye szülés. Nálatok milyen lehetőségek vannak, és milyen eszközök állnak a rendelkezésre a leendő anyukák részére, hogy a szülést lebonyolítsátok?
0: Van egy nagy francia ágyunk, leginkább a gyermekágyban szoktuk használni. Amikor már megszületett a kisbaba, a 4 évünk alatt egyetlen egy anyuka szült ezen az ágyon. Ő sem ott tervezte, csak egyszerűen ott ragadta az ágyon. Azt tapasztaljuk, hogy amikor az édesanyja maga dönthet róla, hogy hogyan helyezkedjen el, akkor a legritkább az, hogy valaki szeretne lefeküdni. Ugyanis ugye ez egy belső nyomással is jár, ahogyan a kisbaba áthalad a csontos medencén, és ezt nagyon sokszor az édesanyja tökéletesen érzi ösztönösen, hogy neki hogyan kell helyezkedni éppen ahhoz, hogy ő a lehető leggyorsabban, legügyesebben áthaladjon azon a szakaszon. És ez nem azt jelenti, hogy akkor végig kell állni, guggolni, tornázni az egész vajudást, hanem úgy időnként jó egy picit megmozgatni magát újra megérezni, hogy mi segít a legjobban a babának. Nálunk a legtöbb gyermek vízben, medencében született, van kifejezetten egy szülőmedencénk, de ezen kívül is sokan választják például a térdelő vagy a guggoló testhelyzeteket. Van kopaszkodó kötelünk, fitball labdánk, de azért egyébként a legalkalmasabb szülőeszközök azok többnyire az édesapák, akikbe lehet kapaszkodni, lehet akár az ölükbe ülni. Az egy gyönyörű pillanat, amikor mondjuk édesapa és édesanya egymással szemben vannak, anya az apa ölében ül, de mégis úgy, hogy legyen helye a bábának a kisbabához odaférni, és amikor meg megszületett a baba, akkor pedig közéjük feladják, és így együtt köszöntik a családban az újszülöttet.
1: Na most a baba születésével ugye ez a folyamat nálatok nem ér véget, hiszen azt mondtad, hogy egy hosszú úton kíséritek a családot, milyen lehetőségeitek vannak.
0: Amikor valaki intézeten kívül születik, akkor a bába 3 napig még felelősséget gyakorol érte. Ezt ugye a rendelet is előírja, tehát vannak 1 napos, 2 napos vagy 3 napos vizitek. Van olyan bába is, aki az 5. napon is kijön meglátogatni az édesanyát is. Nem csak arra kíváncsi, hogy gyarapszik-e a baba, hogy megy-e a szopizás, van-e elég a kis pelus például, hanem hogy az édesanya hogy van a bőrében, milyennek éli meg az anyaságot is. Nagyon figyelnek például arra, hogy ideje korán felismerjék akár a gyermekágyi depressziót is, illetve dúlaként én is erre nagyon-nagyon szoktam figyelni. Amikor elmennek tőlünk az édesanyák, akkor én még a saját otthonukban is megszoktam őket látogatni, illetve utána pedig a kolléganőim már fognak tudni segíteni szülés utáni regenerációban. Van baba-mama klubunk, ahová szeretettel várjuk az édesanyákat, ott önkéntes szoptatási tanácsadó kolléganő segíti őket, hogyha bármire szükségük van. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy csak a teret kell nekik adni ahhoz, hogy ők kapcsolódhassanak egymással, biztatni őket, hogy merjenek kimozdulni a kisbabájukkal, hiszen azért ez lesz majd a következő nagy feladat elmenni újra a közösségbe, és amikor pedig ugye letelik majd a 3 év, vagy ha akár korábban szeretnének az édesanyák visszamenni dolgozni, akkor van munkába visszatérést segítő programunk.
1: Nagyon sok hasznos dolgot megtudtunk, azt gondolom, és én további sok sikert kívánok a munkátokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgics kis Anita Dúlával a Méhvirág Központ és anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az Egri Szentorsolya Bencés Iskola Központ kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Élet Szent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató tárlat az Egri Bazilika Jézus Szíve kápolnájában augusztus 30-áig látogatható. Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával, a Magyarországi Billings Központ vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
1: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerbe, ide a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába érkezett az Élet Szent című kiállítás, amely Gianna Beretta Molla, vagy magyarosan Szent Janka életét mutatja be. Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus Szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
2: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
1: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
2: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: Ezeket a csendéleteket ugye úgy kell elképzelni, hogy különböző tárgyakat, illetve idézeteket látunk kőlapokra írva. Egy-kettőt, ha kiemelnél közülük ízelítőül.
2: A csendéletek és a hozzájuk tartozó molinók tulajdonképpen tematikusak az ő élet hivatásának, és az egyáltalán az ő életének a különböző aspektusait és állomásait mutatják be. Tehát van olyan csendélet, ami az ő feleség mi voltát, aztán az ő anyaságát, vagy az egyik csendélet például az orvosi hivatását mutatja be, illetve természetesen az élet áldozatát, a férjével való kapcsolatát is, és ezért az adott szövegekhez kapcsolódó csendéleteket látunk, képekkel és konkrét tárgyakkal, amelyek használati tárgyak, az ő életéből vett konkrét, akár ruházat, akár az orvosi eszközeire gondolunk, vagy rózsafűzérre, és akkor ezeket lehet látni, amelyek segítik megérteni azokat a történeteket, és egyáltalán az ő életét. Ezáltal lehetünk részesei az ő életszentségének, és talán megérthetünk valamit abból a mélységből, ami az ő személyiségéből sugárzik.
1: Szent Janka 1922 és 1962 között élt, a 20. századnak a szentje. Az a gyermeke, a negyedik gyermeke jelenleg is él Olaszországban, akiért életét áldozta föl. Ahogy végigolvastam ezeket a molinókat, két visszatérő gondolat ütött szíven. Az egyik az, hogy a gondviselés mindig ott volt az életében, a házasságukban, a gondviselésbe vetett bizalom. A másik meg többször visszatérő volt az imádságnak a, hát nem mondom azt, hogy motívuma, a gyakorlata, inkább az imádságnak a gyakorlata. Ha be kellene mutatni Szent Janka életszentségét, mik azok a vonások az életéből, amiket kiemelnél?
2: Nagyon sokszor, mikor Szent Jankáról beszélnek, akkor az életáldozatával kezdik, és azért ez egy nagyon erőteljes mozzanat az ő életében, és megosztó egyébként az, ami történt. Nagyon sok embert elszomorít, mert tragédiának fogja fel. Számunkra viszont, keresztény emberek számára, akik az örök életbe vetett hit fényében élünk, hogyha végignézzük az ő gyerekkorától az életét, és ezért szeretném most megfordítani, és csak egy mozzanatot mondok, hogy milyen szent életű családban született, ferences harmadrendi szülők gyermekeként, és 5 éves korában volt első áldozó, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen napi áldozó volt, mert az édesanyjával templomba járt, és hogyha végigvesszük az ő korszakait, ifjúsági vezető volt, utána orvostan hallgató az egyetemen, aztán házi orvosi rendelőt nyitott, és egy nagyon mély Isten kapcsolata volt, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő élet áldozata egy természetes következménye annak, ahogyan ő élt. Tehát tulajdonképpen megkoronázta, ez volt a csúcspontja az életének. És lehet, hogy első gondolatra ez úgy szomorúnak tűnik, hogy valaki 39 éves korában meghal. Ez ugye az ő mennyei születésnapja, és ne felejtsük el, hogy egy mélyen hívő férj van az oldalán. Tehát két érett, felnőtt keresztény ember házasodik össze, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a házasságkötésük előtt ők évekig imádkoztak külön-külön, és a szűzanyát kérték azért, hogy megtalálják a párjukat, akivel keresztény családot tudnak alapítani. És hogyha már elérkeztem az ő férjéhez, Pietro Mollához és a házasságukhoz, akkor szeretném elmondani a kiállítás kapcsán, hogy ennek a tárlatnak az első változatát ugye 2022-ben indítottuk útjára, ugye vándorkiállításként, és akkor ez volt a cél, hogy Szent Janka életszentségét hirdessük. Az a 2022-es évet meghirdettük a Szent Janka évnek, mert ez volt a születésének a 100., a halálának, tehát a mennyei születésnapjának pedig a 60. évfordulója. Az üzenet egyértelmű volt, a nőiség, az anyaság, illetve egyáltalán az élet szentsége. És 2 évvel később újra értelmeztük ezt a kiállítást, és most egy picit kibővítettük és felújítottuk 2025 elején, tehát a szent évben, amikor Szombathelyre hívta a Székely János püspök atya ezt a tárlatot. És azért került sor a kibővítésére, mert időközben mi kommunikálunk az ő Szent Janka lányával, a Gianna Emanuelával, és elmondta, hogy benne is elég erős a vágy, és nagyon sok Szent Janka tisztelőben, hogy Pietro Mollát oltárra emeljék. Mert azért nem véletlen, hogy ha a házaspárnak az egyik fele szenté avatott, akkor azért ott a másik fél is az életszentség útján jár. És tulajdonképpen Gianna Emanuele megkért minket arra, hogy terjesszük az ő édesapja tiszteletét is, és egy magán használatra írt imát is lefordítottunk, amit ők jóvá hagytak. Ezért néhány molinóval kibővült a kiállítás, és ugye itt felragyog Pietro Mollának, a mérnök, a férj, az édesapa és a gyárigazgatónak az életszentsége, és egy csodálatos üzenete van ennek, azt hiszem a mai korban különösen, amikor a házasság szentsége olyan sok oldalról támadás alatt van, és tulajdonképpen felragyog az ő szerelmük, és az ő Istenben köttetett, és az Istenben élt házasságuk. Úgyhogy ez egy picit többlet üzenetet hordoz most már ez a tárlat, és hát nagyon örülünk, hogy itt Egerben 2. alkalommal látható őszig.

0: Életvédelem szentjének is nevezhetjük Szent Jankát, ugye ő választhatta volna úgymond hát önző módon a saját életének a megmentését is, amikor a negyedik gyermekét szülte, de ugye azt mondta, hogy az gyermeket tartsák életben.
1: Igen, de úgy gondolom, hogy ismerve az ő életét, ha belegondolunk abban, hogy valaki napi szinten felajánlja magát az Istennek, és az Istennel és az Istenben él, ugye napi áldozóként, akkor azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy volt más választása, illetve természetesen szabad akaratból döntött így, de miután megfogant ez a gyermek, és utána derült ki, hogy egy jó indulatú, tulajdonképpen egy mióma volt a méhén, ezért nem dönthetett másként, mert ő úgy gondolta, hogy az a gyermek már ott van, és az a gyermek él, még akkor is, hogy az anya méhben van, de ugyanolyan joga van az élethez, mint a másik három már megszületett gyermekének. Tehát valójában nem volt más választása, ő onnantól kezdve nagyon sokat imádkozott, azt kérte a sebészektől, hogy hagyják meg a magzat életét, és természetesen az ő méhét is. Ez lett volna a legbiztonságosabb megoldás, hogy kiveszik a méhét a babával együtt, de ő azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. És hát sebészként pontosan tudta, hogy ez később a szüléskor okozhat komplikációkat. Egyébként csodával határos módon a műtét után, ez a várandóságának a harmadik hónapjában volt, ő felépült, és továbbra is ellátta orvosi teendőit. Elmondják róla, hogy nagyon csendes, nagyon mély imádságba kezdett, és nyilván a várakozással teli hónapok álltak előtte, de ő folyamatosan imádkozott és kérte a Jóistent azért, hogy meghagyja az ő életét. Sőt, van egy nagyon aranyos, számomra kedves történet. Ugye tudjuk, hogy ő szeretett szép ruhákban öltözködni, és azt kérte a férjétől, aki Párizsba utazott munkaügyben, hogy hozzon neki divatlapokat, mert szó szerint így fogalmazott, hogy ha Jóisten úgy gondolja, hogy megtart a földön, akkor a legszebb ruhákat szeretném megvarratni magamnak a szülés után. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy egy élettel teli, egy életszerető nő volt, aki mindenkinek a doktornője, mert nagyon szerették, nagyon kedves volt, szerette a természetet és mindent, amit az Isten ajándékozott, de mindent Istenben szemlélt, és ő folyamatosan kicsikora óta az Isten akaratát kereste. Tehát ő élni akart, és erre készült, de ebbe benne volt az, férjével megbeszélve, nyilván vagy együtt átimádkozva, hogyha véletlenül másképp dönt az Isten, akkor ők azt elfogadják.
0: Pont a mai napon van ugye Szent Jankának a liturgikus ünnepnapja, április 28-a van, amikor Egerben megnyitják ezt a kiállítást, 94-ben avatták boldoggá, 2004-ben pedig szenté Szent Jankát. Mennyire ismert szent ő itt Magyarországon, milyen a kultusz, ahol lehet vele találkozni?
1: Én úgy gondolom, hogy évről évre egyre ismertebb, amikor én vele találkoztam, az 2006-ban történt, és akkor még nagyon kevesen ismerték, főleg azok az atyák, akik esetleg Olaszországban tanultak, vagy Rómából jöttek, tértek vissza, és ők hozták a hírét. Az ő tiszteletének a terjedésében egy nagyon komoly mérföldkő volt a 2018-as év, amikor mi Pócs Petriben életvédő konferenciát szerveztünk, és ott egy domonkos szerzetes atya javasolta nekünk, hogy fordítsuk le a nevét. Megkérdezte, hogy hát miért nem magyarul szólítjuk meg, ugye Gianna. Hát a Gianna az annyira nem magyaros, és hát nagyon sokan nem is értették, vagy akár az idősebbek, hogy akkor most ki is ez a szent. Ezért mi lefordítottuk ugye Jankának, és a molinókon egyébként mind a két név szerepel, és azt tapasztaltuk, hogy mikor a legelső ilyen fordított kiadvány megjelent, akkor Budapestről jött egy csoport, és ott egy néni mondta, hogy hát tudja, hogy van egy ilyen szent, aki az édesanyák és a magzatok védőszentje, de nem jut eszébe a neve. És akkor a plébánosunk mondta, a lelkivezetőnk, hogy hát Janka, Szent Janka, és mondta a néni, hogy jaj, de jó, most már meg tudom szólítani. És az a tapasztalat, hogy valóban a szentek nevét lefordítjuk magyarra, és sokkal egyszerűbb így imádkozni hozzá, vagy kérni az ő közbenjárását. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy miután mi felvállaltuk, és nagyon fontosnak tartjuk az ő tiszteletének a terjedését, ugye mi a viennei testvérek közösség lelkiségében élünk, és ha a megszentelt életet élő férfi közösségről van szó, akiknek a karizmája többek között a szentek közösségének a hirdetése, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy mit jelent a szentek közössége, hogy ők itt vannak köztünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy Janka is, Szent Janka is olyan számunkra, mint egy nővér, mint egy barát, mint egy testvér, aki előttünk jár, de azért van itt, hogy segítsen minket, kézen fogjon, és közelebb vezessen az Istenhez.
0: És egészen konkrétan, tehát akkor Pócs Petriben, illetve Mária Pócson vannak olyan erekjék, illetve a családok útja Mária Pócson, ami Szent Janka életéről szól.
1: Igen, úgy gondolom, hogy mivel mi azon a környéken élünk, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe, és a viennei testvérek közösség is, ezért talán mondhatom azt, hogy az elmúlt 10-15 évben a Mária Pócs és Pócs Petri körül alakult ki egyfajta Szent Janka tisztelet hely. Nekünk ez azért volt fontos, mert tudjuk, hogy nem mindenki tud elzarándokolni Olaszországba és látni az ő rendelőjét, vagy akár a sírját, vagy a szülőházát. Ezért a Szentlélek indítatására mindig eszünkbe jut valami olyan esemény, amivel mi ezt a tiszteletet tudjuk terjeszteni. Az első volt ez a vándorkiállítás, amit útjára indítottunk, és több egyházmegyében volt már. Aztán megszületett bennünk a vágy, hogy legyen egy szobor, egy bronzszobor. És ez a Mária Pócsi római katolikus kis templomnak a kertjében van. És e köré aztán épült tavaly egy 7 stációból álló, ez azt jelenti, hogy 7 bronzból készült szoborcsoportból álló imasétány. Ezt hívjuk úgy, hogy családok útja. 30-40 centiméteres szobrok mutatják be ugye Szent Jankát, Pietrót, illetve a gyermekeiket, tehát attól függően, hogy éppen melyik stációnál állunk, de nem csak az ő életét mutatja be ez az út, ez az imasétány, hanem minden családnak az állomásait, az esküvőtől a halálig. És hát Pócs Petriben található az ország egyetlen ruhareki és oltára, amit a nuncius úr szentelt, és hát nagyon sok ima meghallgatás történik ott, tehát most már kapunk visszajelzéseket, és hálából ilyen kis hálakendőcskéket, meg cipőcskéket szoktak kiakasztani. Az emberek visszazarándokolnak Mária Pócsra, Pócs Petribe, és az ima meghallgatások nyomán hálát adnak Szent Janka közbenjárásáért.
0: Illetve Debrecenben a Domonkosok közreműködésével megjelent egy könyv is.
1: Igen, ez is egy nagyon szép könyv, mindenkinek ajánlom. A Debrecenben a Domonkosok által működtetett Szent II. János Pál intézet gondozásában jelent meg a Szerelmes Levelek című könyv, amelyet eredeti olaszról fordítottak le, és ez a könyv tartalmazza a könyvnek az első harmada tulajdonképpen a külön Pietro Mollának és külön Szent Jankának az életét elég hosszan, utána pedig a Szerelmes Levelekből idéz, ami egy nagyon különleges világba kalauzol el minket, mivel Pietro Molla sokat utazott, és hát annak idején nem volt mobiltelefon és SMS lehetőség, úgyhogy a 40-es, 50-es években rendszeresen írtak levelezőlapot, képeslapot egymásnak, és nagyon gyakran, és ezekben a levelekben imákat is találunk, és kitűnik belőle az a mély szeretet, és az a mély hit, amivel ők egymáshoz kapcsolódtak Istenben.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis a Szent Janka életét bemutató kiállításról volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Vendégünk volt Lukács Krisztina, a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egrélyeseki palota díszudvarán. Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, egy év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Elég jö egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből még felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komorbányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sors a sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak mirjád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Ím már a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
1: Tóth Árpád Elégia egy rekettye bokorhoz című versét Mensáros László mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. A lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. a proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának tagjait, Szűcs Petrát, aki tagja a szakkollégiumnak, és dr. Hadnagy Józsefet, aki igazgatója ennek a szervezeti egységnek. Egy picit merüljünk el a történelemben. Hamarosan 15 éves lesz ez a intézményrész, nem is tudom, hogyan nevezzük ezt az intézményen belül, milyen státuszt foglal el a szakkollégium.
4: Szeretettel köszöntöm én a rádió hallgatókat, köszönjük a meghívást. Én szerintem Magyarország felsőoktatási rendszerében egy különleges helyünk van itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ugyanis a megalakulástól kezdve az egyetem vezetése az, hogy is mondjam, kiemelt figyelmet szentel a Roma Szakkollégiumnak, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos helyzet, ugyanis nem túl sok szakkollégium van, ahol hasonló a felállás, hogy akkor az egyetem berkein belül működik a szakkollégium, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert így szervesen kapcsolódunk természetesen az egyetemi élethez, egy olyan szervezet, amely hogy mondjam, abszolút szervesen kapcsolódik maga az egyetemhez, ezáltal a programjaink, minden, amit csinálunk, az abszolút átadható, transzparens, tudnak kapcsolódni hozzánk, és nem egy elszigetelt egység vagyunk, ahová nem nagyon látnak be a hallgatók, ami ugye egy társadalmi esélyneveléssel foglalkozó szervezetnél szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy szervüljön a lokalitásba, ahol ez létrejött.
3: Mielőtt elmerülnénk a hétköznapi munkába, Petrát kérdezem, hogy került a szakkollégiumba, hogyan kell oda bejutni, hogyan lehet bejutni, és miért vágyott arra, hogy bekerüljön?
5: Köszöntök én is mindenkit. A szakkollégiumba való bejutásnak a feltétele, hogy ezen az egyetemen nyerjünk felvételt, valamint, hogy roma származású és vagy hátrányos helyzetű legyen a hallgató. Feltétele még, hogy érdekelje a kultúra, hogy tudjon kapcsolódni az emberekhez, hogy ebbe az egészbe részt tudjon venni, ehhez ez nagyon fontos.
3: És miért gondolta úgy, hogy felvételizik ide?
5: Én nem szerettem volna kollégista lenni, viszont részt vettem a GUE táborban, ahol találkoztam a szakkollégistákkal, és én ott leragadtam. Tehát ahogy ők ott meséltek, ahogy várták azt, hogy mit mondok erre, hogy na jó, vagy nem is tudom, és Gáspár Emília volt ott, ő már egy alumni szakkollisunk, most diplomázott. Ő még utána való napokban is írt nekem, hogy én láttam a szemedben, és hogy tudom, de én már akkor nagyon harcoltam otthon, hogy én ezt nagyon szeretném, és szerintem egy hét nem telt el, és én be is adtam a jelentkezésemet, és én nagyon vártam. És én szerettem volna abba a közegbe visszamenni, ahol, ami ott a golyatáborban volt. És nagyon sokat beszéltem otthon erről, hogy ez tényleg kell.

0: Azok, akik engem körülvettek akkor, vagy én is ugye köztük voltam. Úgyhogy ezért.
1: És akkor köszönöm, hogy átvezette, Petra. Beszéljünk akkor a munkacsoportokról. Ilyen szervezeti formában működnek. Mit akarnak ezek a munkacsoportok? Milyen munkacsoportok vannak?
2: Amikor a hallgatók jelezték 15 évvel ezelőtt egy, nem is tudom, talán ilyen téli estén, hogy nem tudnak hazamenni a busszal, és ők várakoznak, és hogy olyan jó lenne ilyenkor csinálni valamit. Milyen jó lenne beszélgetni a roma kultúráról, milyen jó lenne, hogyha néznénk filmeket, milyen jó lenne, hogyha ha segítséget kapnának szakdolgokat megírásába, a pluszba, akkor tulajdonképpen így kezdett el megalakulni a szakkollégium, és akik ott 8-10 a folyosón voltak, valamint amikor ilyen informális módon elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ők azt mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogyan differenciálódna az egész közösség. Van, akit a tudományos tevékenység érdekelt, és a szakdolgozatban várt segítséget. Van, aki azt mondta, hogy ő szoszpedesként szívesen dolgozna olyan gyerekekkel, akik, mint ő maga is volt, ahogy Petr is így elmondta, akiknek nagyon sok segítség kell. És ő azt a tevékenységet, amit tanul az egyetemen, azt szeretné kipróbálni. Volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen csinálna egy Mamó meg Papó mesél című programot, és elhívta a nagypapáját, meg a nagymamáját. És azt mondta, hogy ő szívesen csinálna 3 havonta egy-egy ilyen programot. Tehát tulajdonképpen már is olyan 3 olyan területe megmutatkozott a szervezetünknek, amely az egyik a tudor munkacsoport, a tudománnyal foglalkozó, a másik a tutor, azaz hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos segítés, korrepetálás, programszervezés számukra, valamint a harmadik pedig a rendezvényszervező munkacsoport, amelyet most már nyilván így azért elnevezve sokkal könnyebb ezt így kimondanunk 15 év távlatából, de hogy ez egy fejlődési folyamat volt. És ők tényleg ezzel kezdtek el foglalkozni, aztán pedig kialakult egy vezetői csapat, akik a hallgatói diákbizottság, akik pedig folyamatos kapcsolatot tartanak a tagsággal, illetve velem, mint szakkollégium vezetővel folyamatosan beszélgetünk és tervezzük az évet. És akkor, hogy ne maradjon ki, van még egy PR munkacsoportunk, akiknek iszonyatos fontos feladata van, mert hogy mi nem akartunk bezárkózni semmiképpen, ahogy mondtam is, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló és áldásos állapot itt a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy mi ennek az egyetemnek a fontos részei vagyunk. És viszont nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk kifelé, kommunikáljunk a hallgatók felé, plakátok jól nézenek ki, a programjainkról utána legyen egy beszámoló. Nyilván ez állami támogatással zajlott, reméljük, hogy a jövőben is, és hogy ezeknek a fotodokumentációit, a beszámolóit nyilván nem ők írják, nem a hallgatók írják, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről olyan dokumentumok legyenek. És hogy erre mindre, akik bejönnek, hallgatók így elkezdenek érdeklődni. Ők inkább szerveznének. Tehát, hogy minden, ami történik itt, egy az életre való felkészítés egyébként, mert hogy amihez értesz, amit szeretnél csinálni, azt itt megvalósíthatod, és bekapcsolódható. Így alakulnak a munkacsoportjaink, és így tudunk dolgozni.
1: Tehát ez a szó klasszikus értelmében alulról jövő kezdeményezésként szinte kinőtt a földből, és formálhatta saját magát.
2: Abszolút. Abszolút így volt, és hát volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az afelé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez a elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.

0: Petrát arra kérem akkor, hogy meséljen egy picit, mit csinál a szakkollégiumon belül, milyen programokon vesz részt, hogyan kapcsolódnak ezek a szakkollégiumhoz.
1: Én a szakkollégiumban a rendezvényes munkacsoport vezetője vagyok, valamint a tutor munkacsoport tagja is vagyok, valamint most már hallgatói bizottsági tag is vagyok, volt szerencsém, hogy megválasztottak. A rendezvényes munkacsoportban rengeteg programunk van. Nem rengeteg, de nagyok, azt kell, hogy mondjam. Ahhoz nem csak a rendezvényes munkacsoport kell, hogy ezek megvalósuljanak, és az összes tag, tehát együtt csináljuk meg, és hozzuk létre. A rendezvényes munkacsoport csinálja az alatta való dolgokat, viszont a kigondolást, a hogyan csináljuk, milyen program legyen, azt együtt csináljuk. A rendezvényes munkacsoport szervez ugye a hallgatóknak is ilyen, most volt utoljára ilyen bográcsozás, ilyeneket csinálunk, meg valamint a szervezetfejlesztőn az esti programot is mi szervezzük, hogy szébráncsuk a csapatot, bár amúgy összetartóak vagyunk, de kellenek az ilyenek, ugyanis a hétköznapokban erre nem nagyon van lehetőség, így az időbeosztás miatt. A tutor munkacsoport, tagságom óta tutor munkacsoport tagja vagyok, most van egy lányom, akit én nagyon szeretek, ő mióta Egerbe került, ő nevelőszülőknél van, azóta nálam van. Pont tegnap voltam nála, és azt mondta, hogy ő nyáron jön velem, és hogy én elviszem, és megengedtem a mamájának, hogy én elviszem, de a tanulmányaiban rengeteget fejlődött, mióta itt van. Nagyon vissza volt maradva, ő 13 éves, harmadikos, és most szinte kitűnő. Tehát az, ahogy kijárt, ahogy még délután is volt neki ereje tanulni, hogy kijöhessen, és várta, hogy kijöjjön, és nagyon sajnálom, amikor azt kérdezi, hogy de miért csak egy napot, ugyanis csak egy napot van időm kimenni most, másnap máshoz is megyek, meg most így a tutor munkacsoporton belül nagyon nagy szervezésben vagyunk, a gyereknap szervezése, ezt nagyon szeressük. Ez is nem csak a tutor munkacsoportot érinti, ugyanis ha segítséget kérünk, akkor az összes szakkor is kint van a szalába, mindenki részt vesz benne. Az ottani gyerekek nagyon-nagyon várnak minket. Én nem szeretem azt mondani, hogy példakép, De igaz, hogy van nekik egy példa előttük, és azt olyan érdekes látni, hogy ha a farsankor mi adjuk át az ajándékot, vagy az joglevelet, akkor azt hogy őrzik, meg nem is tudom. Viszont ha nem mi adjuk, akkor meg az úgy el van rakva csak. És ez jó érzés, hogy azt megbecsülik, amit tőlünk kapnak. És mi is megbecsüljük őket. Egy szó és kint vagyunk. Ilyen magánéleti dolgokban is, ilyen életútvezetésben, vagy iskolaválasztásban, ugye középiskolaválasztásban is ott vagyunk nekik, tehát nagyon sok mindennel fordulnak felénk, és én ennek nagyon örülök. Amit nekem ez a munkacsoporttal együtt a szakkollégium adott, az egy nézőpont. Én szerintem ezt a szakkollégiumnak köszönhetem. Most erről elmesélnék valamit. Ilyen motivációs beszélgetés előadáson voltam egy középiskolában, most áprilisban, és beszélgettem az igazgatóval. Én oda jártam amúgy, és ott is rengeteg roma származású gyerek van most már. Akkor is volt, de most már az élet túlnyomó része ők. És azt mondta nekem az igazgató helyettes, hogy azért van ennyi roma származású a középiskolában, mert a romák több gyermeket vállalnak. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon tanárnő, mert nekem tanárnő volt, most lett igazgató helyettes, és nem nagyon állt rá a szám. Ne haragudjon tanárnő, én ezt nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy nagyobb számban indulnak el középiskolába, és ennek örülni kell. És nem az, hogy ők sokan vannak. Nem. Sokan voltak régen, ez igaz volt, hogy sokkal több gyereket vállaltak, de szerintem ez már nem igaz. Most már annak kell örülni, hogy ők ennyien indulnak el középiskolába. és hogy erre fel kell készülni, és nagyon sajnálom, hogy a tanárok erre nincsenek felkészülve. Hogy velük hogy kell bánni. Igazából csak egy kis odafigyelés kell, nem sok, túl sok minden. Úgyhogy ezt mondanám.
0: Igazgató urat, arra kérem, mondjon egy néhány sikertörténetet, olyan esetet, olyan hallgatót, aki A-ból B-be jutott a tervek szerint, és akit példaképként tudnak állítani, akár a mostani szakkollégista hallgatók, akár a mentoráltak elé is.
2: Nagyon sok van. Hála Istennek, tulajdonképpen minden hallgatónk egyébként, van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek, tehát hogy tulajdonképpen mindenki azt gondolom, hogy a helyén van. Most volt egy olyan rendezvényünk, a Nemzetközi Romák Napján, ahol alumnikat hívtunk vissza, és egy ilyen életút beszélgetést hajtott végre Barnus, a mostani diákvezető a megjelentekkel, és hihetetlen életutakat láttunk feltárulkozni. Európai Bizottságban dolgozik az egyik hallgatónk szakértőként roma holokauszt témában. Neki ez volt a történelemből a szakdolgozati témája. Egy másik hallgatónk a MCC-ben tanulmányi szervező és a hátrányos helyzetű fiatalokat segíti. A harmadik meghívott vendégünk az Itt Egerben a IFI pontot vezeti. Most diplomázott egy évvel ezelőtt, vagy igen, egy évvel ezelőtt, az idén vette át a diplomáját, és a IFI pontot vezeti nagyon-nagyon nagy sikerrel. Tehát, hogy minden hallgatónk, tehát tulajdonképpen itt egy ilyen szemléletformálás zajlik ezekkel a munkacsoportokkal, meg azzal, ahogyan dolgozunk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas feladat, és tulajdonképpen mindenki valahol rálát arra, hogy akkor, amikor ő majd végez, akkor milyen lehetőségei vannak akár hátrányos helyzettel foglalkozni, vagy kiteljesíteni önmagát abban a szakmában, amit ő tanult. Hogy ez nem idézőjebb a csakot, de nem csak ennyi. Tehát nem csak ennyi, van egy diplománk, és akkor megyünk, és bemegyünk az órákra. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de hogy mi más gondolunk egy értelmiségi szakembernek a feladatáról, ő multiplikál, ő facilitál, ő amikor egy közösségi bárhova megy, nem kell, hogy visszamenjen a közegbe, nem kell, hogy visszamenjen a saját település, oda megy, ahova szeretne. Vagyis egy nagyon fontos kérdése volt mindig a roma szakkollégiumnak, hogy vissza kell menjenek a hallgatók a saját településükre, és majd ott nem, oda kell menjenek, ahova szeretnének. De az nagyon fontos, hogy az, amit itt tanul, megtapasztal, azt ő hogyan tudja azokba a közösségekbe bevinni, amely közösségnek a tagja lesz. Akár egy tanári közösség, akár egy diák közösség, akár egy munkahelyi közösség. És ugye ebben nagyon szép visszajelzéseink vannak egyébként, hogy minden hallgató valahogyan valamit pluszba hozzátesz azon a munkahelyen, és szerintem ez egy nagyon szép visszaigazolás arra, hogy milyen fontos a közös együtt töltött idő és a megtervezett tevékenységrendszer, amit csinálunk.
0: Petrának mik a hosszú távú tervei? Mit forgat a fejében? Hol szeretne majd elhelyezkedni?
1: Én mindenképpen közösséggel szeretnék dolgozni, és a saját közösségemmel én Alföldről jövök. Egy Tiszarov, Tiszabura, Abátszalók. Viszont szeretnék egy matek tanárit még megcsinálni. Ugyanis mióta Kamilla nálam van, nekem az nehézséget okozott, hogy őt hogy zárkóztassam fel. Ugyanis nagyon nehéz az, hogy most akkor a dolgozatra tanuljunk, de még az előzőt, hogy a felépítése sem megy, hogy ezt hogy küszöböljük ki. Úgyhogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanis a gyerekeknek ez nagyon, hogy mondják ezt, nehézség a matek, hogy jobban, nehezebb, vagy hogy mondjam, hogy a legnagyobb nehézség a matek általában. És én ezt is szeretnék két lábon állni, de mindenképpen a közösségemhez szeretnék visszamenni.

0: Történt az egyetem életében egy nagyon fontos változás néhány évvel ezelőtt. Az Egri Főegyház megye fenntartásába került. Nyilván ez meghatározza a szellemiséget. Hogyan jelenik meg ez a Roma szakkollégiumban?
1: A roma szakkollégiumok történetiségében egyébként a KRSH, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat volt a kiindulási pont, illetve párhuzamosan alakult a nem KRSH-hoz tartozó szakkollégiumok. Ugye mi úgy kezdtünk, hogy nem KRSH-hoz kapcsolódó szakkollégiumként működtünk, ez a 11 országos szakkollégium, egyébként 3 volt, és nagyon gyorsan elkezdtük megkeresni egyébként a kapcsolódási pontokat, tehát hogy nem az elválasztás volt a lényege a KRSH részéről se, hanem maga az egység. És ez egy nagyon-nagyon szép munkában indult el, még akkor egyébként, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem volt katolikus egyetem, tehát Eszterházy Egyetemként működött. És már akkor is azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet a KRSH-ban meglevő jó gyakorlatokból beépíteni, és van egy spirituális kurzus, illetve spirituális különböző gyakorlatok. A kurzus az egy folyamatos együttműködés egy teológus kollégánkkal, a Geng Noémivel, aki fantasztikus módon tudta megfogni a hallgatókat, és ezt a témát úgy közel vinni a hallgatókhoz, hogy vannak olyan szakkollégiumok, ahol ez nehézséget jelent. Nálunk meg pont arról szólt, hogy az a közeledés, amit, és az a közelítés, amit a Geng Noémi kollégánk fölvállalt, az pontosan egy olyan mágnesként kezdte el vonzani a hallgatókat, különböző spirituális témákról történő eszmecserék, beszélgetések, előadások, és ehhez kapcsolódó olyan kirándulások, olyan helyekre, ahol ugyanezt a spiritualitást és a keresztény értékeket át lehetett venni. És ez az elejénettől egy nagyon picit, tehát gondolkodtunk, hogy hogyan fog ez a hallgatók esetében megvalósulni, de hogy most ez nem kérdés, sőt nem volt kérdés egyébként egyetlen egy pillanatig sem, mert a hallgatók nagyon-nagyon nyitottak voltak, és tényleg szépen valamint azért Ede atya, Kós Ede atya, aki a szakkollégiumnak szintén szerves részévé vált, nagyon kiváló érzékenységgel közelít a hallgatókhoz, hívja őket ki a plébániára, beszélget velük, különböző gyakorlatokba vonja be őket, a kirándulásokba részt vesznek, vagy részt vesz ő is szintén, ahol tud, programokra jön. Mi 2 hetente keddenként folyamatosan szakmai megbeszéléseket csinálunk. És akkor valamikor ez egy spirituális megközelítésből jön, ott van Ede atya, ott van Noémi, valamikor pedig magáról a szakmáról beszélünk, illetve a különböző programokról. Tehát nagyon szépen, hogy mondjam így, szervült ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy fő meghatározójává vált a spirituális vonala a szakkollégiumnak a hallgatók számára, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép történet szintén.
0: Nagyon fontos, hogy a szakkollégiumban azért jó legyen a közösségi élet, jó legyen a társaság. Petra, mit tapasztal, milyen a csapat?
2: Nagyon jó, szerintem. Látszik ezekből a nagy programokból, a kicsikből, ahogy kijövünk a szobából, és hogy vagy, mi újság. Ugye nyilván nem lehet mindenkivel 0-24-ben beszélgetni, de amikor tér van rá, meg találkozunk, és az adott pillanatban, akkor mindenki felől jön az, hogy ez egy közösség, és hogy tudunk kapcsolódni egymással. Így Ede atyára visszatérve, vendégelt már meg minket, nagyon közvetlen, nagyon szeressük amúgy, és így a közösség bármelyik tagja fordul hozzá, hogy nehogy Isten családi probléma, betegség, hogy Ede atya segítsen imádkozzon, és akkor már volt, nem egyszer volt rá példa, hogy misét is szervezett ilyenekre. És akkor ezeket is merjük mondani oda is, meg a közösségen belül is merjük ezt megbeszélni.
0: hogy a Roma Szakkollégiumnak vannak belső programjai, és vannak nyitott programjai is. Az elkövetkező időszakról mit lehet tudni programok tekintetében?
1: Hát ugye most már szép lassan a fél évnek a utolsó hetéhez érkezünk a jövő héten, és nem beszéltünk, hogy mennyire nagyon fontos egyébként a tanulás. Tehát, hogy az első mindig a tanulás, és hogy a hallgatóink sikeres diplomaszerzést hajtsanak végre ezek alatt az évek alatt, amíg ők a szakkollégiumnak a tagjai. Úgyhogy már tulajdonképpen most már belefordultunk, vagy ráfordultunk a vizsgai időszakra helyek közel, viszont a múlt héten volt egy nagyon-nagyon szép programunk, és most áll előttünk egy nagyon-nagyon szép program. Egy nyitott programunk volt, egy roma filmestet találtak ki a hallgatók egyébként kb. 4-5 évvel ezelőtt. És akkor azt csináljuk, hogy levetítünk egy romákkal foglalkozó filmet, ez lehet dokumentumfilm vagy játékfilm, és utána mindig van egy beszélgetés, hívunk egy művésztanár, Szilágyi Rudolf volt most legutoljára, és egyrészt a film értelmezés, másrészt pedig maga a társadalmi jelenségeket hozzuk föl. Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, most legutoljára a múlt héten a Kecskeméti Filmstúdió volt, akik a magyar népességet, meg a cigány meséket alkották meg. Fantasztikus, tehát hogy voltunk egy olyan 60-70-en, nagyon-nagyon jól sikerült. Valamint holnap után, jól mondom, ugye Petra, holnap után indulunk egy tanulmányi kirándulásra. Dévát szerették volna a hallgatók a gyermekotthont megnézni, a gyerekekkel találkozni, lesz egy szakmai programunk ott, valamint megyünk Székelyudvarhelyre onnan, ami már tulajdonképpen a szakkollégium részéről egy ilyen visszatérő küldetés. Ott van egy nagyon-nagyon komoly romatelep, Budvár, ami azért így a Kelet-Közép-Európában is híres szegregátum, romatelep, és ott az elmúlt 5-10 évben kialakítottunk egy olyan szakmai kapcsolatot, amelyben szülőkkel történő munka, workshop, gyerekekkel való munka, ugye mi is elvisszük a szalai tapasztalatokat, ők is mondják azokat a tapasztalatokat, amelyeket ott végeznek, és ott a helyi Caritas szervezetnek a munkatársaival találkozunk, valamint szülőkkel, gyerekekkel, úgyhogy egy nagyon szép szakmai programmal fogjuk zárni a fél évet. Nagyon-nagyon jól sikerült a Roma napunk, ahol 8 környékbeli tanoda gyerekei, tehát ilyen 170-en voltunk, tehetségeket tártunk föl, ugyanis volt ki mit tud, de közben voltak előadások, voltak workshopok, tehát hogy nagyon sok szép programunk van, és hát a Roma Cooking Night-unk, ami majd a következő fél évben lesz és vár ránk, az pedig az meg az egyetemistáknak az egyik kedvenc programja, ahol a roma gasztrokultúrával ismerkedhetnek meg. De egyébként van még hátra a hallgatóknak lovári nyelvtanfolyam, még egy találkozó, tehát vannak belső kurzusaink, amelyek azért most már lefutottak, de még egy roma lovári nyelv az lesz, és utána akkor mindenki beesik a vizsgai időszakban, remélhetőleg, hogy sikeres vizsgákkal tudom majd szeptemberben újra kezdeni, és újabb programokat szervezni.
0: Petrának melyik volt a kedvenc programja ebben a tanévben?
2: Nekem a roma nap volt a kedvencem. A roma nap nagyon-nagyon benne voltam a szervezésében, és ezt nagyon élveztem. És sajnos le is betegedtem arra a napra, de ott voltam is, és nagyon-nagyon szerettem. Ez volt a második roma napom, amin részt vettem, és teljesen más szemszöget adott ez, mint az első, ugyanis ebbe tényleg benne voltam, és ez hatalmas érzés, hogy elég lesz a jelenléti, amit vittünk, hogy annyian jönnek, és hogy bejöttek járókelők is, hogy itt mi van, de hogy, és akkor ott maradt, és ahogy a gyerekek jöttek, hogy úristen, elkéstünk, hogy itt vagyunk, ahogy a szalasi gyerekek jöttek, hogy a azt követő bárra kiöltözve, és alig várták, hogy hogyan, és taxival, és nem is tudom, hogy most jönni kell, és bál van. Nagyon-nagyon jó érzés látni az arcukon, hogy ők ezt mennyire szeretik, hogy ez nekik szól, ez róluk szól, és hogy ott együtt vagyunk mindenki, és most rólunk van szó, és hogy de még egy zenére szeretnék táncolni, pedig ez nem volt betervezve. Nagyon jó érzés, úgyhogy nekem ez a kedvencem, ahol tényleg a gyerekeké a főszerep, vagy azoké a felnőtteké, akik szeretnék megmutatni a tehetségüket, és merik is megmutatni az ő napjukon.
0: Hamarosan lezajlik az érettségi időszak, felvételi időszak, új hallgatók is érkeznek majd a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba, hogyha valaki esetleg kedvet kap hozzá?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos, köszönjük szépen, hogy ezt belehoztad ebbe a riportba. Nagyon izgalmas a felvételünk, az nagyon egyszerű. A kiértesítés során jelezzük a hallgatóknak, hogy több szakkollégium létezik a Katolikus Egyetemünkön. Van egy kepes szakkollégium, és van egy roma szakkollégium. És hogy egy motivációs levelet kell írni, el kell küldeni, és utána egy szóbeli, mi biztos, hogy mindig szóbeli felvételit csinálunk, azon, hogy van egy motivációs levél. És azért vagyok nagyon hálás ezért, mert vannak olyan helyzetek, inkább az élethelyzetek is, amikor valaki bekerül egy felsőoktatásba, nem biztos, hogy annyira elkötelezett, mint Petrát, ahogy lehet hallani, hogy ezzel a kultúrával, a saját kultúrájával, a saját történetiségével, identitásával foglalkozzon. És nekünk most nagyon-nagyon fontos lesz a szeptemberben, hogy meg tudjuk szólítani már most a hallgatókat, ahogy Petra mondta, hogy már volt kint motivációs beszélgetésen, gimnáziumokba tervezünk nagyon sok mindent, még erre a néhány hétre, hónapra, hogy szeptemberben minél többen jöjjenek és csatlakozzanak a szakkollégiumhoz. Nagyon sok diplomásunk fog kimenni. Az előző évben nagyon sok diplomás hagyott el bennünket, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm, mert ugye ezért csináljuk, viszont maga az utánpótlás kérdése az mindig egy fontos kérdés számunkra. Már most látunk nyílt napokon, ugye volt az egyetemnek két nyílt napja, jelentkezett, vagy 4-5 hallgató, akik mondták, hogy biztos, hogy jövünk, és csak vegyenek föl bennünket, és jövünk. Tehát most szerintem egy ilyen nagy robbanásra készülök, vagy azt várom, hogy nagyon sok hallgató fog jönni. Várjuk is őket szeretettel. A beszélgetés az egyszerű, hogyan tud bekapcsolódni, mit tud a céljáról, mit gondol saját magáról, miben tud ő kiteljesedni, miben kell neki fejlődnie, miben tud segíteni egy ilyen szervezet, és hogyha ő látjuk, hogy megtalálja a helyét ebben, akkor természetesen a bizottság azt fogja mondani, hogy várunk szeretettel is, kapcsolódj hozzánk, gyere, dolgozz velünk, tanulj, és valósíts meg mindazt az álmot, amit itt az egyetem lehetőségként biztosít számodra.
0: Ha Petrát arra kérem, hogy néhány mondatba invitálja a leendő hallgatókat a roma szakkollégiumba, akkor mit mondana?
2: Én azt mondanám, a edukáción rengetegszer elmondtam, és még mindig, tehát bárkivel találkozok, azt mondanám, hogy merjék ezt megtenni, hogy ne féljenek, hogy ez az a hely, ahol nem kell félni, mert ha nem kérnek is segítséget, kapnak, jó kedvet kapnak, egy olyan közösséget kapnak, ahol tényleg számít, ahol tényleg van szava, ahol tényleg olyan döntéseket és új dolgokat hozhat, ami biztos, hogy bele lesz téve a programokba, vagy új programba, vagy akármi, hogy itt tényleg úgy dolgozunk, hogy mindenki benne van, és hogy pont aki hallgassa, pont ő kell még nekünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az új szövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsőült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkus előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről, Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. verse közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet, 18. és 20. verse közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övéinek, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja, az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk, és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején 30 évesen itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a Fiú, ezt a hatalmat már az idők kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép
Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett.

Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a tejhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét, és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus hármas küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amelyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szent Háromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szent Háromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szent Háromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik kettő szemét. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának első fejezet 23. versében olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától Szent Mise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egrieseki palota díszudvarán. Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, egy év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett, nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
0: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
1: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
0: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéséhez.

0: Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a vatikáni könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
1: Leó pápa üzenete a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Volo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szentatya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozott.

0: pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólóan összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a bolíviai katolikus egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István rádió hallgatóit. Én szeretettel köszöntöm a stúdióban a beszélgető társaimat is, Andit és Oliviát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok. Az előző adás végén feltettük egymásnak a kérdést, hogy létezik-e az örök szerelem, hiszünk-e az örök szerelemben, a sírig tartó hűségben. Van-e realitása a mai rohanó, állandóan változó fogyasztói világunkban két ember életre szóló szövetségének? A kérdés most nektek is szól. Mit gondoltok?
3: Szerintem van örökké szóló szövetség két ember között, mert hogyha már csak azt nézzük, hogy a nagyszüleink szinte majdnem mindenkinek egy életen át együtt voltak vagy vannak, de én nem hiszek abban, hogy a szerelem az örökké tart, mint olyan, mint például a kapcsolatok elején van, mert szerintem egy idő után az már átalakul, és inkább egy nagyon mély szeretet, kötődés és tisztelet a másik iránt fog kialakulni, hiszen akik leérnek egymással 70 évet, azok azért valljuk be, hogy nem végig szerelembe fogják leélni, mert vannak mélypontok is, meg vannak nagyon jó pillanatok is, de szerintem inkább már az időskorban egy nagyon mély szeretet és kötődés alakul ki két ember között.
2: És szerinted ez baj, vagy egy ilyen fájdalmas dolog, hogy az a kezdeti nagy fellángolás az egy idő múlva átalakul?
3: Szerintem nem, meg szerintem így a természetes, mert azért nagyon sok minden történik, akár egy házasság vagy egy kapcsolat során is, hogyha tényleg házasságtól halálig együtt vannak, és ezért nagyon sok megpróbáltatás is van közte, és nem tud az a szerelem fent maradni, mint az elején, amikor még csak ismerik, vagy megpróbálják megismerni egymást. Mert már szinte mindent tudnak a másikról is igazából már. Mondhatni, hogy nincs új terület, amit felfedezzenek, de ez nem teljesen igaz, mert azért még mindig van.
2: Olivia, szerinted létezik örökké tartó szerelem, sírig tartó hűség, párkapcsolat egy egész életre szólóan?
4: Okulva a nagyszüleink, vagy mondjuk a 100 vagy 50 évvel ezelőtti kapcsolatokból, amiket így hallunk, mind a, hát akár a közéletből, vagy akár a nagyszüleinktől, vagy dédszüleinktől adódóan, tehát így a régebben élt emberektől tényleg vannak több sírig, vagy halálig tartó kapcsolatok. Azért nem feltétlen a szerelem szót használnám erre, mert abban is egyet tudok érteni Annival, hogy ez később átalakul, mert benne lehet az is, vagy gondolom, hogy benne van, hogy ez egy idő után átalakul egyfajta megszokássá, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy van valakink, és ez egy idő után természetes lesz, miközben szerintem azért nem van ennek árnyoldala is, hiszen a elvesztése az pedig sokkal fájdalmasabb, ha megszokjuk ezt a dolgot. De úgy összességében én úgy fogalmaznék, hogy reménykedem benne, hogy van ehhez hasonló dolog, mert az is igaz, hogy a mostani időszakban és a mostani, nem is feltétlenül a generációban alapjába véve a társadalomban nagyon sok norma átalakult így a házasság és a szerelem kapcsán. Sokkal másabbak mondjuk a mai világban a prioritások is, úgyhogy összességében nem csak, hogy hiszek, reménykedem, hogy inkább van ehhez akár csak hasonló is.
2: Örülök, hogy ezt mondjátok, mert én is azt gondolom, hogy az ember szívébe van írva az a vágy, hogy megoszta az életét, az egész életét valakivel és egy valakivel, akit valóban társként el tud fogadni, és tudják egész segíteni egymást egész életükön át. Ebben a mai adásban abban próbáljuk megtalálni a választ, hogy mi kell ahhoz, vagy mi szükséges ahhoz, hogy egy fellángoló szerelem egyszer majd eljusson egy mélyebb szintre, egy olyan kapcsolati szintre, ahol már valóban el tudnak köteleződni egymás mellett, és a mindennapok, ahogy Olivia mondta, hogy megszokottá vált ritmusában is egymás mellett tudnak maradni, amikor már nem az a nagy, meleg, lángoló érzelem köti össze őket. Az irodalomban és a művészetekből is ismerjük ezt az örök szerelmet, az el nem múló szerelmet és a szép párkapcsolatokat. Tudnátok erre példát mondani?
3: Például Rómeó és Júlia, de szerintem ez is nagyon érdekes volt, mert ugye maga az egész mű azzal indult, hogy Rómeónak egy szerelmi bánata volt egy másik nő miatt, aki ugye nem viszonozta az ő szerelmét, és hogy utána annyira gyorsan, szinte egy szempillantás alatt beleszeretett Júliába, és szerintem ezt a szerelmet Júlia iránt az is erősítette, hogy mondhatni elérhetetlenek voltak egymásnak, mert ugye két rivális családból származtak, és szerintem ez még izgalmasabbá tette az ő kapcsolatukat, és annál jobban akarták, hogy együtt legyenek.
4: Vagy például magyar viszonylatban megkülönböztethetjük akár Radnóti Miklós és Gyarmati Fanninak is a szerelmét, mert abból a szempontból ugye bár nekik nem annyira hosszú életű kapcsolatuk volt, mármint így a földi létben, tehát talán olyan 5 évig voltak társai egymásnak, amíg Radnótit el nem vitték ugye munkaszolgálatra, ahol később meg is halt, de viszont a sírig tartó szerelemet nézve az egyezik meg az egészben, hogy utána immáron özvegy a Gyarmati Fanni az igyekezett fenntartani az egész örökségét, és szó szerint tényleg a élete végéig hűséges volt hozzá, mert ugyanúgy fenntartotta mind a volt férjének a verseit is, tiszteletben tartotta, és azért tudni kell, hogy Gyarmati Fanni az nagyon hosszú életű személy volt, tehát 101 évesen halt meg, szóval tényleg egy eléggé hosszú életű dologról beszélhetünk.
2: Igen, azt gondolom, hogy azért az irodalomban, ahogy így említettek is, tettetek is egy példát, hogy minden korban megjelennek az örökké tartó szerelemnek a példái, az archetípusai, talán, ahogy mondtunk, nem is véletlenül, hiszen valahol az ember erre van meghívva. Ezekből a történetekből is láthatjuk, hogy a szerelem az egy nagyon erős érzelem. Nagyon különleges lelki hangoltság, amolyan megváltozott tudatállapot. Nem lehet egykönnyen szabadulni tőle, nehéz kitörni a szerelem bűvköréből. Sokszor azt is mondják, hogy valamiféle megszállottsághoz hasonlít ez az érzés. Olyas valami, ami egész lényünket lefoglalja. Mi jellemzi a szerelmes embert? Milyenek vagyunk, amikor elborít bennünket a lilaköd, amikor a fellegekben járunk?
4: Mondom, hogy annyira nagyon tapasztalt vagyok ebben a témában, inkább külső szemlélőként tudom azt mondani, hogy egy szerelmes embernek a kedély vagy tudatállapot, nem is tudatállapot, kedélyállapota vagy hangulata az eléggé ingatag talajon áll, mert hogyha mondjuk azzal az adott emberrel történik valami jó dolog, vagy akár a köztük lévő kapcsolatban, akkor az mindjárt úgy van hatása az emberre, hogy ő is boldog, de ugyanakkor ott van a másik véglet is, hogyha esetleg valami negatív dolog történik, akkor az már negatívan hat az adott emberre is. Szóval én valamilyen szempontból azt tudnám mondani, hogy labilis. És ezt nem feltétlen negatív értelemben kell érteni, hanem ez mindkettő végletre igaz.
2: Andi?
3: Hát nekem sincsen túl sok tapasztalatom ebben.
2: Na de látjuk a másikon, nem? Tehát rá van írva,
3: igen,
2: hogy szerelmes, ugye?
3: Igen, és nagyon, tehát szerintem az elején még nem is látjuk annyira a rossz tulajdonságait, és annyira nem akarjuk elhinni, mert csak a szerelmet látjuk, hogy mennyire szeretjük a másikat, és akár egy barát vagy egy családtag óvaintését sem veszük komolyan, mert mi teljesen meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy az a személy nem az, vagy nem illenek rá azok a dolgok, amit ugye a másik mond róla, és szerintem ez valamilyen szempontból jó is, mert megbízunk a másikban, hogy ő ezt nem tehette meg, vagy nem ilyen személy, vagy nem ilyennek ismerem, de szerintem meg kell találni benne az arany középutat, hogy azért, hogyha tényleg már nagyon sokan mondják, és tényleg óva próbálnak inteni, hogy ez nem fog akár működni, vagy ez egy nagyon rossz tulajdonság, akkor azért el kell tekinteni attól, hogy mennyire szeretjük az másik embert.
4: És azért, hogyha megnézzük akkor, hogy megfogalmaztad azt, hogy azért a körülöttünk levőknek az óvaintése azért, ilyenkor akármennyire szerelmes az ember, szerintem mérlegelnie kell azt, hogy a családja az őt is ismeri, és hogy milyen lelkületű, tehát, hogy mondjuk az ilyen dolgokat hogy tudja kezelni. Szóval, hogy azt kell szem előtt tartania szerintem az embernek ilyenkor, hogy a családjának a szavát, meg a barátainak a szavát azt érdemes meghallgatni, hiszen egyrészt jobban is ismerik a családtagjukat, meg a barátjukat, nem is akarnak neki rosszat. Tehát a családnak és a barátoknak azért szerencsére a túlnyomó többségben az a fő motivációjuk, hogy az adott embernek vagy hozzátartozónak a legjobbat akarják. És hogyha ez azzal jár, hogy esetlegesen óvaintik vagy óvaintjük a adott emberrel kapcsolatban, az nem feltétlenül kell rossz ómánként kezelni, csak érdemes egy kis polcra úgymond az agyunkba elrakni, és talán amikor észrevesszük a intőjeleket, akkor érdemes észben tartani.
5: Milyen ügyesen mondtátok, hogy ebben a nagy lila ködben azért valahol észnél kell lennünk, ugye? Hogy azért az milyen tévútakra is tud bennünket vezetni. Mindig eszembe jött itt a Róma és Júlia története, hogy nekik is mondták a szüleik, hogy nem kéne. Hogy lehet, hogyha jobban hallgatnak rá, akkor nem mondom, hogy a mai napig élnének, de ugye? Vagy lehet, hogy ez a nagy lilaködös Róma és Júlia szerelem, ami azért egy éretlen szerelem volt, hogy ennek nem így kellett volna végződnie.

0: Vannak-e fizikai jelei annak, hogyha valaki szerelmes?
1: Szerintem azért elég sok jele van. Igen. Tehát így külső szemlélőként is azért észrevesszük, hogyha akár egy ismerős, vagy akár két osztálytárs az esetünkben úgy közelebb kerül egymáshoz így érzelmileg, mert egymással akarnak csak lenni, beszélgetni, ugye nagyon keresik egymásnak a társaságát, és mondhatni, hogy a körülöttük lévő embereket egy kicsit el is hanyagolják ebbe a próbálkozásba, hogy egymásra találjanak valamilyen szinten. Úgyhogy szerintem azért, hogyha két szerelmes ember közel kerül egymáshoz, és mert egymásban szerelmesek, akkor azért a környezet nagyon hamar észreveszi rajtuk.
2: Szerintem ez is egyébként egyed függő, mert valaki jobban meglátszanak az érzései, valaki pedig kevésbé, tehát jobban tudja valaki tagadni, valaki pedig egyre kevésbé. Hát például mondjuk szerintem, aki jobban látszik, azon azért meg lehet látni, hogyha feltűnik az adott ember, azért lehet, hogy lehúzza a vöröst, tehát hogy azért sokkal boldogabb lesz, akár érezheti magán, hogy a szíve is jobban elkezd dobogni a kelleténél, szóval ez, ennek így úgymond fizikai dolgai is megfigyelhetőek, ezt úgy mondom, hogy vannak olyanok, amiket az ember saját magán tud megfigyelni, vagy külső szemlélőként egyszerűbb, de biztos, hogy vannak, mert eleve össze van kötve ez az egész érzés, így a testünkkel össze van hangolva. Ilyen szempontból is vannak tünetei, úgymond.
0: Hát ugye látjuk, hogy mondtátok ti is, hogy a szerelmes embernek csillog a szeme, fel van dobva, a fellegekbe jár, szívesen beszélnek a társukról. Ugye nem lehet nem észrevenni, vagy mondjuk a lányok ilyenkor különösen szépek lesznek, gondosabban sminkelnek, különös gondot fordítanak rá, hogy mit vesznek fel. Ugye, és hát nyilván önmagunkban is megtaláljuk ugyanezeket a jeleket, hogyha szerelmesek vagyunk, akkor hát szerintem lehet, hogy órákba lehet tölteni, vagy mérni az időt, amennyit a gondolatba foglalkozunk a szerelmünkkel. Már előre eltervezzük azt, hogy mit fogunk neki mondani. Várjuk a percet, amikor találkozunk vele. És hát készülünk. Külsőleg is, megmondom, az egész gondolatvilágunkat lefoglalja ez a szerelem. Ahogy mondtátok is, látjuk, hogy szerelemben, a szerelmes ember az nagyon furcsa tud lenni. Mégis milyen pozitív hatása van a szerelemnek?
2: Szerintem úgymond mind érzelmi szempontból, mind tudományos, meg biológiai szempontból is van pozitív hatása. Érzelmi alatt értem azt, hogy ahogy már az előbb is szó volt róla, sokkal boldogabb az ember, sokkal, hogyha már kapcsolatban van, is sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal tényleg egy szóval boldogabb, és talán mondhatni, hogy elégedettebb is, és ezt betudhatjuk annak, hogy ugye a szerelemnek, meg ugye a boldogság, az ebből kifakadó boldogságnak van egyfajta hormon, ami boldogságot termeli így a agyunkban, és az úgy kihat a lelkünkre is, tehát így a, úgymond az idegrendszeri dolgaink is kihatnak, úgymond szerintem a lelki világunkra is, meg úgy alapjába véve a külső világból kapott impulzusok is, és ez elől nem kivétel a szerelem is, szerintem, szóval vannak bizony jó hatásai.
0: Ez bizony így van, ahogy az Olivia mondta, hogy a szerelem az nem csak egy érzelem, egy lelki állapot, hanem egy biológiai valóság is, ami néha játszik velünk. És néha valóban a hormonok miatt vagyunk annyira boldogok, felhőtlenek, feldobottak, kevésbé a kapcsolat mélysége miatt. Ugye úgy érezzük, hogy tényleg megszínesedik az életünk, kinyílik a világ. Már csak azért is, mert hogy a másik szemén keresztül is kezdjük el megismerni és látni a világokat, a világot, az embereket. Ugye mondtátok, hogy a szerelemtől bizony érzelmileg gazdagodunk. Azt is mondhatjuk, hogy egy nagy motiváló tényező. Ugye azt szokták mondani a szerelmesek egymásnak, hogy lehoznám érte a csillagokat is. Hogy szinte teljesíthetetlen próbák kiállására képesíti az embert. Emberfeletti teljesítményekre. Ugye tudunk olyan történeteket, ahol valaki elmegy egyetemre azért, mert a szerelem indítja arra. Mert hogy olyan jó akar lenni, hogy még jobb, még többet szeretne adni a kedvesének.
2: És most ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az, hogy tényleg, hogyha szeretünk egy embert, most nem, most igaz, hogy ezt a témát érintjük, de akár egy családtag, akár egy barát, vagy tényleg a szerelem kapcsán, hogyha fontos nekünk valaki, akkor tényleg minden létező lehetőséget és alkalmat meg fogunk ragadni azért, hogy neki jobb legyen, és hogy a vele való kapcsolatunk jobb legyen, és akár ezért hajlandóak vagyunk feláldozni a pillanatnyi jólétünket is, vagy hajlandóak vagyunk eltűrni a szenvedést is.
0: No, mielőtt azonban még itt elvesznénk az érzelmek és a lélek útvesztőjén, jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, úgy, ahogy arra Olivia már utalt, hogy az előbb felsorolt intenzív, sokszor ellentmondásos, szerelmes érzelmi állapot mögött bizony biokémiai folyamatok húzódnak meg. A szerelem minden lírai szépsége mellett egy erőteljes hormonális reakcióktól kísért bonyolult folyamat. Mit gondoltok, hogy mi a célja a teremtés, vagy a természetnek, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy az isteni gondviselésnek azzal, hogy a szerelmet tulajdonképpen kódolta az ember biológiai valóságába? Miért olyan rettentően erős, egyetemes, hiszen minden kultúrában jelen van, és minden embert megérintő érzelem a szerelem?
2: Szerintem azért, mert ennek is van úgymond egy biológiai valósága. Kezdetektől fogva akár a isteni gondviselésnek a vonulatát nézzük, vagy akár a biológiai valóságot, az ember az kezdetektől fogva társas lény és társas lényként kezeljük. Ezt kezeljük úgymond így az egész egyetemes emberi evolúció történetébe, hogy úgy mondjam. És az ember az így a pszichológiájából kiindulva vágyik arra, hogy tartozzon valakihez, aki tényleg úgymond a másik fele. És lehet, hogy ha visszamegyünk úgymond a teremtés történetig, akkor megkapjuk a választ, hogy az első emberpár, ugye Ádám és Éva, ők is mondhatni együtt élték meg a paradicsomból való kirekesztettséget a bűnbeesés után. Szóval lehet, hogy ez is úgymond egy kezdetektől fogva egy olyan jel, vagy egy olyan ok, ami okot ad arra, hogy higgyünk az egymás mellett való kitartásban.
0: De miért nem elég az, hogyha hiszünk benne? Hogy miért nem elég, hogy ez egy ilyen szép érzelmi állapot lenne, egy ilyen szép áldott lelki, nem tudom, állapot, hogy miért kell ezt biológiai folyamatokkal, hormonokkal megalapozni?
1: Szerintem azért, mert valaminek végül is ki kell váltania azt a reakciót, hogy nekem tetszem valaki, vagy én szerelmes legyek valakibe, és ugye valakinél lesz hosszabb, valakinél rövidebb folyamat, és ugye mindent úgymond valamivel el kell kezdeni, vagy be kell indítani, és szerintem ez ennek a oka.
0: Az Andi azt mondja, hogy ez valami erős löket, ami mifelé löki az embereket, a férfit és a nőt végeredményben.
1: Hogy egymás társaiként éljenek.
0: Méghozzá nem is akár hogyan, hanem ez a nagy érzelmi állapot, ez nagy szerelem, ez egy milyen kapcsolat felé löki őket, vagy irányítja őket?
2: Hát akár a felé is, hogy összekössék az egymással való életüket, úgymond a Úr színe előtt is, akár meg így megmutassák az embereknek, hogy ők egymáshoz tartoznak.
0: Pontosan.
2: És ezt megpecsételik.
0: Igen, ahogy mondod, tehát, hogy ez az erős érzés a hormonok nyelvén mindenféle hormon, itt a boldogság hormontól kezdve ilyenkor beindul, de az egyiket úgy hívják, ez az oxitocin, annyira nagyon én sem tudom, de ez a kötődési hormon. Ugye a nevében benne van, hogy gyakorlatilag szintén érzelmi ragasztóként működnek. Megkönnyítik, hogy ez a két ember egymásra találjon. Megkönnyíti ez a hatalmas nagy érzelem, ez a lila köd, mondhatjuk így is, hogy a két ember megközelíthetővé legyen egymás számára. Képessé tesz bennünket elfogadni a másikat. Meglátni benne a legszebb énjét. Ez egy olyan erő mégis, amely összeköti őket. Olyan erős erő, amely képes a kapcsolatukat kizárólagossá tenni. Ugye, amikor szerelmesek vagyunk, azt érezzük, hogy nem tudom elképzelni az életemet nélküle. És hogy nem tudom elképzelni az életemet mással, csak vele. És ebben egészen biztosak vagyunk. Ez egy olyan erős érzelem, amely képes, ahogy mondtuk, tartósan és hosszú időre, akár egy egész életre megalapozni a kapcsolatot, és megerősíteni. Csúnya szóval mondhatnánk azt, hogy tartósítani. Lejárt az adásidőnk, és a következő adásba kell majd folytatnunk, ahogy az Andi már utalt rá, hogy igen, de hogy ez a nagy, intenzív érzelmi állapot, ez valójában nem tart örökké. Mégis az emberpár arra hivatott, hogy ez a gyönyörű kapcsolat egy egész életre szóljon. Megpróbáljuk megkeresni a választ arra, hogy miért fontos az, hogy egy egész életre összekösse őket ez a kapcsolat, egy egész élete társak legyenek egymáshoz, és hogy mi az, hogyha nem ez a felfogozott érzelmi állapot, akkor mi a csuda lehet az, ami valóban képes őket egymás mellett tartani társként egy egész hosszú éveken át. Itt az adás végén köszönöm szépen a beszélgetést nektek, és hoztam egy szép imádságot, egy áldást, amit szeretném, hogyha az Andi felolvasva nekünk, és itt gondolatban mi is, meg a hallgatók is, háláthatnánk a házasságunkért, aki házasságban él, gondolhatunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, akik nagyon szép párkapcsolatban éltek, és aki pedig nem házas, az kicsit tudatosan reflektálhat arra, hogy mi is az, amit mi a párkapcsolatban keresünk.
2: Áld meg, Uram, azokat, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind halálig hűségesek maradjanak. S majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Ámen.
3: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Thomas Wolff a Parkban című írásának második részét, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Ecce-Roma szakkollégiumát ismerhet meg. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Bakócz Tamás egri püspök éveiről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Amikor kitört a keresztény üldözés, Fülöp diakónus Szamária városába került, és ott hirdette Krisztust. A nép, halva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Isten embereket hív, emberek Isten után kiáltanak. Isten embereket küld, emberek Istenhez térnek és érnek. Dialógus Isten és emberek között, minden Istentől indul ki, minden hozzá és feléje tart. Amíg a szeretetnek e vonzás körében mozgunk és élünk, mentve vagyunk, biztonságban. Végtelen világűr milliárd csillaggal, a föld csak egy porszem. Rajta élek valahol én is, egy a milliók közül. Nem tudom honnan, nem tudom hová. Minden zavarba ejtően bonyolult, még saját életemet sem tudom teljesen átlátni. Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mint a pásztor bárányaihoz, mint az apa gyermekeihez, mint a testvér testvéreihez, mint a vőlegény menyasszonyához, mint a barát barátjához. Ilyen vagy hozzánk, emberekhez, jó Istenünk. Pásztor, atya, testvér, jegyes és barát, hála neked!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Opusztaszárre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 500 000-val csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a gyaloglás, a túra, általában a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál 2 héttel később kedden kezdődött a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyog lárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Thomas Wolff a Parkban című írásának második részét Dér Gabriella olvassa fel.
3: Thomas Wolff a Parkban.

Aztán felálltunk, hogy induljunk, és én már egészen oda voltam az idegességtől. Szegény gyerek alig állt a lábán, el se tudtam képzelni, mi fog történni. Apa olyan boldog és izgatott volt, vadság áradt belőle. Pokolian villogott a szeme, hátravetette a fejét, és úgy nevetett, hogy az egész terem vígszhangzott belé. Krisz rúrkatyának másnap reggel miséznie kellett, így elvált tőlünk, de Dolan atya velünk tartott. Valamennyien kimentünk, a fiatalembert apa és Mr. Gates támogatta, és a vendéglőben levők egytől egyig kitódultak utánunk, és Mr. Gates azt mondta, hogy a vezető melletti ülést foglaljam el. Istenem, milyen büszke voltam! Apa és Mr. Gates és Dolan atya hátraültek, máig se tudom, hogyan fértek el, azt hiszem, apa félig Dolan atya ülében csücsült. Hát, persze, már emlékszem. Úgy is volt. És az emberek éjjeneztek, amikor elindultunk. A színészek is kitódultak a vendéglőből, ott álltak és néztek bennünket, amint nekivágtunk a lila és bársonyos sötétségnek. Ma is emlékszem még, ahogy visszanéztem, és láttam mosolygó és mesterkért arcukat, ragyogó maszkjukat, magányos, riadt tekintetüket. Oda-oda kiabáltak apának valami mókásat, és mindegyre azt kérdezték, hagyott-e végrendeletet? És ott volt The Wolf Hopper is, és úgy tett, mintha ló lenne. Nyerítve szaladgált, körbe-körbe, és megpróbált fölmászni a lámpaoszlopra. Szenzációs volt. Akkor Mr. Gates megkérdezte, és most hová, Joe? És apa azt mondta, a Golden Gate-hez aztán akár meg se álljunk. Majd apa a fiatalemberhez fordult, aki a kocsit vezette. Milyen gyorsan tud menni, fiam? És a fiatalember azt mondta, 30 kilométert is megtesz egy óra alatt, minden nehézség nélkül. Mármit völgynek lefelé, mondta apa csipkelődve, és akkor nekieredtünk, és Istenemre, szenzációs volt, szinte repültünk. Gondolom, tényleg 30 kilométerre mehetett, de olyan volt, mintha ma valami százzal száguldana. Elhaladtunk egy lovas rendőr mellett, a ló megvadult, és ki akart törni, és úristen, a rendőr olyan dühös lett, vágtázva jött utánunk, és ordított, hogy álljunk meg, apa úgy nevetett, mint aki megőrült, és azt mondta, gyerünk, fiam, gyerünk! Nincs ló a világon, amelyik utolérne. De a fiatalember megszeppent, és lelassított. És akkor a rendőr utolért bennünket, és azt mondta, mit jelentsen ez, és hogy mit képzelünk, hol vagyunk, és hogy kedve volna valamennyiünket letartóztatni csendháborításért éjnek évadján azzal a micsodával. Megvetően folyton csak micsodának titulálta a kocsit, és én olyan, de olyan dühös lettem, mert szerintem gyönyörű kocsi volt. Mély tűzű vörösbor színére festve, az embernek szinte kedve támad belekóstolni, és dühített, hogy valaki így beszéljen róla. Nem tudom pontosan, miért dühített fel, de azt hiszem, az lehetett az oka, hogy egyáltalán nem éreztem tárgynak a kocsit. Nehéz megmagyarázni, hogyan is voltam vele, mintha valami különös és gyönyörű élő lény lett volna, akit ugyan sosem ismertünk, de aki most mindannyiunkból fölfokozott örömet és ámulatot váltott ki. És azt hiszem, tényleg erről lehetett szó akkoriban az első motoros kocsik idején. Valahogy mind különbözött a másiktól. Úgy tetszett, mindegyiknek megvan a külön neve, élete és egyénisége. Tudom, hogy mostanság otrombának, furának és régi módinak látszanának, de akkor minden másként volt. Bár soha még hasonlót se láttunk vagy ismertünk, csak álmodtunk vagy hallottuk, hogy léteznek ilyesmik. Most, hogy benne ültem az egyikben, minden olyan hihetetlennek és mégis tündökletesen valóságosnak és meghökkentőnek tűnt, mint általában a szép és új dolgok, mikor először bukkanak föl az életünkben. A kocsi olyan mágikus vonzerővel hatott rám, mintha csak valami idegen égi testről, mondjuk a Marsról pottyant volna ide is, mégis abban a pillanatban, hogy megláttam, úgy tűnt, mintha mindig is ismertem volna, mintha
ahhoz a naphoz, órához, évhez tartozott volna, valamiképp része lett volna mindannak, ami azon az éjszakán történt. Úgy éreztem, apához tartozik, és a papokhoz, és Mr. Gateshez, a fiatal szerelőhöz, és a színészek riadtarcához, és a dalokhoz, amiket abban az évben énekeltünk, ahhoz, amit tettünk és mondtunk, de valami különöshöz, ártatlanhoz, réges rég tova tűnthöz is. Még most is emlékszem rá, milyen volt ez a régi kocsi. Csak be kell hunynom a szemem, s már is le tudnám rajzolni. Emlékszem, mély tűzű vörös bor színére, nagy, fényezett sárga rézlámpáira, az ajtóra, ami a kerek kövér hátulján nyílott, a csodálatos és izgató szagokra, a sötétbarna bőrülések erős és vigasztaló szagára, a benzin, az olaj és a kenőolaj szagára. Olyan erősek, melegek és áthatóak voltak ezek a szagok, hogy úgy tűnt, a világon minden valami borzongató élettel és extázissal telítődik tőlük. Mintha valami csodálatos, különös ismeretlennek az ígéretét hordozták volna magukban, ami hamarosan beköszönt, ami az éjszakához tartozik, és az élet misztériumához, öröméhez, a lila sötétség kábulatához, mint ahogy a virágok, a levelek, a fű és a föld szaga is hozzájuk tartozik. Szóval azt hiszem, ezért lettem olyan dühös, mikor meghallottam, hogy a rendőr micsodának hívja a kocsit, bár akkor ezt még nem tudtam. Már-már úgy látszott, hogy a rendőr előállít bennünket, de akkor apa kikászálódott Dolan atya öléből, és a rendőr észrevette Dolan atyát, és természetesen rögvest hangot váltott. No, és Mr. Gates is mondott neki valamit, és adott neki némi pénzt, és apa is eltréfálkozott vele, és megnevettette, és mikor apa elővette az önkéntes rendőrjelvényét, és megkérdezte tőle, hogy ismerje a nagy Jake Dietzet a főkapitányságról, és közölte, hogy ő Jake egyik legjobb barátja, akkor én olyan büszke lettem, látván, mint térjó,

adjanak, és hogy ő sose csináltatna ilyen micsodákat, amíg gyorsabbak a lónál. Szegény fickó, szeretném tudni, mit szólna ma. Apa csipkelődött vele, azt mondta, eljön majd ez az idő, amikor állatkertbe kell menni, ha lovat akarunk látni, de a rendőr se hagyta magát, és azt mondta, hogy addigra már csak a zsibárusoknál lehet motoros kocsit látni, és apa azt felelte, az a bajunk, hogy élő anakronizmusok vagyunk. A rendőr azt mondta, hogy meg lehet, ő azt nem tudja, de jó szerencsét kíván nekünk, és reméli, hogy élve kerülünk ki a mi csodából. Ezzel ellovagolt. Mi meg behajtottunk a Central Parkba, és úgy rákapcsoltunk, ahogy csak bírtunk, és épp egy dombra kezdtünk fölkaptatni, amikor lerobbantunk. Ahogy a rendőr előre megmondta. Gondolom, a fiatal ember túl sokat ihatott, vadnak és izgatottnak látszott, de akármint volt is, az emelkedő közepén egyszerre fölbukkant előttünk egy kétkerekű. És a fiatal ember fölrikkantott. Nézzék csak, hogy előzöm meg! Babrált valamit az autón, és épp amikor egy vonalba kerültünk a fogattal, és már-már elhaladtunk mellette, a motor szusszantott, köhintett egyet, és leállt. Na, erre a kétkerekű utasai égtelen nevetésbe törtek ki, és egyikük oda kiáltott valamit a teknős békáról meg az öregi nyúlról. Akkor én veszett dühös lettem, és olyan megalázottnak éreztem magam, úgy sajnáltam a sofőrünket, és apa azt mondta, ne törődjön vele, fiam, nem mindig a gyorsabb nyeri a versenyt, de a nyúlnak is eljön egyszer az ő napja.

De a mi fiatal emberünk végasztalhatatlan volt, egy árva szót se tudott kinyögni. Kiszállt a kocsiból, körbe mustrálta, majd magyarázni kezdte, hogy s mint történt, és bizonykodott, hogy 100 év alatt egyszer, ha előfordul. Tudják, ez így volt, és tudják, az úgy. Mi ugyan egy árva kukot se értettünk abból, amit mondott, de annyira megszántuk, hogy ráhagytuk. Aztán az autó belsejében kezdett matatni, megpiszkált valamit emitt, megcsavart valamit amott, megmarkolt a kurblit, és tekerte körbe-körbe, míg már attól féltem, hogy végül a saját karját is kitekeri. Majd a hátára feküdt, a kocsi alá kúszott, és alulról kalapált rajta valamit. De semmi se történt. Aztán fölállt, újra és újra körüljárta a kocsit, és magában dünnyögött. Végül feladta, és azt mondta, attól tart, hogy ki kell szállnunk, és konflis fogadnunk, ha nem akarunk gyalog hazamenni. Erre elkezdtünk kikecmeregni, és a szerelő olyan dühös volt, és annyira szégyelte magát a kocsi viselkedése miatt, hogy neki esett, és úgy csépelte, mint valami rossz kölyköt. De semmi sem történt. Még egy utolsó próbát tett. Újból megmarkolta a kurblit, mint aki megőrült, és tekerte körbe, míg csak ki nem fogyott a szuszból. És mivel akkor se történt semmi, hirtelen felordított, ó, hogy a fene vinni ezt a misodát! Teljes erőből belerugott a kerekébe, és szívszaggató zokogással a hűtőre rogyott. És nem tudom, ettől-e vagy mitől, de a motor hirtelen újra pöfögni és zihálni kezdett, már indulhattunk is. És a fiatalember füligérő

szájjal vigyorgott. Akkor aztán fölmentünk a dombra, lesiklottunk a következőig, és most már valóban repülni látszottunk. Olyan volt, mintha a magasba lebegtünk volna, vagy mintha meglehetük volna sosem sejtett szárnyunkat. Azaz, mintha mindig is tudtuk volna, hogy van, és most, hogy rátaláltunk, mintha réges-régi álmunk teljesült volna. Gondolom, egész idő alatt körbe keringhettünk a parkban, egyik végétől a másikig, de valójában együnk se tudta, meddig jutottunk el, vagy hogy hová is tartunk. Ahhoz a repüléshez volt hasonlatos, amit álmunkba teszünk, és valóban olyasmi történt, amire csak álmában számíthat az ember. Ahogy őrült iramban egy útkanyarhoz értünk, újra fölbukkant előttünk az a két kerekű, amelyiket a dombon akartunk megelőzni. És abban a szempillanásban, ahogy megláttam, tudtam, mi fog történni, de túl szépnek tűnt, hogy sem igaz legyen, és mégis biztos voltam benne, hogy így kell történnie. Így éreztünk mindannyian. Fejünket hátravetve, harsogó nevetésbe törtünk ki, ordítoztunk, integettünk a bérkocsiban ülőknek, őrült iramban elrobogtunk mellettük, ők meg akárha lecövekeltek volna, és amikor kikerültük őket, apa visszafordult és oda kiáltotta nekik. Föl a fejjel, barátaim, annak is fölvirrad, aki csak áll és vár. Megelőztük és messze magunk mögött hagytuk őket, míg nem eltűntek teljesen. Nem volt más köröttünk, csak az éjszaka, a hunyorgó csillagok, a lila sötétség a parkban. Istenem, édes Istenem, de gyönyörű volt. Május legelején jártunk, a levelek és a rügyek mind nyiladoztak, zsenge pejhecskéknek látszottak, és épp csak egy pici törékeny holdsarló volt az égen, és a levegő hűvös és csodálatos. A levelek illatoztak, a fű és a virág úgy pattant ki a földből, hogy szinte hallottuk a növésüket. A legelragadóbb látvány volt, amit valaha is láttam. Édesapámra néztem, aki könnybe lábat szemmel kiáltozta. Dicsőség! Ó, dicsőség! Dicsőség! És azon a káprázatos hangján rázendített. S mi remek mű az ember! Mi nemes az értelme, mi határtalanok tehetségei, alakja, mozdulata mi kifejező és bámulatos, működésre mi hasonló angyalhoz, belátásra mi hasonló egy istenséghez. És a szavak oly gyönyörűek voltak, zenéjük oly fenséges, hogy sírásra késztettek. És amikor újra fölkiáltott, dicsőség! Láttam vad és szép szemöldökét a sötétben. Majd tekintetem az égre fordult, a tragikus és káprázatos csillagokra, és volt valami sorszerű apám arcán és szemén, és ahogy néztem őt, már tudtam, hogy nem sokára meg fog halni. És ő mindegyre fölkiáltott. Dicsőség! Dicsőség! És egész éjjel száguldoztunk a parkban, körbe-körbe. Aztán pirkadni kezdett, és a madarak mind rázendítettek. Majd a madárdal széttöredezett az első fénysugárban, és hirtelen külön hallottam minden egyes hangját. Úgy szállt felém, mint öröktől hallott zene. Úgy szállt felém, mint öröktől ismert zene, melynek hangjait sosem szólaltattam meg. És most e zene minden hangja oly tisztán és fénylőn csengett, mintha aranyból volna. És minden hang zenéje így szólt. Először fölcsapott, akár a puskalövés, majd hallottam az éles gyors váltásokat, hol lágyan gyöngyöztek fénylő aranyrögyanánt, hol boldog, mézédes sikkanások szárnyaltak ciripelő cívódással, gyors rikoltásokkal vegyest. Majd egy egész madárfa énekelt, s a ragyogó levegő megtelt melódiával. Csivitelés, pacsirtaszány surrogás, hangtrillák, cirregés. Apró, értelmetlen sikolyok hangzottak, mámoros, összemosódó futamok, lancszerű trillák, szilva hamvasságú, édes tisztasággal.
majd az egyszerűbb madarak. Szapora, kivit, kivit, kivit, kivitje, pivit, pivitje. Némelyiknek vékony, fémes hangja volt, éles csörrenés, magas, érdes zsémbes károgás, hátból zongató csikorgás, rikácsoló, távoli hívogató kiáltás. Ilyen hangokat hallattak a madarak, fölébredvén a park erdő zugaiban. A hangok fölött láthatatlan szárnyak suhogása kelt. Ismeretlen madarak különös, pogány zsivaja az immár hajnali fényben úszó parkban, s a kiáltások édes hangzavarrá olvadtak. Édes a hajnal fuvalma, kora madárdal bája. És ez a reggel épp ilyen volt, és megvirratt, és a világ, mintha első napjára ébredne. Egy évvel azelőtt volt ez, hogy apa meghalt, és azt hiszem, Bellánál laktunk akkoriban. Bár lehet, egy patinás szállodában laktunk, vagy tán oda költöztünk már két nénihez. Oly sokat költözködtünk, oly sok helyen megfordultunk. Oly rég voltnak tűnik, hogy most, amikor megpróbálom fölidézni, minden szinte összekuszálódik bennem. És nem emlékszem.

0: Wolf a Parkban címírásának második részét Dér Gabriella előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Az EGRI Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátraverebély-Szentkúton. Újra Pünköstváró Keresztény Fesztivál lesz 60-ban. Rangos elismerést kapott a miskolci Ehető Erdő élményprogram. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátraverebély-Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektor helyettest a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
4: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátraverebély-Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban erről próbált beszélgetni, és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam. Hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátraverebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
3: Tizenegyedik alkalommal szervezik meg hétvégén 60-ban a Nézz fel Pünkösdváró Keresztény Fesztivált. Az idei év programjának középpontjában a reménység áll. Dr. Tata István református lelkipásztor tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Mi most ennek a mostani keresztény fesztiválnak a lelki üzenete, azon túlmenően, hogy néz fel?
5: Nagyon szépen köszönöm a megszólalás lehetőségét, meg azt is, hogy városunk mögé áll, és segít ennek a nem megszervezésében, de az összes külső körülményt is biztosítja, a plakátot is segít készíteni, meg maga a színpad és hangosítás. Személyesen nagyon köszönjük polgármester úrnak is, hogy mögénk állt. 11 év, hát a Covid évek maradtak csak ki, nem szívesen emlékezünk rá, de hála Istennek túl vagyunk rajta. Az idei év, követve az eddigi gyakorlatot, tehát 5 helyi, 60-i egyházközség fogja meg egymás kezét, és szervezi meg ezt az alkalmat. A két katolikus közösség, a baptista, evangélikus és mi reformátusok. Minden évben van egy téma, meg egy ige. Túl azon, hogy bűnkösd és tekints fel, és várjuk a Szentlélek ajándékát a szívünkbe. Az idei téma a reménység, egy különleges szó, a reménység, ami úgy beágyazható a hit, a remény és a szeretet hármasságába, és ezt szeretnénk úgy körüljárni.
2: Lelkész úr, nézzük meg a programokat, tehát ez a Kossuth térnek ezen az oldalán lesz, ahol a cukrászda van, a játszótér és a szökőkút. Nézzük meg, hogy hánykor kezdődik, és hogy fog ez az egész nap zajlani.
5: Igen, hát 14:30-tól várunk mindenkit, akkor lesz a gyülekező, és lesz egy térzene. Tehát a Tékhárt, ami azt jelenti, hogy bízzatok, kis református csapat fog énekelni, zenét, tehát élő zene lesz.
2: Igen.
5: Ez 3-ig tart. Tehát addig lehet jönni, akkor mindenki rendezze ki sorait, találj meg a helyét. Közben felállítjuk az összes sátrat, lesznek kis utcák, tehát a klasszikus két római katolikus gyülekezetnek az utcája, az evangélikus, a baptista és a református. Ezek az utcák azért fontosak, mert a gyerekek, tehát családokat várunk, hogy a gyerekek bejárhatják ezeket az utcákat, és ezt a témát dolgozzák fel, hogy reménység. A lelkipásztorok felállnak a színpadra, a polgármester úr kezdi a köszöntést, és azt követően egymás után jönnek a felekezetek. Hát konkrétan az evangélikus testvérek kezdik most, utána az újhatvani Szent István király római katolikus közösség jön, megvannak a programjaik, és lesz egy vendégeladó az idén is, az Eukarisz zenekar lesz itt. Egy jól ismert csapat, és tőlük azt várjuk 60 percben, hogy valóban a zene hangján érintsenek meg bennünket, de építsék be a saját lelkük hangulatát.
3: Miskolc nemzetközi sikert ünnepelt, világ első lett az Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szántai József, Miskolc megyei jogúváros polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntött a rendezvényen. A jelenlévő különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült menüsort is megkóstolhatták. Az élményprogramról Bozsó Gyula erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
6: Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor 3 fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de ahogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a 3 szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafredi állami erdélyi vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükk városa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafredi állami erdélyi vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafredi állami erdélyi vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/órás sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük miskolciként a Liafjordi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójuk, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtte áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükknevezeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íből íbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükk-hegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem járt szárnyon ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban. Be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb. És majd Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a Bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a Bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, amiknek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás.
3: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 13-án szerdán.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Kaszálásmentes májust hirdetnek a környezetvédők. Május 12-én az ápolók nemzetközi napjára emlékeztek Egerben. Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A kaszálásmentes május egy környezetvédelmi kezdeményezés. A lakosságot arra ösztönzik, hogy a tavaszi hónapban hagyják a füvet, valamint a vadvirágokat nőni. Ezzel a helyi biodiverzitást, a beporzó rovarokat, továbbá az ökoszisztémát támogatják. A természetközeli kaszálásra hívja fel a figyelmet a Büki Nemzeti Park. Magyarországon jogszabály írja elő a láncfüggönyös vadriasztó használatát a Natura 2000-es, valamint az AKG programban résztvevő gyepész szántó területek kaszálása során. Mondja Tóth László, a Büki Nemzeti Park délhevesi tájegységének vezetője.
2: 8 centis tarló.
3: Ha egy ilyen magas tarló hagy a gazdálkodó, akkor például egy mezei pacsirta fészek a szó nélkül meg tud bújni egy apróbb mélyedésbe, sőt még a fiókák is, és a kasza elmegy a feje fölött. A szülőmadár az nagy eséllyel el fog repülni, mert a vadriasztó lánc fölriassza. Utána vissza tud jönni, és életben maradnak a fiókák. Hogyha

0: csak az orvosokról és az ápolókról szól, hanem azokról is, akik a háttérben szervezik, koordinálják, összetartják a mindennapi működést. Az önök munkája csendes, mégis nélkülözhetetlen része az ellátórendszernek. Bízom benne, hogy a konferencia szakmailag tartalmas, emberileg pedig feltöltő találkozás lesz. Jó látni, hogy a programban nem csak előadások szerepelnek, hanem olyan alkalmak is, amelyek segítenek egy kicsit kiszakadni a mindennapok rovanásából, és figyelmet fordítani a testi-lelki egyensúlyra is. Erre mindannyiunknak szüksége van, különösen azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak. Bátran állíthatom, Eger ehhez méltó környezetet tud biztosítani. Egy 1000 éves város fogadja most önöket, amely egyszerre őrzi történelmét és élhető, vendégszerető közösségként várja az ide érkezőket. Eger nem csak történelmi emlékhely, hanem érzés is. Templomtornyok, barokk utcák, gyógyító vizek, a vár történetei, a minaret különleges öregsége, a Szépasszonyvölgy pincéi és az egri borok világa mind hozzátartoznak ahhoz az élményhez, amit ez a város jelent. Sokan az egri csillagok városaként ismerik Egert, de mi, egriek, úgy érezzük, Eger ennél is több. Egy olyan hely, ahol történetek születnek, ahol múlt és jelen természetesen kapcsolódik össze. Városunk mottója úgy szól, Eger a te történeted. Reméljük, hogy az itt töltött napok az önök számára is szép emlékké, személyes történetekké válnak majd. Örülök annak is, hogy a konferencia részvevői megismerhetik városuk értékeit egy közös városnézés során. Bízom benne, hogy Eger hangulata, vendégszeretete és kulturális öröksége sok szép élményt ad majd önöknek.
1: Dr. Stankovics Éva, a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet igazgatója méltatta a rendezvény fontosságát.
2: Most a Magyar Kórház Szövetség nevében szeretnélek benneteket köszönteni, és megköszönni elsősorban Ilinek azt a szervező munkát, amit már nagyon-nagyon régóta, nem beszélünk évekről, de nagyon régóta végez a Kórház Szövetség ügyvivőjeként, és ez nem csak az elnöksége, a kórházak különböző konferenciái együttműködéseinek a koordinálása, hanem például az ilyen rendezvények, mint a mai, ez szerintem óriási dolog. Nekem is itt volt kollégám, jelenlegi kollégáim, kimondhatatlanul fontosak önök a kórház életében, az egészségügy életében, én azt gondolom minden nap. Egyrészt önök, ti vagytok azok a személyek, akik találkoznak és közvetítenek mondjuk egy kórház menedzsment, kórház vezetés és a kórház munkatársai között. Nagyon-nagyon fontos ez a szerep. Aztán elviselitek kórház vezetőknek a rigójáit, esetleg olyan hangulatváltozásokat, amit mondjuk egy menedzsmentet terhel, vagy felelősség terhel bennünket, és nem mindig éppen úgy reagálunk, tehát villámhárító is, egy jó asszisztens, egy munkatárs. Én azt gondolom, hogy pontosan tudjátok, vagy tudják, hogy mire gondolok. Aztán én azt gondolom, hogy én, ha valaki, akkor én nem orvosként nagyon sokszor képviselem azt, hogy mennyire fontosak a háttérszolgáltatásokban a gazdaság igazgatási területen dolgozó munkatársak, a kórház egészét, a szakdolgozók, orvosok és mi önök alkotják, hiszen egyik nélkül vagy másik nélkül nincsen olajozott kórházi működés. Ez egy 24 órás üzem. Számtalanszor van olyan, fordul elő, biztos önökkel is, hogy kórházvezető este munkaidő után, korán reggel kapcsolatba lép, és ki az, akivel kapcsolatba lép? Önökkel.
1: Az ápolók nemzetközi napja alkalmából ünnepi keretek között köszöntötték az ápolókat, valamint az egészségügyi szakdolgozókat Egerben. A rendezvényen szakmai elismeréseket kaptak kiemelkedő munkájukért a szakdolgozók. Dr. Hildré Henriett Éva, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezetének általános alelnöke kiemelte az ápolók korfájának problémáját, mivel ezen a szakterületen is előregedik.

0: tapasztalható. Elmondta, az egészségügyi szakdolgozók átlag életkora 47 év körül van. Ezen felül az ápolók több mint 36%-a már 53 év feletti. Az utánpótlás tekintetében pedig nem túl bizakodó, hiszen a Magyarországon dolgozó ápolók csupán 16%-a 30 év alatti. Most dr. Hirlét Herjetta Évát hallják.
1: Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon most ünneplik a világszerte, illetve országszerte az ápolókat, hiszen ma van Florence Nightingale-nek a születésének az évfordulója, aminek az alkalmából a Nemzetközi Ápolók Napját kihirdették. Nagyon fontos, hogy elismerjük a szakdolgozókat, az ápolókat, hiszen ők azok, akik minden nap a betegek mellett vannak, a nap 24 órában, akár a fekvőbetegellátás területén, de ugye ápolók nem csak a kórházakban, hanem járóbetegellátási területen, alapellátási területen, akár a betegek otthonában, otthonápolási területen, sőt egészségfejlesztési irodákban is dolgoznak, és ezt a szakmai munkát szeretnénk megköszönni ilyenkor ezen a napon. Vannak olyan országok, ahol egész héten ünneplik az ápolókat, és vannak olyan országok, ahol csak egy-egy nap kerül rájuk a fókusz. Sajnos erről szintén kell beszélni, hogy van jelentős ápolóhiány Magyarországon, de ez nem csak magyarországi helyzet, hiszen Európában, illetve világszerte jelentős ápolóhiány van. A Földön jelenleg 6 millió ápolóhiányról beszélnek. Magyarországon is drasztikus ez a hiány, körülbelül 40 ezer ápoló hiányzik az ellátórendszerünkből. A szakdolgozói kamara az utánpótlást szeretné erősíteni, illetve szeretné visszahívni a szakdolgozókat, az ápolókat, akik esetleg külföldre mentek, és azért küzd és azért harcol, hogy a szakmai elismertsége, a munkakörülményeik javuljanak a szakdolgozóknak. Az elmúlt hónapokban összeállítottunk egy komplex munkaanyagot. Ebben a munkaanyagban 60 oldalon keresztül 5 fontos fejezetben határoztuk meg azokat a problémákat, amelyekkel nap mint nap szembesülnek az ápolóink. Ez felöleli az alapellátási problémákat, járóbeteg, fekvőbetegellátás, de sőt még a szakképzés és a felnőtt képzés kérdéskörét is. Nem csak problémákat soroltunk fel, hanem javaslatokat is megfogalmaztunk, hogy rövid és középtávon milyen megoldásokat lehetne tenni azért, hogy akár a pályán maradás, illetve a pályának a vonzóvá tartása az megvalósulhasson, és ezt a szakmai anyagot, ezt a területi szervezetekkel, illetve a 21 szakmai tagozattal közösen állítottuk össze, és most ezen a héten pénteken szeretnénk miniszterelnök úrnak átadni.
0: A továbbiakban Pogonyiné kísérént a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves vármegyei területi szervezet elnökségének területi elnökét hallják, aki az ápolók nemzetközi napjának fontosságát méltatta.
2: Az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartunk ünnepséget, mint világszerte május 12-én ünneplik az ápolókat. Én hozzátenném, hogy az egészségügyi szakdolgozókat ünnepeljük. Mi már 15 évvel ezelőtt alapítottunk egy szakmai díjat, amit átadunk arra érdemes szakdolgozóknak, 5 főnek. Minden elismerésünk az egészségügyi szakdolgozóké. Egy szakmai programmal kezdtünk, egy kommunikációs előadás, ami az egészségügyi ellátás javítása, betegellátás érdekében, ami egy nagyon érdekes programmal kezdődött. Egészségügyi szakdolgozó. A regisztráció alapján közel 200 fő regisztrált a ünnepségre. Ez minden szakmacsoportból, a Heves megye területéről, körülbelül minden szakmacsoport, minden intézményből, tehát egészségügyi szakdolgozók és meghívott vendégeink vannak, akik nem szakdolgozók, de a jó együttműködés kapcsán hívtuk meg őket erre az ünnepségre. Szabályzatunk értelmében a bejött javaslatok alapján különböző területekről egy bizottság bírálja el, hogy kik azok, akik erre érdemesek, megvannak a szempontok, és azok a erre érdemes szakdolgozók kapják az elismerést. Azt el kell mondani, hogy ezek a szakdolgozók zömmével azon már több éve az egészségügyben dolgoznak, munkájukkal, magatartásukkal, empátia készségükkel maximálisan megérdemlik ezt a kitüntetést. Egy emlékplakettet kapnak oklevéllel, és hozzáadunk nekik egy szerény anyagi elismerést. Szoros kapcsolatunk van az egészségügyi szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna szakképzési centrum, kollégium, gimnázium tanulóival, a tanárokkal felkészítő tanár van velük, akiket felkértünk, hogy az ünnepség keretén belül egy kis előadással köszönjük köszöntsék a szakdolgozókat. Készültek egy nagyon jó emlékműsorral, emlékeznek Ferenc Nightingale-re, nem felejtik el Kossuth Zsuzsannát sem, és egy vidám műsorral is köszöntik a szakdolgozókat.
0: Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Egeridegenforgalmáért szervezet között. A döntés értelmében az Egyesület égisze alatt dolgozó idegenvezetők és az általuk a várba vezetett csoportok számos kedvezményben részesülnek. Ezekről Novák Ném Lakás Zsófiát, az EGRI vár igazgatóját kérdeztük.
3: Ez mit jelent a vár és mit jelent az Egyesület szempontjából? Ez egy hosszú távú együttműködés, amiben az volt a célunk, hogy egyrészt szakmailag segítsük az Egyesület munkáját, hiszen ők azok az idegen vezetők, akik napi szinten a csoportokkal megérkeznek hozzánk is, és hát nyilván a város arcai. Így a legújabb kiállításainkban egy olyan tanulmányi sétát teszünk minden egyes új kiállítás előtt az idegenvezetőkkel, amelyben a legújabb információkat adjuk át számukra, a tudást az Eger idegenforgalmáért legtöbbet tevékenykedő idegenvezetőkről van szó, tehát számukra ezek nagyon alapvető információk. Mi pedig tudjuk adni azt a történeti régészeti művészettörténeti kutatást, legfrissebb adatokat, amelyeket a kiállításban adunk át. A másik része az együttműködésünknek az, hogy egy olyan kedvezményes belépést kínáljunk a rövid ideig Egerben tartózkodó turista csoportoknak, amelynek a segítségével azok a csoportok, akik csak egy rövid várlátogatást tudnak tenni, és kiállításokat nem tudnak megtekinteni, mégsem esnek ki a látogatói körből, hiszen egy kedvezményes jegyet kínálunk számukra, 1500 és 2400 forintos jegyárakkal, az egyik egy bővített mozis élményt jelent, de ezek csak a 15 fő felett, és az EGRI idegenvezetőkkel, idegenvezetői kártyával érkező, előre bejelentkezett csoportok esetében tudjuk adni. Ezt takarja tulajdonképpen ez az együttműködés jelenleg.
4: Mennyire jellemző a vár látogatói szempontjából, tehát tényleg januártól decemberig bezárólag, nem csak a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy inkább magánturisták jönnek, vagy azért vannak igencsak idegenvezetői csoporttal érkezők is?
3: Érdekes, nem tudnék pontos arányokat mondani, mert ez nagyon-nagyon változó. Azt látjuk, hogy alapvetően az iskolai csoportok képezik a legnagyobb számban azt a látogatói gerincet, mondhatom így, vagy hát a látogatók derékhadát, akik hozzánk érkeznek a szezonban. Viszont a szezonon kívül gyakoribb az, hogy olyan látogatói csoportok jelennek meg, akik döntően nem önközoktatásban szereplők és csoportokkal együtt jelennek meg, tehát idegenvezetővel érkeznek. Ez az arány egyébként az elmúlt időszakban sokat változott. A Covid rengeteget változtatott rajta, tehát drasztikusan csökkentette egyébként az ideérkezőknek a számát. Aztán a Covid utáni lassú felépülésben egyébként újra megjelentek a csoporttal érkezők, de az igaz, hogy megváltoztak a szokások. Tehát kevésbé szeretnek csoportban látogatni, jobban szeretnek elszigetelten egyedül érkezni bizonyos látogatói szegmensek, amit érzünk, hogy komoly látogatókutatásra van szükségünk. Tehát fel kell térképeznünk ezeket a megváltozott látogatói szokásokat. A megváltozott szokások egy része az, hogy rövid idejű itt tartózkodások vannak, amire a mostani együttműködés kínál lehetőséget. De további számos kihívás is van számunkra. Az egyik ilyen az, hogy egyre többen vannak, akik nem csoporttal érkeznek, hanem önálló felfedezést akarnak tenni. Ebbe az irányba is tettünk lépéseket, mert például ez a QR kódos sétánk, ami egy önálló saját mobileszközre letölthető önálló felfedezést kínál. Ez nagyon komoly tanulságokat hozott számunkra, nagyon komoly letöltési arány van. Tehát a látogatóink 60%-a letölti, és látjuk és halljuk, hogy végig is sétálják vele a várat. És egyre többen vannak. Ez viszont az egyéni felfedezésnek az erősödését jelzi. Úgyhogy egyszerre több tendencia is megmutatkozik, ezek sokszor egymás mellett lévő jelenségek, és ezért mondtam azt, hogy a megváltozott szokásokra több területen is választ kell adni. Ez a mai együttműködés csak az egyik ilyen problémára, vagy az egyik ilyen új jelenségre próbál választ adni, de emellett még számos más kihívásunk van. A generációk teljesen eltérő nyelvezete az, hogy ki milyen tudásátadási formában szereti megkapni az információkat. Egyre inkább vizuálisan, azt kell, hogy mondjam, a vizualitásnak is a rövid és nagyon tartalmas, de könnyen érthető formájában. Úgyhogy azért itt számos kihívással nézzünk szembe a következő években.
5: Kora esti hírmondó.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rádiunk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én, tehát pénteken Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpontban 10 órától, ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió, a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az Egri Érseki Palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. Ezekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz a pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon benyújtható a jelentkezés, a cím Eszterházy tér 1 szám, a határidő pedig május 31-e. Az életszent Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig tekinthető meg. A tárlathoz programok is kötődnek, több már megvolt, de egy még hátra van. Május 14-én csütörtökön este 6:30-kor felolvasó este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a motoros és kerékpáros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőien szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség lesz a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyáskörmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket, a napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Jön a Csepelényi Biciklis Családi Emléktúra, a Csepcsek 2026. Ismét biciklis zarándoklatot szerveznek Csepelényi György párosrendi szerzetes életében fontos szerepet játszó településre, Egerfarmosra. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én az Egerfarmos határában fekvő Szőkepusztán vesztette életét. Az időpont május 16-a szombat, 9 órakor az Egri Lajosvárosi Katolikus templomtól lesz az indulás. Az ösztáv több mint 29 kilométer, erre kell készülni. Egerben a Lajosvárosi templomtól indul a menet a Maklári templomhoz, aztán Szihalom, Kávária, Mezőszemere, Mária szobor, Egerfarmos templom és Egerfarmos vasútállomás. Ez lesz a teljes táv. Makláron a parkban pihenő, frissítők fogyasztása, esetleg helybéli biciklis zarándokok csatlakozása, Szihalom, Kávária domb pihentető, kis imádság, Mezőszemere, Mária szobor, pihenő, körülbelül 13 órakor Szentmise Egerfarmos katolikus templomában, majd a templomkertben bagyus ebéd, hazautazás 15 óra 11 perckor a vonattal érkezés Egerbe délután 4 óra előtt, vagy a vissza utat is meg lehet tenni kerékpárral. A jelentkezési határidő ma van, a ronai.zoltan78@gmail.com címre kell bejelentkezni, vagy a Lajosvárosi plébániára telefonon hivatali időben, esetleg más elérhetőségeken. www.lajosvárosplébánia.hu az internetes cím. Az útvonal kerékpárúton, földúton és közúton is halad, ezért végig kell tudni biciklizni ezt a nem megereltető távot terepet. Terepre is alkalmas kerékpárra van szükség jó műszaki állapotban, emellett bukósisak és az időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény, ez is feltétlen szükséges. Ételről, innivalóról mindenkinek magának kell gondoskodni. Kedvezőtlen időjárás esetén viszont a túrát elhalasztják majd. Élj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz, élj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra május 16-án délután 5:30-tól. Fellép a Sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskar, a Mátrai Vízhangok vegyeskar, a Szerencsi Férfi Kórus, a Pannonia Citera Zenekar, a Mezőkeresztesi Férfi Kórus, a Mezőkeresztesi Citera Zenekar, a Mezőkeresztesi Kamarakórus és énekel Járvás Zoltán. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők 9 órától várják majd a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap főelőadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Szentlélekváró véradás lesz Egerben a Lajosvárosi plébánián, az Aradi utca 1 szám alatt a találkozások házában, május 18-án hétfőn délután 14:30-tól este 6-ig. A kezdeményezés a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik, a véradókat étellel és egészségügyi szűrésekkel is várják. A szükséges dokumentumok, személyigazolvány, tajkártya és lakcímkártya. A feltételek között szerepel, hogy 18 és 65 év közötti életkor szükséges, legalább 50 kg testsúly, egészséges állapot. A véradással a szervezők, a Lajosvárosi plébánia, a fertájmesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívják fel a figyelmet. A véradókat tehát a helyszínen vendégül látják, és az eseményen vércukorszint mérése és egyéb egészségügyi szűrésekre is lesz lehetőség. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással, mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 22-e és 25-e között következik a csíksomlyói pünkösdi búcsú is. A búcsú szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz majd. Az idei búcsú jelmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Boldogok az irgalmasok, a Máté evangéliumából vett idézet a mottója pünkösd hétfő, Sárospataki programsorozatának. A Boldogságos Szűz Mária az Egyházanyja emléknapja, Szent Erzsébet szentiavatásának 291. évfordulója ez. A program 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a Bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perctől gyóntatás a Bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a Bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelynek főcelebránsa dr. Csűz Mária István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekjével. Az ebédidő közben és után lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 14:30-tól dicsőítő zenés szentségimádás a Bazilikában, Lorettói litánia, délután 15:30-kor pedig a zarándokok megáldása és elbocsátása. Szeretettel várják a híveket. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800, aki így jelentkezik az eseményre, idén is egy szalókos pólót kap ajándékba. A lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok: regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Egy összetartó közösséget kínálnak, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van erre. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Drimba Miranda. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
6: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei közgyűlésén 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren, Monsport Sarolta tájfutó tiszteletére. Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását rendezték Ózdon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei közgyűlésén 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át, köztük több debreceni szakembernek és sportszervezőnek is. A Magyar Egyetemi Főiskola Sportért Életműdíját professzor dr. Borbély Attila, a Debreceni Egyetem oktatója vehette át. A Sportszövetség Hajós Alfréd aranyplakettjét kapta Becski István, míg a szövetség Elek Ilona emlékérmét Bíró Eszter érdemelte ki, mindketten a Debreceni Egyetem képviseletében. Gedényi Mihály elnöki elismerő oklevelet vehetett át Kalán János, a fiatal sportszakemberek Német Angéla Magyar Egyetemi Sportért érdemérmét pedig Nagy Norbert kapta meg. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren a tájfutó világbajnok Monsport Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A részletekről Burmeister Erzsébetet, a kezdeményező túracsapat vezetőjét hallják.
2: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat, ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspárt Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspárt Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abban is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-től 25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok menni.
1: Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
3: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt. az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
1: Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Péter igazgatót hallják.
0: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéretteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
4: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagyvállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zoli akkor a reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
1: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
5: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovnicénél az első ligában ott egyelőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
1: Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték meg a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
6: Mindig nagy érdeklődve néztem, ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek, magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
1: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik doping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
7: Jöttek a magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Őt gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
1: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
8: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámba gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámba, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Opus Dei-re kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának.